Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes estét, kitartást mindenkinek a melóban. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig ebben az órában is változatosan jönnek. Most például az a blond is, aki pár hete itt a rádió stúdiójában csinált egy exkluzív mixet a rádió egy hallgatóknak délután. Egy szombati napon egyébként, amikor magyar fellépése volt, 6-tól 7-ig zenélt, nagyon magány volt. Ez meg az igazi mai slágere. Empire of the Sun, blond is, Walking on a Dream itt a rádió

even if

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran, a páros, ami ebben a formában is már másodszorra mászta meg a slágerlistákat. Jó pár évet csináltak már közösen dalt, és újra gondolták ezt, és gondoltak, miért ne csinálnánk még egyet. Hát csináltak, és ezt is imádjuk. Az aktuális kedvenc, Martin Garrix-től és Ed Sheerantől a Repeat It, ezt szülítom most itt a Rádió 1-en, picivel fél három előtt.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Milyen jó dalok ezek? Hm? Most egy újdonság Loitól, David Puentes-től, a Golden Summer, de ne feledjük, továbbra is pörög a játék ma reggel Balázséknál az őrült cipős kvíz, aminek most már azért kaptunk egy kis ízelítőjét. Akár lehet este éjszaka googlizni, és ha van egy pici időnk, utána nézni mindenféle a témához kapcsolódó érdekes infónak, ami segíthet abban, hogy akár a 100 000 forintot is bezsebeljük ma. Ahogy ígérte, most Lói és David Puentes folytatja, ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: valóságában én is az előbb megittem egy plusz kávét, de nagyon erős órát is összeraktam a következő 60 percre. Jön benne például Alex Warren újdonsága, a Fewer Dreams, de itt lesz a Valmar is Manuellel a hazaiak közül, a kezdésben pedig a nagy nyári favorit Alex Kenji és a Bambollé. Pár perc és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazzák.

0: Hasznosíthatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, és mert hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra után járunk, aki üzenne a számunk 0620 311 111, de azért is legyen ez elmentve a telefonba, mert hogy ezen keresztül lehet jelentkezni majd Balázsék őrültcipős kvízire, plusz a konténer játékra is. Bizony. Ő pedig már is DJ Metzger Vicky, a Rádió egy DJ, aki pár órája nálunk zenélt még a World is Line-ban, most a Gabriel Dancerrel hozza a One Kiss, ez az újdonság, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig egy olyan előadó, akinek ezen a héten lesz a születésnapja, szeptember 18-án lesz 26 éves. Ez meg a legújabb igazi mai sláger tőle. Alex Warren, akiről beszélek, az újdonság pedig a Fewer Dream, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan kérdik, hogy milyen extra tippek vannak a konténerjátékhoz tőlem, hogyan lehet egyszerűbben kulcsokhoz jutni. Hát egyfelől tegnap lehetett, mert ott is kint volt a Corvin Plázánál 10 órától, is ott voltak extra kulcsok, de egyébként a legjobb tippem, hogy tényleg legyen elmentve a telefonszám, hogy bármikor, amikor azt mondjuk, hogy most indul a játék, akkor gyorsan csörögjünk, legyünk tizedikek, mondjuk a rádióeszogent, és piff, már repül is a kulcs a Rádió Egy konténerhez, és lehet, hogy pont az, ami nyitni fogja. Ez pedig közben egy újdonság jöhet Robin Schulztól, a Better Times, már

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is jönnek Balázsék, náluk jön az őrült cipős kvízjáték, amiről a következő órában mesélek. Most viszont mutatom, hogy mivel kezdek mindjárt. Shakira, Burn the Boy, Die Die. Pár perc és indítom itt a rádió egyen a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy igazi változatos órát raktam megint össze. Jön például nem sokára a Well Hello, a halott pénz, és az Emlékszem Sopronban a hazaiak közül nagy fesztivál élményekkel, előtte viszont egy igazi újdonság. Lost Frequencies, Live It All, ez a rádió egy.

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger. Menj, és gondoltam, picit segítek. Taylor Swiftnek 8,5-ös vagy 9-es a lábmérete amerikai számozással, ez európai méretezésben 39-40, és hogy miért mondom ezt, nem valami nagyon furcsa indítatás van mögötte, hanem egyszerűen az, hogy Balázsék őrülcipős kvízében ki tudja, hogy nem ez lesz ma a kérdés. Akár 100.000 forintot is lehet nyerni megint, csak itt a Rádió Egyen, és hát igen, ő természetesen a folyadásban. Taylor Swift, az igazi mai sláger, az Opel Light, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3-4-5 is elmúlt, kellemes éjszakát mindenkinek a melóban, kitartás, ne feledjük, ma is pörög egész nap a konténerjáték itt a Rádió 1-en, lehet gyűjteni a kulcsokat ahhoz a konténerhez, ami már most tudjuk, hogy milyen menő ajándékokat rejt, de még kerülnek bele extra dolgok bőven, szóval kulcsvadászatra fel, mellé pedig egyszerűen csak élvezzük az igazi mai slágereket, köztük Legál Lili folytatja, ez a legújabb tőle a Hír mi, amit indítok.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Azonnal lakást biztosított az önkormányzat a tűzeset után. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hétvégén tűzeset következtében lakhatatlanná vált Hevesen egy ház az Alkotmány úton. Hevesváros önkormányzata azonnal szükséglakást biztosított a család számára, tájékoztatta a hevesi hírportált Schweitzer Sándor polgármester. Vizsgálja a városa további segítségnyújtás lehetőségét, emelte ki a városvezető. Mint arról a katasztrófavédelem beszámolt, szeptember 11-én egy családi ház tetőszerkezete égett az Alkotmány

0: Landgráf Katalin, a rendezvény szakmai védnöke nyitotta meg a 12. nemzetközi szőttes konferenciát. A szakmai konferencia három helyszínen, gyakorlati műhelyekkel zárult, amely a palóc hagyományok és a szakma kapcsolatát járta körül. Az MVM Mátra Energia ZRT a napokban tartott 76. bányásznap alkalmából hagyományosan kitüntetéseket is átadott az elmúlt év legkiválóbb dolgozóinak. Az energetikai társaság évente azok teljesítményét ismeri el a bányásznapon, akik szakmai tudásukkal, kitartásukkal és mindennapi munkájukkal hozzájárulnak a vállalat eredményes működéséhez. Az ünnepségen összesen 41 munkavállaló vehetett át társasági és szakszervezeti elismerést, tájékoztatott az MVM Mátra Energia ZRT, köztük Heller László díjat, céggyűrűt, illetve Lignit bányászatért elismerő oklevelet. A díjazottak listája megtalálható a Heol portálon. Jó, ha tudják a Hepes vármegyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás komoly felhőkkel. Legfeljebb északon, észak-keleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad, kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok valószínű.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 után 11 perccel, szeptember 15-én a névnaposok, az Enikők és a Melitták, sok boldogságot nekik. 6 órától jönnek Balázsék, náluk az őrült cipős kvíz, egyébként pedig folyamatosan pörög a konténerjáték. És pörögnek az igazi mai slágerek. Most Alexander Miller és a Don't Leave, amit indítok.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely nem tudom, hogy ki mennyire van képben, különböző lábméretekkel, meg lábhoz kapcsolódó érdekességekkel a sztárvilágból, de remélem, hogy sokan azért tudnak ezt azt, mert hogy ilyen kérdések jönnek Balázséknál az őrült cipős kvízben ezen a héten, amivel akár 100 000 forintot is lehet nyerni. Cash. Az jó. 6 órától indul a műsor, addig viszont én válogatok még néhány nagy kedvencet, most például a Train és a Drive-By itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy szép reggelt mindenkinek, úgy tűnik, hogy ma olyan 23 fok lesz, ha minden igaz, akkor esőre nem olyan nagyon kell készülni, és még ez a holnapi napra is igaz, sőt, holnap akár 26 fokra is készülhetünk. Yeah! Avicii, Hey Brother, a hírek után ezt indítom, aztán jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, attól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kiderült, hogy itt milyen egetverő összegeket költünk el európai viszonylatban az OnlyFans oldalra. Ugye hát az OnlyFans, ezt tudjuk, hogy mi itt, erotikus és kevésbé erotikus tartalmak is vannak. Van, aki köldököket néz, van, aki mesét mondat magának 40 ezer forintért, van, aki tartalmat gyárt, és hát magyar viszonylatban is egészen elképesztő, hogy 9 milliárd forintot költünk ugye évente az OnlyFans-re, amivel Európában a 19. helyen állunk, és Budapest különösen durva, 4 milliárd forint megy el ebből a budapesti lakosok által, és 12. helyre följöttünk így az európai nagyvárosok között. És ugye itt írtuk, vagy kérdeztük a hallgatóinkat, hogy gyártanak esetleg nők, férfiak tartalmat a hallgatóink közül, és írt nekünk Szandi, aki teljesen legálisan, ő szőrös hónaj kontenteket gyárt, nem csinál semmit, és ebből keres, gyerekek, nem keveset, nagyjából 3-4 ezer eurót havonta.
2: Hoppá!
1: Havonta!
2: 4 ezer euró, 4 szerz, 1,2.
1: Nagyon mellé lőttük.
3: Én kb. Ennyit költöttem le, 40 szőrös a hónapja.
2: Látod? Ezt egy hónap alatt visszahoztam.
1: Ez nagyon nagy hiba szőrössel.
3: Ezt nem is értem. Mindig rossz irányba ülök a vonatot.
1: De tényleg, rosszul nézed, igen. Itt van Szandi Spanyolországból. Hello Szandi, jó reggel, ciao.
4: Szia, jó reggel, sziasztok.
1: Spanyolországban szemtelenkedsz, ott élsz.
4: Igen.
1: De jó, neked merre? Alicante, merre vagy?
4: Nem tengerpart, az nagyon drága meg. Túl sok az ember, nem nagyon szeretek így túl sok ember között élni, úgyhogy én ilyen magányos elvonuló vagyok, és ez a munka, ez pont erre jó. Tehát nem kell kilépni a házból, sőt, ki se kell szállni néha az ágyból, úgyhogy ez tökéletes.
1: Ilyenkor párban mind a két hónajszőrös, vagy csak az egyik a munkaterület?
4: Nem, mind a kettő.
1: Nem, mert ugye jobban szereted, levágod, tudod, ez is van a munkaterület, ahhoz nem nyúlsz.
3: Ez mennyire szép lehet, ez a magánéletem.
1: Ez a magánéletem, ez a munkám. Érted? Hát nem keverjük a magánéletet a munkával. Jó, hogy kell ezt elképzelni? Tehát brutálisan megnövesztetted, csináltál egy fotót, erre egyszer valaki rákattant, hogy jöttél
4: hát
1: rá?
4: Hát ez megnő magától. Igazából úgy jöttem rá, hogy a cég, akinél dolgoztam, nyilván ők ezt promótálták, és én nagyon ellene voltam, tehát hogy én voltam az a lány, aki mindenkit kifiguráz, akinek van. Aztán rájöttem, hogy hát bunkó voltam.
1: Várj, micsoda, tehát a cég, ahol dolgoztál, mindenkinek volt OnlyFans oldala?
3: Vagy egy hónajszűr oldala?
4: Nem. Ez egy olyan felnőtt oldal volt, akik ezzel foglalkoztak, hogy amatőröket, lehetőleg akik szőrösek, azokat mutattak be.
1: Ja, értem, és te nevettél
4: ezen. Nem feltétlen, persze. Mielőtt oda kerültem. Tehát, hogy előtte
3: de bármilyen,
4: én...
3: De bármit lehet szőrös? Tehát egy nagyon durva hát, nyakszőr is, oké?
1: Okay? Fül. Szöldök.
4: Igen, tehát ebbe a fétisben minden, tehát amit el tudsz képzelni. Aha. Tehát a szőrösebb a jobb. Körülbelül ezt kell elképzelni. És igazából ugye én irodában dolgoztam, tehát én a modellekkel voltam kontaktban, és amikor, meg hát én közben már gondolkoztam rajta, hogy amúgy tényleg miért borotválkozunk? Tehát ki találta ki? Ez oda nő? Valószínűleg oka van. És egyszer felkeltem, és mondtam a páromnak, hogy mi lenne, hogyha én is megnövezteném? Még sose láttam milyen, mert ugye mióta van, azóta mindig leborotváltam.
1: Oké, ugorjuk egyet az időbe. Megnőtt, oké. Hogy keres ebből az ember pénzt? Kell küldeni egy fotót, serceket tetsz rajta, egy fésűt? Hát, megcsillannak rajta a reggeli harmadcseppek? Tehát, hogy
4: igen,
1: miből
4: pontosan,
1: lesz pénz?
4: Minden egyes mozzanata, amit el tudsz képzelni, tehát a lepermetezett vízzel és kifésülöttől kezdve.
1: Ne csináld, hogy belenyúltam.
4: Elmondod, hogy milyen illata van. Elmondod, hogy hogyan... Milyen, hogyha hozzányúlsz.
1: De várjál, látszik az arcod is, vagy ez csak egy hónaj?
4: Igen, tehát, valaki... igen.
1: Látszik az arcod?
4: Tehát úgy voltam vele, hogy csinálom.
3: Mert akkor ezt kéne hozzá, csak mondom.
4: Nem, nincsen. Tehát én nem félek a lebukás veszélyét.
1: És akkor azt kéri, hogy fésüld át egy fésűvel, vagy csak nézni akarja.
4: Igen.
1: Vagy...
4: Aha. Igen. Vagy olyan is van, hogy mondjuk, mit tudom én, könyvet olvasok, és akkor úgy van a kamerában, hogy így az egyik kezem így fönt van, és akkor...
3: Jó, mondom.
1: Érted, Anna, te meg bejársz reggel 15 éve, érted, hajnali 5-re. Négykor
4: kell. Kreatívnak kell lenni.
3: Figyelj, kérdéseim vannak, kérdéseim. Ünnepek, karácsony, húsvét. Van-e
2: speciális? Van-e díszítés?
4: Én nem nagyon szoktam egyébként így specifikusan az ünnepekre rámenni. mert előre megcsinálom, és az ünnepeket azokat így a családdal tudom.
3: Olyan, hogy biciklizel, egy póló, egy topban, ugye, amiben kilóg a kutya, és alatta a hónod alatt van egy baget, és a francia sapka.
4: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, én ezt megcsinálom.
2: Mennyit fizetnek egy ilyenért? Tehát, hogy a felhasználó, amikor akar veled
4: ez
2: beszélni...
4: Ez nagyon változó, mert nagyon sokféleképpen használom fel a kontenteket. Tehát, hogy van, amit előre ugye legyártok, azokat meg tudják venni így egyenként is, vagy fel tudnak iratkozni, és akkor egy részét ugye oda is feltöltöm, de valamit megtartok csak úgy, hogy megveszik. Ami tetszik neki, azt megveszik. Mert kiküldöm üzenetbe, azért fizetnek, ha látni akarják, vagy feltöltöm az oldalra, és akkor ott böngésznek, és azt veszik meg, amit szeretnének.
1: Meddig tart egy ilyen videóhívás? Ennek van egy limit, hogy 5 perc, 10 perc, 10 perc, de te mindent megcsinálsz
4: a honlajdalom. A videóhívás az más, az élőben megy, az drága, tehát azért ilyen 7-10 perc, 7-10 dollárt per perc kifizetnek. Meg, hogyha különleges tartalmat szeretnének, hogy nekik gyártsak, akkor, akkor azért is körülbelül annyit szoktam per percért. És akkor ilyen 5-10-20 perce, 25 perc, ilyesmit kifizetnek előre, és akkor legyártam a videót, aztán persze utána el is adom másoknak is, kirakom, úgyhogy...
3: És van olyan, hogy elküldenek neked postán mondjuk egy zöldalmás kenős deszdót, stiftet?
4: Nem, olyan pedig... nincsen, nem adom ki a címemet.
1: Tehát címemet nem adod ki.
3: A Balázsit ki tudjuk adni, majd ő elhagyja neked.
1: Én nekem borotvált az a
4: baj. Rendben, rendben.
1: Mennyi keresed nagyságrendileg, körülbelül egy hónapban? Mennyi pénz jön be abból, hogy az embernek szörös a hónalja, és ezt ő kontentként árulja? Körülbelül, csak nem akár pontosan megmondani, csak nagyságrendileg.
4: Hát ilyen 3-4 ezer eurót simán.
1: 3-4 ezer euró.
4: De tehát ez idő. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy az első másfél évben mindenki a sötétben tapogatózik, tehát, hogy ez rengeteg idő és befektetés és tanulás, mert ez nagyon sok szakma egybe, tehát, hogy az online hirdetésektől, tehát social médiától kezdve, a fotózás, videóvágás, hova éri meg feltölteni, mennyiért.
1: De akkor üldögélsz egy kis spanyol faluban, kitanultad a dolgot, és megvan belőle 3-4 ezer euró, hogy akárki sem mozdulsz. És ott vagy egész évben, van egy laptopod, egy kamerád, és ebből csinálod. Aha. Hány előfizető ez nagyjából, aki folyamatosan visszajár, fizet, van már egy táborod, vagy van már egy előfizető?
4: Igen, ez is ugye változó, tehát aki így folyamatosan visszajár, és mindig ott lesz, az egy ilyen 20 és 70 közt, tehát ők azok, akik ha nem csinálok semmit hónapokig, akkor is ott lesznek. És
3: ezek közül ilyen, hányok kopaszok?
4: Nem mindenkiről látok képet, de... vannak, de egyébként tehát a 21 évestől a 70 évesig van, tehát hogy azért ez eléggé.
1: Azt írják, hogy azért ez nem volt a szakmafesten.
4: Igen, ezt titkolják, mert jól lehet vele keresni.
1: Figyelj, mi volt a legdurvább? Most nem szexuális tartalom, az arról nem tudunk beszélni, de hogy ami elmondható, és azt mondod, hogy jó, nem tudom.
4: Igen,
1: hogy...
4: tehát a legdurvább igazából, amin én meglepődtem, ez annyira nem durva. Az egyik az a fingás, tehát én nem tudok parancsra fingani, úgyhogy ezt nem sajnálom, hogy nem tudom ezt a vonalat
1: erősíteni. Mutasd a hónajad is közben, tehát ez volt a kérés.
3: De hónajjal fingani,
4: igen,
3: rendesen
4: igen, vagy csak nyilván a...
1: De hónajjal? Tehát, hogy tedd be a kezed
4: is
1: a...
4: Nem, ez a rendes, és közbe fésüljem a hónajam meg hasonló. A másik dolog, ami nagyon meglepett, hogy mindenki, nekem derékig érő hajam van, tehát a fejemen, és nagyon sokan szeretnék ezt így élőben látni, hogy leborotválom. Már beárasztam, de nem szeretnék kifizetni azt az árat.
3: Aha. Ezt mondja, hogy már rég megcsinálta ingyen, ez a baj.
1: Gyerekek, vágd le a hajad élőbe, és erre kifizet valaki 500 dollárt,
4: igen,
1: vagy 400.
4: Igen, és ez hát nagyon sokan, tehát ezt így havi szinten 20-30 ember bekérdezi, hogy mennyiért vágnám le a derékig érő hajamat élőben.
1: Kopaszra borotvával.
3: Hát vegyél tudod, ilyen maszkot, amit ráteszel, és akkor levágnám.
2: Ja.
4: Ezt a hajat már nem rakott be maszkolám.
1: Azt a mindenségét neki.
2: Hány évig tartott fölépíteni ezt?
4: Három év.
1: Aha, három év alatt
4: építettem. Egy másfél éve azt mondom, hogy így már jó. Tehát, hogy az első másfél év az nehéz, akkor is keres az ember, de nem annyit, hogy azt mondja, hogy ez megéri, de volt időm. Itt buktunk el, Balázs.
1: Igen, mi nagyon hamar feladtuk ezt a lábkontentet, de hogy azért ez egészen döbbenet.
4: Hogy... nem hiszem, hogy már nagyon lehet keresni egyébként, mert nagyon sokan belekezdenek, meg igazából annyira nem különleges már az a rész.
2: Mi van még fönt? Akkor te ismered ezek szerint a mély bugyorokat.
4: Hát igazából ugye a lábbal azért nem lehet keresni, mert mindenki csinál lábas kontentet is, meg nagyon nem lehet, tehát hogy nem tudod úgy bemutatni a social médiába, hogy maradjon még izgalom a végére, mert vagy megmutatod a lábad, vagy nem. És hogyha már látták, amit látni akarnak, akkor nem fognak érte fizetni.
1: Aha, milyen érdekes tényleg.
4: De egyébként fölmentek így, vannak ilyen klipszájtok, és ott mind listázva van, hogy melyik a legnépszerűbb kontent jelenleg. Például a wrestling, az egy nagyon, tehát hogy mesztelenül lányok, vagy lányok fiúkkal bunyóznak, meg tehát ilyesmik.
1: Családi vállalkozás, van egy nővéred, látok. Bunyóztok Debrecenbe egy hátsó kertbe, és kerestek 5-6000 eurót.
4: A giantness az egy nagyon nagy fétis, hogy eljátszod. Giantness, tehát hogy te egy óriás vagy, és a másik fél az meg nagyon pici. És ez a lényege a fétisnek, és nagyon bonyolult kameraszögekből te felveszed, hogy mondjuk így véletlenül rálépsz, és akkor jaj, szegény, rád léptem, gyere meg, vigasztalak.
3: Én leteszem ezt a telefont, hazamegyek, és lesz egy nagy bejelentés.
1: És a lépcsőházban rálépek valami apró emberre.
4: Egyébként ezt szerintem neked ez nagyon jól állna.
3: Figyelj, egyetemre jártam, minek?
1: Hányan dolgoztál, egyetemre jártál, stand-up-hoz, hát, hogy csak agyontapostál törpéket. Érted?
3: És közös képviselővel fogunk
1: kezdeni. Kereste 10-20 eurót havonta. Ezt na jó van, Szandi, ez egészen megdöbbentő. Meg tetszik, hogy nem a közhelyes, oké, most valaki mesztelen, meg mutogatja magát, az a halálbanál is meg tök unalmas.
4: Nem, mindenki ezt csinálja, fizetnek. kell valami extra.
1: Tényleg, ezzel te pénzt keresi, a hónajadat mutogatod, egészen elképesztő.
3: Van ilyen üvegcsörömpölés a fejemben, hogy amúgy sokkal több ilyen ember van, aki szereti ezt a giantness, mint gondolnád. Egyszer egy műfázó meghívtak fellépni, és akkor megérkeztem. Ki volt rakva, képzeljétek el, egy nagy trón, és kérdeztem, hogy ez miért van? És hogy arra gondolt a műfáznak a vezetője, hogy én kiülnék oda, mint a Mikulás, és az ölembe ülne, és így kezdődne az előadás.
1: Jézus, az igazgató az ölembe ülne?
3: Igen.
1: Ő mennyire, meg mibe van? Ő mennyire kemény?
3: Ő pedig egy kisgyerekként ül az ölembe.
1: Mondjuk egyébként annak a műfáznak jó fej az igazgatója, mondom, hogy ez egy jó fej, Diri. Na jó van, Szandi. Na jó van. Nagyon köszi, mennünk kell, mert van egy Dejkma játékunk. Köszi, hogy elmondtad, tök érdekes.
4: Köszi szépen, sziasztok.
1: Még egy kérdés, Szandi, adómentes?
4: Nem.
1: Adózol?
4: Ugyanúgy vállalkozó vagyok, mint bárki más.
1: Megnyugodtam, a magyarok még külföldön is adóznak, a nehezen összeszedett hónajpénzből.
4: Muszáj, nagyon utána néznek.
1: Utána néznek. Jól van, köszi, hogy bevittél minket ebbe. Csáó, köszi.
4: Nagyon szívesen, sziasztok.
1: Hello. Elhiszitek, gyerekek. És még csak nem is Szandit, hanem hogy ül, nem tudom, Buenos Airesbe valahol egy csávó, aki kifizet 30 dollárt, és számára vadidegen nő, fésülje a harmadcseppeket a hónaján.
3: De semmi.
1: Mire mindenki meg van őrülve.
3: De hogy itt ülök a nagy pénzen.
1: Itt ülsz, és ma itt még nem tapostál agyon két kis óvodást.
3: Ez nagyon kemény, hallod? Ez rejtett tartalékaim vannak.
1: Figyelj, de emberek fizetnek arra, hogy nagy darab emberek kicsiket megverjenek. Zseni.
3: De birkózás kell,
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
7: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
8: Van. Minden pillanat számít.
9: Van.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
10: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Azonnal lakást biztosított az önkormányzat a tűzeset után. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hétvégén tűzeset következtében lakhatatlanná vált Hevesen egy ház az Alkotmány úton. Hevesváros önkormányzata azonnal szükséglakást biztosított a család számára, tájékoztatta a hevesi hírportált Schweitzer Sándor polgármester, vizsgálja a város

0: Adotta meg. Köszöntő mondott Schweitzer Sándor hevesváros polgármestere, a pályázatot Lőrinc Etel textilművész, a népművészet mestere értékelte. Ezt követően Landgráf Katalin, a rendezvény szakmai védnöke nyitotta meg a 12. nemzetközi szőttes konferenciát. A szakmai konferencia három helyszínen gyakorlati műhelyekkel zárult, amely a palóc hagyományok és a szakma kapcsolatát járta körül. Az MVM Mátra Energia ZRT a napokban tartott 76. bányászap alkalmából hagyományosan kitüntetéseket is átadott az elmúlt év legkiválóbb dolgozóinak. Az energetikai társaság évente azok teljesítményét ismeri el a bányászapon, akik szakmai tudásukkal, kitartásukkal és mindennapi munkájukkal hozzájárulnak a vállalat eredményes működéséhez. Az ünnepségen összesen 41 munkavállaló vehetett át társasági és szakszervezeti elismerést, tájékoztatott az MVM Mátra Energia ZRT, köztük Heller László díjat, céggyűrűt, illetve Lignit bányászatért elismerő oklevelet. A díjazottak listája megtalálható a Heol portálon. Jó, ha tudják a Hepes vármegyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás komoly felhőkkel. Legfeljebb északon, észak-keleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
2: És most! Rádió E! Indul a rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermely.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A kandúr szelidítő Ráskú Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szavait egy ország issza. Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó. De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 17 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Hello, Feri.
2: Sziasztok.
1: Hello. Nincs még itt. De érkezik. Érkezik, nem sokára be. Robog. És elmondja, hogy, hogy éppen mi történt.
3: Nem írt, az nagyon gyanús, gyerekek.
1: Az gyanús, akkor az azt jelenti, hogy itt van valahol.
3: Nem, hogy alszik.
1: Nekem
3: az inkább azt jelenteni.
1: Vagy nagy
3: erőkkel. Mert ha szokott késni, akkor mindig megírja, hogy jaj, taxi, jaj, a szemétszállító, jaj, nem indul, jaj, esmi.
1: Oda nézzél! Ez így csinálja. Hát ez külön, ki van ez találva, hogy egy jó érzékel. Na mi van?
3: Kivel mi van?
1: Na mi van?
3: Ej, szexi az új felsője, kisasszony. Halas!
1: Halas,
4: rózsaszín pulóver. Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Anna, van mézünk? Van. Csinálsz nekem jó teát? Fáj a torkom.
4: Jaj, de jó.
3: Megfázok.
1: Csak szólok, hogy...
3: Kint alszol, vagy nyitott ablak?
1: Hát én ezt a kint alvás, ez...
4: Ezért mindig van.
1: Na, ha...
4: Ez már abban maradt.
3: Meddig 7 fokig? Olyan vagy, mint a téli gumi. Tehát az is 7 foknál jön.
1: Fel vagyok szerelkezve, de kint, abszolút kint. Abszolút kint van a kis matracom. Nyomom.
3: Hogy ebbe 10 fokban?
1: Hát be vagy takarva, csak ugye a fejed van hidegben, de nem ettől fáj a torkom, szerintem így a gyerekektől valamit az iskolából egy kicsit összekapargáltam. De semmi baj, kiszaunázom, kiedzem. Jó lesz a gyerekek. Csak szólok. Csak szólok. Ripejek?
4: Nem tudom. Az a kérdésem, hogy ez valaminek a hát utóélete? Tehát, hogy volt valami durvaság, amit csináltatok? Mert, hogy így...
3: Összehánytad az ágyat, és nem tudsz belefeküdni? Erre gondolsz?
4: Igen.
1: Már most mire...
3: A kintalvás.
1: Ja, nem, hát az nekem egy ilyen nagyon, tudod, ez nyárig, amíg lehet, ez egy nagyon... Én nagyon szeretem, én csillagos ég alatt aludni, meg szabadban lenni.
3: Hát de 10 fokba értem.
1: Nem, most már beköltözöm azért lassan, de aztán még jön a nyitott ablakos alvás, tehát én ezt nagyon élem.
3: Egy ilyet nyomtam valamelyik szombaton pár héttel ezelőtt, hogy így hazaértünk a BK-val, és hát én nagyon elfáradtam, ha érted, mire gondolod?
4: Ez pont a sziget utáni nap volt?
3: Valami ilyesmi volt, és van egy ilyen kinti kis kanapénk, azon végigültem, és hajnali 3-kor arra ébredtem, hogy a teli hold, érted?
1: Júj, de szeretem!
3: Hát nem tudsz aludni. Hát így elkezdett sütni az arcomba, mert egyik oldalról kitakarta, van egy ilyen pengefalunk, odáig jók voltunk, na ott 2-kor megérkezett, fölbukkant, és 4-ig, amíg bennem ért a fának az árnyékába, addig bele a szemembe. Hát így nem lehet aludni.
4: De nem féltek, hogy a nyest elrágja az ahilleszínatokat?
3: Nem ilyesmi? Meri.
1: Nem jön oda. Nem jön oda, nem
3: lehet. Azért, mert edzett az ahilleszínunk, és lepattan róla a nyest.
4: Hát nem, biztos történelme, hogy csúlyaság.
3: Hát egyébként nálunk meg a sünök vigyáznak rám, tudod.
4: Jaha,
3: a négy sün ott áll.
4: Én sünpapa, amúgy vágósúlyban van, csak mondom
3: hát neked. Elég kemény.
4: Tehát, hogy meddig kell nevelni egy sünt, amíg meg lehet vacsorázni?
3: Szerintem egy év alatt szépre nő. Sünpapa nálunk már érett erre, sünmama már nem annyira, és akkor a 2 sün gyerek az meg még csak vágós úgy.
1: Tettél ki valamit? Tettél? Most én nem láttam. Tettél valamit ki róluk?
3: Ja, nem volt, ezt gondolom a múltkori.
1: Ja?
3: Nagyon. Most már csendesebbek.
1: Nagyon jó.
3: Idő elvermelik magukat.
1: Nagyon, nagyon jó. Jól van, gyerekek, oké, hát akkor minden éjszakai dolog megbeszélve, mindenki aludt, mindenki jól aludt, senki nem kelt föl 3-kor, 2-kor, nem volt sűn, nem volt teli hold, nem volt hideg, nem volt meleg, mindenki aludt.
4: Jót aludtunk.
1: Akkor ez jó.
4: Nagy Duma színházas délután ivászat volt, és szerintem ez közrejátszott ebben.
1: Na, hogy sikerült?
4: 10 évesek lettünk ott a fiúkkal, meg Fruzsival, úgyhogy nagy mulatságok voltak.
1: 10 év, te jó Isten. Azért az is kemény.
3: 10 év a pokolban.
4: Nem.
1: Az is kemény.
4: Nagy emlékezések voltak. Voltak nagy pillanatok, és kaptunk a Duma színháztól a névre szóló mikrofont, ilyen hordozó dobozzal, vagy minden.
1: Azt láttam, azt kitetted, menő. Igen.
4: Lakatos Lacinek a kocsijában van az enyém. Nem akarok erről többet beszélni, de
3: Laci, majd vissza fogom szerezni.
1: És ki lett még 10 éves?
4: Lakatos Laci Musimbe, az Ács Fruzsi, a Szabó Balázs, Máté, Fülöp Viktor, meg én.
1: Azt a
4: mindenségét. Meg Elekpeti, mindig elekpeti.
1: Az kemény. Ennyi túsz.
4: Túszok vagyunk.
1: Ennyi Stockholm-szindrómás.
4: Így van.
1: Az kemény, és akkor nagy ünneplésbe rugás?
4: Aha, voltunk ételek, italok. Ilyesmi.
1: Na.
3: Igen. És már csak ilyen nyugdíjas délutáni műszakot szerveztek.
4: Figyelj, ezek profik, érted? Mert mindenki tudja, hogy este nem érnek rá humoristák. Ugye reggel se érnek rá humoristák. Délután érünk rá.
1: Ugye, és ilyenkor meghívnak kaját, hoznak piát, vagy mindenki jó sütet otthon egy kis pogácsát, vagy valami, úgy vagy volt, van egy ilyen gesztus, hogy akkor oké, gyertek, amit eztek, isztok.
4: Batyus volt. Tudom, mindenki vitt magának a kioszk nevű étterembe egy menüt, és akkor ott megszólt. Nem, hát mindent fizettek, persze. Hát.
1: Igen?
4: Volt pénz.
1: Van pénz lóvéra?
4: Van pénzük, van pénzük.
1: Na, akkor rendesek.
3: Hát megtermelitek nekik.
1: Ez meg a másik, igen. De vannak cégek, akik még ilyenkor se tudott, tehát hogy valahogy, vagy nem érzik. Csinálunk egy partit, mindenki amit hoz, vagy amit akar. Tehát, hogy ilyen, mi van? Tehát, hogy...
3: Batyus bál. Ez az összetartás, gyerekek, nincs az a semmi baj.
1: Igen, de gesztus szinten azért jól esik, nem? Hogy így tudod, hogy úgy azért... Na, de szerintem ez tök elegáns.
4: Ugye, én ebben nem tudok veled egyetérteni, mert képzeld el, hogy ugye nekem is egy kis cégem, és ott például sokszor próbáltam már, én ezt apukámtól vettem át ezt a céget, és akkor, mert ugye elhalálozott, és a lényeg, hogy ott az emberek nem szeretik a rendelt ételeket és azokat az ételeket, amit más készít, mert ez a szeretetlenségnek a jelét mutatja. Ők azt szeretik, ha felgyűröd az ingujjadat, és megfőzöd nekik az áfonyás pörkölt.
1: De az is adás, tehát az is egy szeretetnyelv, az se az, hogy hozzatok és eszünk, hanem én csinálok, tehát valamit gyertek ide és együnk. Hát az egy ugyanilyen gesztus szerintem, mintha most elmennétek valahova kajálni. Itt a lényeg az, hogy te adsz nekik valamit, nem az, hogy amit hozol, azt teszem. Ez tök jó. Tehát ugye az áfonyás, a legendás áfonyás pörkölt.
4: A legendás áfonyás, minden évben megkívánják.
1: Na, de beletetted, megfőzted, igen, megcsináltad. Hát ez ugyanaz szerintem. Itt is te adtál, ez tök jó.
4: Igen, ők azt szeretik, hogy látják, hogy én is tudok dolgozni.
1: Igen, meg
4: ez
1: hogy...
4: Ez nekik nagyon fontos. Ezt
1: meg hogy össze. Készült valami, amit úgy... Amit...
4: És akkor ülnek a kis székeken, vagy a láncdohányzás és az italozás, és nézik, hogy küzdök a bogácsra. Igen,
1: az áfogyát annyira nem értették, de...
4: De nagyon örögtünk rajta.
1: Igen.
4: Hát figyelj, az
3: csak utána mit kaptál, az a kérdés.
4: Végtelenoltásokat. Végtelenoltásokat, főleg Gyuri bácsi volt az, akinek különböző kritikai észrevételei voltak, de nagyon vicces volt ettől függetlenül.
1: Igen. Na jó van, gyerekek. Oké, akkor egy-két SMS. Képzétek, már nem vagyok szűz, Szabi 18.
3: Istenem, Szabi.
1: Küldt ezt nekünk, igen. Ez most ebben a pillanatban.
3: Szépet vártál rá.
1: Láttam itt
3: ezzel baj, az a 18 az még jó.
4: Nem, mindenki ribanc, mint te, Feri.
3: Az igaz. Ez és örülünk, 18. hogy velünk osztottad meg.
1: Nagyon rendes, hogy Szabikám.
3: Részleteket, Szabi.
1: Részleteket
3: is. Kisasszony, ez egy örök szerelem, egy éjszakás kaland, ugye ez egy nagy kérdés, hogy ott készültetek-e rá, átbeszéltétek az eseményeket, vagy csak egymásba gabajottatok egy átmulatot. Milyen nap van ma? Kedd? Hétfő
4: éjszaka után. De a hétvégén történt, csak az első nap még a szilencium volt, hogy megfeldolgozom.
3: Én próbálta feldolgozni.
1: Igen.
3: Hát ez mekkora dolog azért egy fiatal életében.
1: Az nagy dolog.
4: Mert akkor mennyi mindent várunk tőle, nem?
3: Ja, tehát, persze.
1: Aztán mennyire nem úgy történik.
4: Én nőként lehetem oda, hogy a fejembe fel volt építve, hogy ez olyasmire gondoltam, mint amikor lovaggá ütik az embert.
1: Aztán.
4: hogy egy ilyen nagyon, egy ilyen nemesi máz telepszik az embernek így a lelkére, amit ugye soha többé ezt a patinát nem fogja senki megtörni, de hát nem ez van.
1: Fontos kérdés, hogy Szabi, te csináltad, vagy neked csinálták, ugye? Tehát azért ezt ne felejtsük el. Azért nagyon fontos kérdés, itt többen azonnal feltették, igen. SMS-ben már a vérszívók már azonnal reagálnak, már jönnek a Viber üzenetek, igen. Biztos fizetős
3: volt, vagy se.
1: Igen, nagybácsi átment este kérdezi. Gyerekek, ne legyünk ilyenek, hát örüljünk a sikerének, és jó ez így, Szabi, köszönjük, hogy megosztottad.
4: Hajrá,
1: Szabi, így van.
4: Egy új éra.
3: Tovább.
4: Így van.
3: Igen. Aztán nem ám rákapni. Hello.
1: Igen.
4: Na most 10 évig kus legyen. Ez volt. Most megvolt, akkor most 10 évig, 30 éves kor, ne halljunk felőled.
1: Igen. Szívesen Szabi aláírás Kazi. Jó, de jó. Nagyon jó kis SMS-ek vannak, gyerekek. Na, aztán Deichmann játékra jelentkeztek, várjatok, még az ráért, tehát szólunk, és jó, de hogy aztán elküldjük a Deichmannak pénteken, hogy hányféleképpen értik és írják le a nevét, hogy a Brandon még kell-e dolgozniuk, vagy átmente a Deichmann, ennek még utána járunk. Igen. És mi van még, gyerekek? Ennyi van.
4: Itt többen jelezték, hogy inzomniát okozott nekik az információ, hogy rá kell nézni az Úriemberek 2-re.
1: Na.
4: És hogy nagyon-nagyon sok dopamin termel az a sorozat.
1: Igen, én még mindig nem tudtam tévé közelbe kerülni.
3: De kezd, hanem nézd meg akkor az elsőt, ha belefogsz.
1: Mindenképp az első évaddal kezdeni.
3: Érthető a második is, de csak meg van olyan, hogy aki erre csatlakozik rá, de azért jó, ha látod.
1: Ha elkezdem, akkor azt elkezdem.
3: Nálunk közelharc folyik most ebben, ugye mi elkezdtük, mi is a második részt, és akkor tegnap este ott tartottunk, hogy már csak egy rész van, de ez volt este 10:30-kor, és mondtam Békának, hogy ne nézz, én már nem bírom megnézni le, de hogy én már csak egy van.
1: De még egyet.
3: Hogy ez a sorozat
4: az utolsó rész az ilyen.
3: De az utolsó előtti is, itt az erdős jelent.
4: Az a két rész az olyan, hogy végignézett, kitágolt pupillákkal úgy nézett, hogy...
3: Ezt úgy néztük, és akkor tudod, én mondom, hogy de majd holnap megnézzük, Béka. De rájöttem, hogy sorozat függő a nőm.
4: Hát ez maradt neki. Ez maradt neki.
3: Igen, kéne valami más is nyújtani.
4: Igen. Hát az van, hogy lehet ugye másnak a függője is, mert neki ennyi maradt is. Én veled érzek, Béka.
1: Megnézem, ha ráfüggök, akkor elkezdem. Csak nagyon nem megy, gyerekek, annyi mindenem van, hogy nem mire telepedek így a tévé elé, addigra így meg is halok. Tévéműsort nézett valaki? Kivel tudom megbeszélni itt a történéseket?
4: Nem sajnos ebben az
3: hallgatókkal.
1: Hallgatókkal?
3: Ja, egyet hívjál fel, aki most megírja, hogy nézte, és akkor vele...
1: És akkor vele elbeszélgessen. Azt mi ellen nem már kimennék telefonálni, és fölhívnék egy hallgatót. Igen. Na, szia, figyelj, hogy láttad azt a műsor?
3: Na, milyen volt?
1: A Faudának is új évada van. Gyerekek, a Faudát? Fauda? Senki nincs rajta a Faudán.
4: Nem. Soha életemben nem hallottam róla. Mit tudok a Faudáról? Fauda.
1: Ennyit mondok csak, Fauda. Jó? Az egy másfajta sorozat, mint az Úriemberek. Most jön az új évada.
4: Mérges török férfiakat látok.
1: Hát igen, nem feltétlen török férfiak, de igen. CIA, Mossad, Amerika.
3: A baklavát elrontották?
1: Nagyon jó.
4: Nagyon nehéz megmondani egy fénykép alapján, ki melyik nemzetiségnek a tagja, sajnos ez van. De...
1: Jó kép, gyerekek. Jó sorozat. Az is nagyon más. Az, aki látta a Homelandet, meg Brodynak a kalandjait, szerette hasonló. A hasonló sorozat, nagyon izgi. Nagyon, nagyon jó. Niki Fauda. Így van, ő a Niki Fauda, ő a híres.
3: De van a baleset is,
1: igen.
3: Jó.
1: Niki Fauda.
4: Az van, hogy sajnos a tévé csak egy ilyen nagyon durva, hát én 9,1-et kapott a port.hu-n, amit nem is szabad figyelembe venni, de ugye nézzük az IMDb-t, ahol 8,3, hát sajnos az Úriemberek ennél előkelőbb sorozat.
1: Igen. Jó, hát nem verseny, csak mondom, hogy más, itt valaki megkérdezte, hogy ez az más típus,
4: nem?
1: De...
4: Azt valóban? Én... Nem az?
1: Azt én nagyon szeretem. Oké, gyerekek, már mennünk el 28-kor, megyünk akkor, jó? Lehet jelentkezni játékra, de egy mondanám még várjatok, hogy ne árasszátok el az SMS falunkat, és jövünk mindjárt rögtön a hírek után.
0: Ki ne pánikoljon, pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
6: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
7: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
0: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: nem segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
7: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
6: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
10: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk. Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
13: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Azonnal lakást biztosított az önkormányzat a tűzeset után. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hétvégén tűzeset következtében lakhatatlanná vált Hevesen egy ház az Alkotmány úton. Hevesváros önkormányzata azonnal szükséglakást biztosította a család számára, tájékoztatta a hevesi hírportált Schweizer Sándor polgármester. Vizsgálja a városa további segítségnyújtás lehetőségét, emelte ki a városvezető. Mint arról a katasztrófavédelem beszámolt, szeptember 11-én egy családi ház tetőszerkezete égett az Alkotmány úton. A lángokat a füzesabonyi és a hevesi hivatásos tűzoltók oltották el. A rajok két gázpalackot is kihoztak az ingatlanból, személysérülés szerencsére nem történt. Háromnapos szakmai program keretében szeptember 11-én nyílt meg a 24. országos szőttes pályázat kiállítás, mely megnyitó ünnepséggel és díjátadóval kezdődött. A kiállítást dr. Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója nyitotta meg. Köszöntőt mondott Schweizer Sándor Hevesváros polgármestere, a pályázatot Lőrinc Etel textilművész, a népművészet mestere értékelte. Ezt követően Landgráf Katalin, a rendezvény szakmai védnöke nyitotta meg a 12. nemzetközi szőttes konferenciát. A szakmai konferencia három helyszínen gyakorlati műhelyekkel zárult, amely a palóc hagyományok és a szakma kapcsolatát járta körül. Az MVM Mátra Energia ZRT a napokban tartott 76. bányásznap alkalmából hagyományosan kitüntetéseket is átadott az elmúlt év legkiválóbb dolgozóinak. Az energetikai társaság évente azok teljesítményét ismeri el a bányásznapon, akik szakmai tudásukkal, kitartásukkal és mindennapi munkájukkal hozzájárulnak a vállalat eredményes működéséhez. Az ünnepségen összesen 41 munkavállaló vehetett át társasági és szakszervezeti elismerést, tájékoztatott az MVM Mátra Energia ZRT, köztük Heller László díjat, céggyűrűt, illetve Lignit bányászatért elismerő oklevelet. A díjazottak listája megtalálható a Heol portálon. Jó, ha tudják a Hevesvár megyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, észak-keleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad, kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, gyerekek, 3-7 lesz pontosan, 2 perc múlva, időjárásunk.
2: 20 fokok, napsütés, aztán megint jön az.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
1: Adják vissza az indián nyarunkat, gyerekek. Legyen még ez a 23 napsütés.
2: Az van ma.
1: Érkezzen, ez érkezzen meg, és legyen. Igen, 24,
4: ez van,
1: 26.
4: Indiános neked?
1: Ez, én ezt szeretem, de ez a 23-25, ez nagyon jónak tűnik. M0-ás baleset miatt szintén áll az M4-től az M5-ös irányába. Vecsésig Szörfös küldte nekünk, köszönjük szépen. Ez most már állandó lesz. Tehát az M0-ás baleset. Hát, hogy tudod, baleset van, dúlás van, be kell olvasni, szeptember van, ezek most már így jönni. Jönni fognak, úgyhogy... Mit hoztál, Anna, mi újság?
5: Minden oké.
1: Hogy vagy reggel, ma reggel?
5: Képzeld el, jól vagyok, elkávézgattunk Zsüllel, megbeszélgettük a világ folyását, kérem szépen.
1: Na,
4: nagy dolgok.
5: Persze, mindig így megvitatjuk a dolgokat Gyulámmal. Mi volt, hogy telt a délután, mit látott, én mit láttam.
1: Fel vagy készülve a kulcsos játékra, a Dejman játékra, a mindenre?
5: Pont mondtam Vikinek, hogy a Dejman játékra több férfi jelentkezik, mint nő, és ez tegnap is így volt.
2: Csak most, ilyen akik rendesek eddig... vagyunk, ugye gondoskodni akarunk asszonyainkról.
5: Eddig beszéltem, már jelentkeznek a játékra, mind kivétel nélkül férfi volt, pedig azt gondolnám, hogy egy Dejman játékra több a csaj jelentkező, de nem?
1: Tök jó. De ez azért...
4: A spúrság miatt van, amiért vannak ugye...
5: Azt mondod,
1: igen, nem akarnak költeni, jön a nem tudom, a szülinap, névnap, mit tudom én, mi jön, és nem akarnak költeni, és akkor meggyelik inkább a cipőutalványt.
5: Esküszöm.
1: Egyébként egy 100 rongyos cipőutalvány, az nem rossz, nem?
5: Hát azért az nagyon menő.
1: Azért az, abban már veszel legalább egy fél pár valamit, igen. Dikma játékra jelentkezik, ilyenek is jönnek.
5: Hát igen.
1: Igen, Dikma játékra. Na jól van, oké, szóval... akkor fel vagy készülve a rohamra.
5: Abszolút.
1: Jól van, akkor jöjjön egy játékos, és aztán megnézzük, hogy mi van. Szólni kívánsz, Zsűr?
6: Ebben a hónapban még nem nyert hallgató.
1: Vigyük már végig, gyerekek, vigyük már végig. Szívjátok már föl. Viszont magatokat.
4: Nem nyert még hallgató.
1: Nem, a fekete fél, igen, nem, de még...
4: Úgy, is itt vagyok.
1: Igen.
4: Erre nagyon kevés...
2: Hogyan?
1: Igen. Vigyük már végig úgy, hogy megnyerünk egy teljes hónapot. Hát ne csináljátok
4: már. Nem fog nyerni a hallgató. Ez kimondta hangosan.
1: Szétstresszeljük. Szia, Gréta!
7: Sziasztok!
1: Hello, Gréta, mi a helyzet? Honnan hívtál minket?
7: Minden szuper. Budapestről telefonálok, de egyébként Nagyvárosban lakom, csak már a munkahelyemen vagyok én is.
1: És a Mohunál dolgozol?
7: Igen, a Mohunál dolgozom.
1: Betűsz egy ilyen automatába egyébként... belülről, és veszed el a műanyag üvegeket.
7: Igen, és én adogatom az 50 forintosokat.
1: ez király.
4: És előtte abban az automatában dolgoztam, mert a kezedet kellett betolni, tudjátok, egy nagy száj volt, és megmondta a jövődet.
1: Júj, de szerettem azt, egy nagy fej.
7: Előtte pedig én írtam a jövőre. Igen. A cetliket. Oh. Viszont egyébként amúgy ez fontos, hogy amúgy én nem annál a Mohunál vagyok, két külön cég van. Mind a ketten Mohu vagyunk, viszont van a Mohu MOL, meg a Mohu Budapest. Mi az erőműhöz tartozunk.
1: Ti az erőműhöz tartoztok.
2: Mit bonyolítjátok? Így se értjük az egészet, hogy mi zajlik.
7: Pont ez a cél.
2: Ja,
7: ez egy ötletet.
2: Értem, ez egy álcázás.
4: Egy Mohu.
7: Ez egy álcázás. Igen.
1: Nagyon jó, Mohunál, aha. És 10 éve hallgatsz bennünket, és többször próbáltál már játékba kerülni, de még nem sikerült.
7: Így igaz.
1: 10 éve folyamatos próbálkozás jelent?
7: Nem, nagyjából 10 éve háromszor próbálkoztam, annyira nem vagyok kitartó.
1: Aha, ez kemény azért vannak.
4: Jó, mindegy, most úgy fogjuk mesélni, hogy minden évben 100-szor felhívtál. Még
1: igen, ezt mi így
7: mondjuk. Jó, terjedjen el ez rólam, hogy minden nap többször hívlak titeket.
1: Nagyon jó. Jól van, oké. És mi a helyzet, kit választottál játékra?
7: Téged választottalak, Balázs, mert tudom, hogy nagyon szeretsz játszani.
2: Na, imádja.
1: Én nagyon szeretem is ezt a játékot, meg aztán annyira szeretem, hogy aztán csak úgy várom, hogy minden reggel játszassak, hogy de jó.
7: Alig várod, igen. Hogy valaki kiválasszon.
1: Igen.
7: Jó, annyi, hogy biztos, hogy nagyon béna leszek, úgyhogy jól le tudsz alázni.
1: Na. De nem akarlak lealázni, nyerd meg, én vagyok a legboldogabb. Adok egy ajándékcsomagot, kapsz egy Protexin csomagot, és akkor szépen elballagsz.
2: Most ugye elmondtad, igen, hogy nyerjük meg az egész hónapot, mi?
1: Igen. Rendezze a bérplóra, de mi a hónapot meg akarjuk nyerni.
4: Igen, az a baj, hogy a Balázs nem az a fajta állat, aki ezekre a döglött vadakra megy rá, hanem neki azt kell, hogy legyen valami rettenetesen elharapózott egód, amit erre ugye érdemes rámenni.
1: Igen, ez így nem, ez így kedves vagy. Igen, kedves vagy, aranyos, meg is adod magad, mondod, hogy úgyis kikapsz, ez nem. Ha valaki bejön és nagyon arcoskodik, ott ugye elkezd kinyílni a szemem.
4: Legyen flagma, Gréta, mondjál majd flagmát. Flagmász be.
1: Na?
7: Nem voltam DJ Otin, mert annyira nem érdekelt.
2: Oda szúr, ahol a legjobban fáz.
1: A mindenségét neki.
4: A Dionysus központban.
2: Igen, pont egy darab jegy maradt, ugye igen. Az lett volna, amit
1: betalált. Na jól van, oké. Na nézzük akkor, hogy megy ez a játék, jó? Ügyes legyél, nagyon számítanak rád a hallgatók. Ne roncsd el, figyelj oda, csak szépen óvatosan. Ha megnyered, rendben. Akkor megnyerted nekik a hónapot.
7: Rendben.
1: Jó?
2: Állj, amit kapni fogsz a elbukottnak, figyelj!
1: Nem fogja.
2: 3-2, tessék!
1: Készültél kérdéssel? Itt vagy?
7: Készültem.
1: Hallasz?
7: Készültem. Itt vagyok, hallak.
1: Na, a mi
7: a kérdés? A kérdésem az lenne, te szoktad gyűjteni egyébként a palackokat?
1: Hát, megmondom őszintén, hogy kevésbé foglalkozom ezzel, tök őszintén. Megmondom, hogy lusta vagyok ez. Te gyűjtöd?
7: Képzeld el, én is lusta vagyok hozzá.
1: Kidobod, vagy mit csinálsz?
7: Odaadom általában.
1: Na, de kis jótékony vagy. De kinek adod?
7: Akik sorban állnak az automatánál.
1: Oda viszed, és akkor ott elosztogatod?
7: Oda viszem, és ott elosztogatom. Oda adom mindenkinek.
1: És örülnek neki, vagy mit szólnak? Mit mondanak?
7: Örülni szoktak. Uh-huh. Örülni szoktak, általában megköszönik.
1: Megköszönik. Aha. Mit csinálsz szabad időtben?
7: Kicsit kétkedve.
1: Mi a hobbid, vagy mit csinálsz? Mit csinálsz a hétvégén?
7: Szeretek edzeni.
1: Mit edzel?
7: Rendszeresen járok sportolni. Futni szoktam.
1: Fut?
7: Szerintem azok fussanak, akiket kergetnek, de közéjük tartozom.
2: Jó! Gyerekek, ez szép volt!
1: Hajrá, hallgató küldték! Jól van, Gréta, meg vagyunk, le is telt az egy perc, ügyes vagy.
7: Hát szuper, azt hittem nehezebb lesz egyébként. Mondjuk elevickéltem, tehát azért igen, annyira nem.
1: Igen, de rendben volt, elevickéltél ilyen
2: kis. Nem voltak benne nagy csendek, meg nem. Nagy szókeresések, nem volt ennek semmi baja.
4: De tökéletesen átjut az energiája Grétának teljes mértékben.
1: Így van,
4: tehát lehet érezni, miben vagy, és nagyon szurkoltam.
7: A nihil higgadság.
4: Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy van már ilyen beceneved az automatánál, te vagy a palack pápa, vagy valami hasonló, hogy kimész az embereidhez, és megáldod őket néhány palacka. Tessék, itt vannak, nekem nem kell.
7: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet lenne. Nem. Sajnos nincsen még, pedig lehetnék sekrestés is.
4: Ez nem elég méltó. Ezen még dolgozunk el, Gréta. Ne egyek kis tűrünk.
7: Jó, ezen mindenképpen dolgoznunk kell.
4: Na, de gyerekkelem valami.
1: Na figyelj, ezt megmutatjuk, mert van egy ilyened is.
8: Gratulálunk! A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu jóvoltából.
1: Na!
7: Nagyon szépen köszönöm, végre rendben lesz a bérrendszerem.
1: Az biztos.
4: Láttuk, hogy voltam úgy ebből baj mostanában egy Hyrox versenyen, úgyhogy odafigyelj magadra.
1: Igen, azt majd mindjárt meg.
7: Rendben.
1: Ne felejtsük el, a halál a belegben kezdődik, csak mondom, úgyhogy...
7: Ez így igaz, a halál a belegben kezdődik.
1: Ez egy fontos mondás. Küldünk minden neked, köszi játékot!
7: Köszönöm szépen!
1: Hello. Péter azt írja, utoljára a választások miatt izgultam ennyire. A palackok Teréz anyukája. Jó játszott, ügyes volt, jó volt, kiúszta az egy percet, megérdemelten.
4: Tehát akkor a mai napon meg is szűnt ez a dolog, hogy a hallgatók nem nyertek.
1: A mai napon véget ér az, hogy nem tudjuk úgy behúzni a hónapot, hogy csutkára ólire, hanem egy nyereségük van, és nekünk van azt hiszem 13 vagy 14 valahogy.
2: Jó, hát azért 15-e van.
1: Hát azért 13, 1, 15-én belefér vagy a... 11, ugye hétvégék is vannak benne.
2: Ez azért, nem szar.
1: Hát azért nem állunk rosszul.
4: Persze.
2: Most lehet jönni ezzel az egy nyomorult győzelemmel.
4: Egy nyomorult győzelem.
1: Igen, kivel pont, vagy?
2: Kivel vagy?
1: Te
4: én? Hát. A jó Istennel. Csak neki tartozok elszámolással, jó?
1: Igen. Kellettnek kérkedni, hogy nem volt még senki, aki nyert. Hát ez így van. Így
4: mindig jártunk. A hencegés hozza meg amúgy a vesztes. Mindig ilyen. A henciket.
1: Arcoskodsz elbukod. Ez így van. Egyébként meg szívesen adunk ajándékcsomagot is, meg vigye a Protexin Balance-t is, figyelj, és akkor tegye el a kis bélflóráját, úgyhogy...
2: Annyi van itt, mint az állat.
1: Így van. Figyeljétek. Nem rossz, de nem is tragikus ír egy hallgató, és valóban ez volt. Na, megbeszéljük majd ezt a versenyt is?
4: Nagyon vicces, hogy írtak. Hyrox. Ha versenyzel és köpsz egyet, akkor kizállnak. Ő meg... És a szőnyegre.
2: Az a igen, az nem lehet köpni. Ezt miért nem vezetik be a fociba is?
4: Vagy nem lehet köpni,
2: mert igen, fű mert van. Igen, mert mindig az de mindig az van, hogy ahogy a kamera ugye pásztáz, és ha valakire rámegy, az biztos, hogy azonnal csulázik egy retteneteset.
1: Igen, mert az... érzi, hogy rajta van
2: igen,
1: a kamera.
2: Ugye? Egy ilyen kamera függőség van, már nyomod
4: így is van. Ki. Én a kérdés csütött a kérdés, mert egy ilyen Hyrox teremben szoktam csinálni ugye Bencével, és ettől van, kialakul benne, hogy fals ego azzal kapcsolatban, hogy én is Hyroxozom. Tehát ugye nézze, hogy ők csinálják. Nem. És akkor ettől most ugye azt gondolom, hogy kicsit én is ezt csinálom.
2: Mi a Hyrox?
4: az egy ilyen összetett gyakorlat, a CrossFitből vált ki, és az a lényege, hogy felváltva csinálják a gyakorlatokat, de van benne 8 km futás feldarabolva egy kilométerekre, tehát 8x1 km.
2: És
4: van
2: közben benne... meg gyakorlatokat csinálsz.
4: Igen, igen, és akkor van benne ilyen nagy medicinlabda dobás, szánkótolás, 8x1.
1: Lefutsz 8x1-et?
4: Hát nem én, hanem
2: csinálja.
4: Akik ott
2: csinálják. Csak ott oda jár be a terembe.
1: Ja, igen, bemész le, és nézed őket egy
2: órát.
4: Igazad van, velük vagyok, miközben ez történik. Ott vagyok, igen, igen.
2: És ott
4: ez kicsit az enyém is.
2: De lefogszál 8x1 kilométer.
4: Legyalogolni le tudom, egy ritmusos sétával.
1: Meghalnék konkrétan. Meghalnál
2: már, hogy nem halnál?
1: Nem bírok futni, nem szeretek, gyűlölök
2: az futni. Az más, hogy nem szeretsz, tehát azért, na.
4: De ők máshogy futnak, és...
1: Összefossa magukat.
4: Igen, igen, igen, kicsit más a kenőanyag.
1: Igen, de, és köpni nem lehet.
4: Nem lehet köpni, nagyon sok mindent nem lehet, mert odafigyelnek, hogy ott a dolgok úgy maradjanak, ahogy vannak, szép állapotban.
1: Jó, akkor erről majd beszéljünk, mert itt azért történtek nagy dolgok.
4: De látod, hogy néznek ki ezek az emberek amúgy?
1: Én most az összefosott csajt láttam.
4: Jó, de most
1: ha mindenki így néz ki, akkor én szeretem ezt a versenyt.
4: Ugye az van, hogy az összefosott csajra a fost azt, hogy távol is, de vizuálisan, és csak nézd meg a testalkatát, hogy ezek
1: színizom. Ugye brutál, elképesztő izmosak és elképesztő erősek, de...
4: Eveznek is, minden, nagyon sok, tehát egy ilyen összetett dolog, és akkor... az benne, ami miatt rákapnak az emberek, hogy amúgy így kvázi könnyűnek látszik. Tehát lehet az a toxikus gondolat, hogy te erre képes vagy.
1: Hogy meg tudod csinálni. Igen. És aztán kiderül, hogy nem.
4: És aztán elkezdett csinálni, és akkor rájössz, hogy
1: azért ez egész más.
4: Egy kólát valaki? Na, igen, szóval nagyon nehéz.
1: Jó. Na jó, van, megnézzük majd a videót. Én ezt ma reggel láttam. Szerintem nem tudom, hogy lenne az adrenalin szint, hogy ne álljak meg, ha közben összefostam magam. De majd beszéljük meg, hogy ki hogy döntene ebben a helyzetben. Jó, tehát életed versenyét futod. De ugye ez a bizonyos kérdés, hogy nem érzel életed végig szagokat, vagy te vagy szarszagú. Ez egy nagy dilemma, hogy az ember ilyenkor mit csinál.
2: Ebben nincs dilemma, ő volt szarszagú.
1: Ennyi, tulajdonképpen ennyi. Igen. Igen. Hiába, hogy izmos, halábot, hígfos. Köszönjük szépen. Ez...
4: összefoglaltad a témát.
1: Ez Simi nagyon szépen. Simi nagyon szépen összefoglalta. Ja, durva egyébként meg már, hogy milyen sportok alakulnak ki, miből nem, hogy akkor itt aztán ebből ők kiválnak, és akkor itt aztán burpeeznek, meg nem tudom, mit csinálnak, de hogy akkor ez már nem crossfit, hanem ez már a high dog, szóval, hogy már követni se tudod, hogy
4: már
1: mi van.
4: Már unják a crossfitet, és akkor elmennek ebbe az irányba.
1: Igen.
4: Igen, de amúgy tényleg jó. És akik csinálják, azok ilyen jó arc emberek. Tehát, hogy minden sportnak van egy ilyen közössége. És én szeretem azt a közösséget, ezek jó arcok.
1: Jobb arcok, mint a gyúrósok?
4: Más. A gyúrosok miért
2: most általában... mi a bajod a gyúrosokkal? A barátaidat támadott hátba?
1: Nem, a gyúrosokat sose bántam, de...
4: Mafiózók nincs telenek, ők a gyúrosok.
1: Igen, mafiózók, autóreperek, leszakadt vállalkozók.
4: Igen, ők. És én nagyon szeretem ezt a közeget is, ebben is megtalálom magam, de ez egy kicsit más ez a Hyrox. Ez a feldolgozatlan traumák, a beilleszkedésre való képtelség.
1: Igen, igen. A bizonyítási kényszeres 40-esek, amíg mindig nem vagyok elég, de ha ezt megnyerem, akkor elég leszek, című drive-on futók.
4: Szerintem azok az emberek járnak erre, akik nagyon szeretnek jól lenni, és ettől tényleg jól vagy, ettől az edzéstől. Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon stabil lelkivilágot biztosít.
2: Ha ezt túléled, itt olvasom, hogy mit kell csinálni, persze, hogy stabil a lelki világod.
1: Futnak két ilyen 30 kilós kettlebell-lel futnak.
2: Arra, nem, de... futni csak simán futnak.
4: Nem, gyalogolni kell vele, van ez a farmer's carry.
1: Fölemeld a kettlebell-t, és azzal kell menned.
2: 200 méter.
4: Ezt én szoktam csinálni.
1: Ez a kislánynak olyan karjával lever egy csicskalángost, hallod?
2: Hogy véged van.
1: Megbolondulsz, tehát, hogy soha nem hallasz többet arra a füledre, onnan kaptad.
4: Az emberei miatt bántod. Mondom neked.
1: Hogy micsoda?
4: Az emberei miatt bántod, de amúgy tényleg van ez a...
2: Azt hiszem, oda jársz, még nem tartozol oda.
4: De oda tartozok, és majd ők is meg fogják mondani neked. És olyan,
1: én tegnap elmentem a Népstadion mellett, mert azért még azért nem vagyok a válogatottban. Tehát csak arra mentem autóval, és láttam a Puskást, érted? Én azért még nem éreztem magam a Szobó mellett ott a válogatottban. Csak mondom, hogy lejársz abba a terembe, de nem tudom, mit csinálsz ott.
4: Tudod, sok olyan csoport, hogy próbálsz dörgülőzni, ahova szintén nem tartozott, Balázs.
1: Tudjunk-e sehova.
4: Igen, hogy beszéltük erről, szeretnéd. Van még benne potenciál. Így van. Szóval, hogy jó, és viszont azt én szoktam csinálni, meg a szánkót is szoktam tolni, meg a kettőbert is viszem körbe. A skierget, ezt nem szoktam csinálni.
1: Skierget kell tolni? Ez valami IKEA-ban meg?
2: Ez a töltött húsgolyó.
1: Gyerekek, az van, elmondom nektek, mi van. Bárki csinál ilyet, hogy crossfit, hogy hájdok, ezek mind nagyon megérdemlik, mert ezek már ilyen emberfeletti határteljesítmények. Szóval, hogy ez ilyen...
4: Nincs bírás ezekkel.
1: Nincs, ezek egészen elképesztő, hogy mi csinálnak, meg hogy húzzák a kötelet, meg dobják a labdát, meg szóval tényleg ezek a gyakorlatok azért egészen elképesztőek. Igen. Eszter, ne hagyd magad, piszok vagy, Balázs!
4: Majd a Hyrux-os barátaim elintézik. Egy szkiergel a nyaka körül fogják megtalálni.
1: Igen,
4: azért,
1: igen, egy ilyen kötéllel egy rá.
4: A stadion parkolójában.
1: Lemesztelni te talsó testtel.
4: Igen, a segedre szűrő majd.
1: Igen, ez segedben lesz valami.
4: Igen.
1: Na jól van. Jövő mindjárt, jó? 2 perc, pontosan 7 óra, ha van bármi az utakon, küldjétek, vagy ha láttok valamit, hallottok valamit, aztán majd mondjuk a játékra jelentkezéseket, ugye minden szépen a maga idejében. Itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
8: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy

0: vagy akár egy millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.

0: legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolaján. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
3: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotér.
4: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
8: Most különösen jó döntés kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu per Kia oldalon.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
11: MR vizsgálat Gyöngyösön gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Hány óra?
15: Hajnal 2.
14: Megint nem alszol?
15: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
14: Próbáld ki te is a Sedakurt.
16: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
14: Alszol?
16: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Azonnal lakást biztosított az önkormányzat a tűzeset után. Köszöntöm Önöket.

0: Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hétvégén tűzeset következtében lakhatatlanná vált Hevesen egy ház az Alkotmány úton. Hevesváros önkormányzata azonnal szükséglakást biztosította a család számára, tájékoztatta a hevesi hírportált Schweizer Sándor polgármester. Vizsgálja a városa további segítségnyújtás lehetőségét, emelte ki a városvezető. Mint arról a katasztrófavédelem beszámolt, szeptember 11-én egy családi ház tetőszerkezete égett az Alkotmány úton. A lángokat a füzesabonyi és a hevesi hivatásos tűzoltók oltották el. A rajok két gázpalackot is kihoztak az ingatlanból, személyisérülés szerencsére nem történt. Háromnapos szakmai program keretében szeptember 11-én nyílt meg a 24. országos szőttes pályázat kiállítás, mely megnyitó ünnepséggel és díjátadóval kezdődött. A kiállítást dr. Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója nyitotta meg. Köszöntőt mondott Schweizer Sándor Hevesváros polgármestere, a pályázatot Lőrinc Etel textilművész, a népművészet mestere értékelte. Ezt követően Landgráf Katalin, a rendezvény szakmai védnöke nyitotta meg a 12. nemzetközi szőttes konferenciát. A szakmai konferencia három helyszínen gyakorlati műhelyekkel zárult, amely a palóc hagyományok és a szakma kapcsolatát járta körül. Az MVM Mátra Energia ZRT a napokban tartott 76. bányásznap alkalmából hagyományosan kitüntetéseket is átadott az elmúlt év legkiválóbb dolgozóinak. Az energetikai társaság évente azok teljesítményét ismeri el a bányásznapon, akik szakmai tudásukkal, kitartásukkal és mindennapi munkájukkal hozzájárulnak a vállalat eredményes működéséhez. Az ünnepségen összesen 41 munkavállaló vehetett át társasági és szakszervezeti elismerést, tájékoztatott az MVM Mátra Energia ZRT, köztük Heller László díjat, céggyűrűt, illetve Lignit bányászatért elismerő oklevelet. A díjazottak listája megtalálható a Heol portálon. Jó, ha tudják a Hevesvár megyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, észak-keleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
2: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
3: Hey. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello!
4: Hello! Hey. Nem baj, majd az Eszter homlokáról lemászik.
5: Hey, amúgy, ez, ha most egy játszótérre lennék, már hazamentem volna, csak ennyit mondom.
3: Csak elnézést kérek?
4: Nem, már kiüldözted volna a játszótérről.
3: Azt a mindenség.
5: Ez nekem vírusosnak hangzik.
3: Ez itt van, ebben van, volt minden. Úgyhogy...
5: Tessék itt a gyógyító csiamagod.
3: Köszi, a csiamagbaj. Csiamagbaj helyre tesz. Igen, itt vagyunk. Itt vagyunk, gyerekek, és már is folytatjuk, zsebkendő is van, minden van, méz is van, tea is van. Hát ha ma nem gyógyulok meg, nem tudod, soha nem gyógyulok meg. Itt vagyunk, nincsenek zenék, Jézus Isten, mi lehetett az értekezleten? Hogy? Ki az, aki ennyire bennfentes? Ti ilyeneket is tudtak, hogy mi értekezleten voltunk, és összeteszitek, hogy voltunk értekezleten, és nincs zene?
4: Megint nem volt zene.
3: Ezek nagyon figyelnek.
5: Megüzelték, hogy nem szerettek a zenét, és akkor azt mondtuk, hogy meghallgatott a kívánságot.
3: Ez kell, ha mi kellünk, akkor itt vagyunk, igen. Akkor egyétek meg, amit főztetek. Akkor nem zenélünk. Ha nem akarjátok, nem zenélünk.
5: A semmiről beszélés képességét fogjuk fejleszteni.
3: Igen. Akkor most beszélgetünk inkább a semmiről. Bár úgyis jók vagyunk igazából. Kifújom az orrom szép lassan.
5: Na, hát
4: ez de hogy legalább ásom, csak egy 10 centit
5: fordulj. Még mindig inkább ez, mint a Katy Perry.
3: Egy orrfújás, vagy 10 Dua Lipa, akkor még megnyugtatom. Még mindig arra szavaznak, hogy akkor inkább igen. Jó, nem akartok zenét, akkor nem lesz.
5: Minőségi műsorkészítés fog zajlani mostantól. Nem hagyjuk, hogy, hogy a különböző negatív trendek befolyásolják az életminőségeteket.
3: Így van, így van. De hogy tényleg megjegyzik, ma is lendületesek vagytok, semmi zene, Szabika írja. Eltűnnek a zenei gyerekek, kiírtjuk őket.
4: Megkapjátok 10 után.
3: 10 után, megkapjátok őket, nem most nekünk ki kell írtani a zenéket.
5: Így van.
3: Kiadták nekünk parancsba itt a tulajdonosok, hogy akkor beszéljünk, úgyhogy beszéljünk. Kifejezetten gyűlölöm a zenét, írja valaki. Látod? Tehát azok a visszajelzések jönnek, amik a kutatásból jönnek, hogy nem akarnak ezek zenét hallgatni.
4: Jó, kérdez meg, mert ez most így irányított kutatás. Igen? Kérdez meg a hallgatók, ki az, aki szeretne zenét.
3: Mert akkor arra megírják, hogy én.
4: Igen, igen.
3: Vagy azt hívják, hogy én se.
4: Ezt hívják irányított kutatásnak. Te kedves hallgatók, van köztetek olyan, aki most szívesen hallgatott volna egy zenét?
3: Na tessék. Tessék.
5: Jó, mondunk példákat.
4: Nem kell példa, jó. Csak így, hogy...
5: Lady Gaga.
3: Dua Lipa.
5: Dua Lipa. Katy Perry.
3: Vagy... Kamrád.
5: Vagy az arcüreg gyulladás a Balázsnak.
3: Na tessék.
5: Ebben lehet választani.
3: A kadálcsörgés és a csámcsogás. Na tessék, írjátok.
5: Nagyon jó
3: meg.
5: Teszem úgy az AI szerintem a hallgatóknak a hozzáállásához, mert már el is készült például az én Szűz Mária verzióm. Ami hát ugye...
3: Igen, az
5: véleményes.
3: Igen. Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
4: Jaj, de jó!
3: Ez milyen jó.
4: És nem szól a főnököd?
3: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgna, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. Gondold el, hogy egyébként ez mennyire tűnik el a felnőtt létezésből, ez az azt csinálok, amit akarok, nem?
4: Nulla.
3: Hiszen
4: kész.
3: Ez nincsen, és nem tud lenni, és ez a felnőtt lét legnehezebb része, hogy szülő vagy, apa vagy, férj vagy, feleség vagy, dolgozol. De ez az azt csinálok, amit akarok, ez eltűnik az életünkből. És olyan üdítő egy ilyet elolvasni, hogy úgy döntöttem, itthon maradok, és teszek mindenre, ma egész nap azt csinálok, amit
5: beszéljünk
3: akarok.
5: Erről. Beszéljünk
3: ez
5: a
3: nincsen.
5: Hétköznapi apró lázadásokról, ez amiket nincs. Magunkért teszünk. Amiket nem tudsz elmesélni a barátaidnak, mert annyira azért nem menő. Tehát kicsit ilyen szánalmas, de azért mi szeretni fogjuk, és be tudunk kapaszkodni a sötét időkben.
3: De na, de miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert egyszer...
5: Hozzászokunk a préshez.
3: Igen, de, hozzászoksz.
4: De, de az elején a prést senki nem kívánja.
5: Nem, nem és úgy, hogy folyamatosan ki kell kapcsolni magadban, ugye, a vészjelzéseket.
4: Na, de mégis a préssel kapcsolatban, hiszen, ha igen. Nem mész be, akkor kirúgnak. Itt kezdődik a prés.
5: És nem lehet igaz.
4: Az első nem a hozzászokás, hanem az, hogy rá vagy kényszerítve.
5: Hát ez a hozzászokás, az magadat szoktad hozzá, mert felülírod a belső igényeidet a külső kényszerek által. És akkor de szép lassan, és az a durva, amikor túlszaladsz vele, és rájössz, hogy most az életed összes területén csak megfelelni.
3: Tudsz. Igen, hogy csak az van, hogy vagy megfelelsz, vagy olyan dolgokat hajtasz végre, amit egész egyszerűen meg kell csinálnod, mert olyanok lettek az életkörülményeid, nem? Hát most szülőként tenned kell a szülői dolgot, abban nem tudsz kicsekkolni.
4: Na jó, de ha csak az
3: munkaerőként, vagy munkavállalóként szintén.
4: Jó, de itt kéne megtalálni azt, hogy mi az, amiből ki tudsz csekkolni. Szülőként nem tudsz kicsekkolni.
5: De hogy nem mindenből ki lehetek kicsit csekkolni, kicsi. Csak annyit kell kicsekkolni, hogy ne vegyek észre, hogy kicsekkoltál.
3: Igen.
4: De a gyereket sír egy órája.
5: Gondolod, hogy a sebészek, ha a hasi műtét közben nem szoktak rágyűjteni? De rá szoktak, hogy csak kihajolnak az ablakba. Na, ugyanezzel. Ugyanezzel a...
4: Szép példa.
5: Így van. Tehát, hogy mindenhol van egy pici szelep. Egy pici szelep, nem mondom, nagy szelepek vannak, ahol mindent ki tudsz engedni, csak...
4: Mennyit tudsz ellopni kicsekkolásra egy napból, amit még nem vesznek észre?
3: Hát, a munkahelyen tudsz egy kicsit kicsekkolni, talán ott tudsz egy kicsit csalni. A szülői létben is tudsz, mert úgy csinálsz, mintha jelen lennél, de üveges szemmel nézel a gyerekre. Ott ülsz a leckéje mellett, de nem nagyon vagy ott. Tehát ilyen mini etapokra vagy epizódokra ki lehet, de hosszan pihentetően nem tudsz azért szerintem.
5: Nekem a személyes hősöm ezzel kapcsolatban egy fiktív karakter, a Hell nevű fickó, a Megint Malcolm című sorozat. Nem a Malcolm volt, a másikban voltam, ahol a 3 srác volt a gyerek. Vagy Malcolm? Mindegy, lényeg. Kiderült róla utólag, hogy 15 éven keresztül egyetlen pénteken sem ment be a munkahelyére.
4: És nem vették
5: észre. Ezt nem tudta se a családja, se a munkahelyén, mert valamilyen adminisztratív oka volt ennek, és az a lényeg, hogy...
4: Mit
5: hogy
4: csinált közben?
5: Csak olyan dolgot csinált, amihez kedve volt. És az a lényeg, hogy egy perbe fogták, úgyhogy igazol neked, hol volt, és mindenről eltett. Elment Vidámparkba, elment hotdogevő versenyre, amihez az ő belső gyermekének szüksége lett volna.
3: Mennyire jó ez? Mennyire jó ez.
4: Járna
3: és
4: ez
3: mennyire járna ez, igen. De itt van például a Tibi, azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor tulajdonképpen már ugye megfelelésből
5: egy
3: rohansz
5: az
3: oviba.
5: Az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
3: Igen. Később jársz oviba, vagy hogy rohansz, mert hogy megfelelsz. De mi van, ha a gyerek elkésik oviból?
4: Semmi. Ja, az ég egy adta világot. Nem, amiatt aggódsz, hogy a gyerek elkésett az oviból, akkor te is el fogsz késni.
3: Te is késsel, mit szól az óvónő, be kell érni. Igen, de hogy ott is van egy megfelelésed, és ezért van egy rutinod, hogy jaj, mennünk-e, mert 8-ra bent kell lenni. De és már el sem mered engedni, mert kialakult ez a szokás, hogy be kell érni. Tehát ez sokszor hajtjuk mi rabigába a fejünket.
5: Szerintem például ez a reggel 8-ra beér, és ez szerintem egy hülyeség. De ezt nem is kéne erőltetnünk.
3: Tehát én nagyon szeretném, ha így lehetne.
5: Ugye?
4: Na, például itt.
3: Ha ez például menne 8-tól 10-ig, rendben van.
5: Istenem, én lennék a legkedesebb kadét az egész világon. De igen, de hogy attól függetlenül azt gondolom, hogy azt most késsel reggel, amikor tudom, ilyen nagyon intenzív, főleg egy szülőnek az élete, hogy most a 15-20 perc elcsúszik. Hát ez kit érdekel?
4: Amúgy? Hát a munkáltatódat valószínűleg, mert ráadásul ilyenkor az van, hogyha elcsúszott 20 perc, aztán nem fogod a végén hozzárakni. Jó, jaj, hát mennem a... kell a gyerekért.
5: Borravaló, úgy hívják.
4: Igen, köszönjük.
3: Igen. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Na? Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában, hogy nem csinálsz, amit akarsz, csak egyszerűen nem kell olyan dolgokat megcsinálni, amit nem akarsz. Nem? Ez egy jó mondás.
4: És a való életedben meg szinte csak ilyen van. Ugye? A melóba is be kell menned, ha akarsz, ha nem. Tehát nincs benne választási lehetőség.
3: Igen, de azért az nagy segítség, ha olyat csinálsz, amit szeretsz.
4: Szeretsz,
5: igen, igen,
4: persze.
5: Szóval az nem tud teljesen menni.
4: Az egy jó.
3: Mert akkor egy jó dolog azért az. Tehát, hogy az vagy olyan szerencsés, hogy valahogy úgy orientálottál, hogy az lett, amit szeretsz, akkor azért az egy könnyebb lét, mint bemenni
5: de
3: minden
5: nap
3: mondat, úgy, hogy gyűlölöm.
5: Mondtál, ha vagy olyan szerencsés, hogy véletlenül úgy orientálódtál, hát ezt kell kivenni az egészből. Nem lehet véletlenül orientálódni. Azt kell csinálni, hogy meg kell ismerned magad a 20-as éveidben, és a 30-as éveidben olyan munkahelyen dolgozni, ahol már olyan dolgok történnek, amik téged éltetnek, nem pedig leépítenek.
3: Oké, csak mondjuk vagy elvégzel egy orvosit, elvégzel egy ügyvédképzést. Ott azért 30-40 évesen simán kipöröksz és kiégsz, ott azért már nem tudod csak úgy átcsakoldatni magad máshova. Tehát én arra gondolok, hogy még valamikor
4: rengeteg,
3: szeretted.
4: Rengeteg.
5: Hát csak a Várkonyi Andra.
4: Na, ugye, jól döntött.
3: Igen, hogy átcsakolt egyik foglalkozás a másikat. De hogy tehát, hogy nem feltétlen tudsz azért úgy ugrani.
4: Nem
3: de közben
4: tudsz,
3: baromira ki vagy égve, nagyon el vagy fáradva, de azért mondjuk egy doki, vagy egy jogász, vagy egy ügyész, azért, vagy egy ügyvéd azért nem vált olyan nagyon
5: könnyen. Dehogy, de hát reggel, figyelj, Duma Színház, mondom akkor, Litkai, jogász, kap, jogász.
4: Csinálták?
5: Persze.
4: Igen,
3: dolgoztak
5: rendesen.
3: Igen,
5: hát a Litkai most benne van ebben
4: a
5: nagy környezetvédelmében.
4: Hogy tudod komolyan venni a kapot? Mit
5: a kapnak van egy ilyen komoly arca amúgy. És az a durva, hogy a hétköznapban inkább komoly, mint vicces, sajnos. De hogy ezért nagyon szeretem, de tényleg neki van abszolút komolyan lehet lenni. Akkor ott van Fruzs, ő is pszichológus, akkor ott van Denis, ő, hát ezt nem tudja, mit csinál.
4: De ott van, volt benne nálunk a emlékezetek a Travelinára, aki ugye ilyen nagy utazó blogger lett. Ő középvezető vagy vezető volt.
3: Elegelett.
4: Írgalmatlan multicégnél. Ott van a Cheese sajtműhelyes Anita, ő is volt bent, aki a francia sajtvilágbajnokságot megnyerte. Ugyanilyen felső vezető volt, azt mondta az egyik nap, hogy szevasztok, elment.
3: Jó, ez a ritkább,
4: igen, de
3: sajnos.
4: Azért, mert nem merjük meglépni.
3: Meg lehet csinálni, igen, de a legtöbbekre vár azért az, hogy kiégnek, elfáradnak. Beletörődnek, szűkül a mozgás. Ezek nagy váltások, és ezek tök jók. Ezért beszélünk ilyen típusú emberekkel, hogy hát ha valakinek erőt ad, igen. Ma a legfontosabb érték egy munkahelynek a work-life balance. Ebben igaza van a Gen Z-nek, mert az élmények kihagyását bánja meg életé végén a legtöbb ember.
4: Work-life.
3: És a Gen Z az azt mondja, hogy már nem, akkor nem a munkáról szól az életet. Ahogy nekünk még igen, az ő generációjuk már nem azt tartja élete középpontjának, hogy a munka. Mi még ebbe kicsit beleszocializálódtunk. Tessék?
4: Az a baj, hogy semennyire nem tartja már a munkát.
3: Jobban kijelöli a határa, itt nem dolgozik. Nem.
4: De.
3: Vagy nem csinál olyat, de egyébként a jobb munkai körülményeket ők teremtik meg, az értékesebb fizetéseket, az ő harcuk vívja majd ki, hogy az utánjuk jövő generáció az már egy jobb helyen fog dolgozni. Mert ő azt mondja, hogy ilyen körülmények között ennyi pénzért nem csinálom. Nem? Tehát, hogy...
5: Figyelj, most nagyon felbosszantottak közben egy SMS-sel. Ha késve jössz be a gyerekkel, mi már nem engedjük be, hogy szoruljon a hurok. egy óvoda.
3: Óvoda.
4: Tanuljátok meg, figyelj, a gyerek is, meg szülő is.
3: Fú, de gáz, hely lehet
5: felírom az. A telefonszámodat.
3: De nem akarnám, hogy...
5: hívni szünetben. Igen. Gondolom nem telefonozom, mert óvodapedagógus vagy, és már 7 óra 20 van.
3: Ú, de jó, de hogy nem ilyen ízébe járt.
5: De ennek mi értelme van amúgy? Mi értelme van? Hogy ez olyan, mint kitennéd a lábadat, hogy valaki elgáncsol egy embert.
4: De az egész élete így lesz. 8-ra be kell érni dolgozni. Tanulja meg az a büdös kölyök, érted? Már akkor. Tessék, igaza van. Vele vagyok.
5: De ez mi? Érted? Ez mi?
4: Nem kell ez a nagy lipsiskedés, amit te csinálsz, lipsi? Érted?
5: Lipsi vagyok?
3: Jó, de ő fél egyre vitte délután, hát azért az tényleg végleg.
5: Uzsonnára mindig oda értünk.
3: Szeretett délig aludni a gyerek.
4: Hát akkor hadd aludjon.
3: Megette az uzsonnát, azt eljött.
5: Egész éjjel a lovin voltunk. Így van. Nem, de ez mi? Tehát, hogy miért gondolják az emberek, hogy erre szükség van? Nem? Tehát meg ez annyira nem, felesleges. Tehát, hogy még azt mondanám, hogy izé lenne, nem tudom, valami vonat. Tehát a vonat elindul nélkül, rendben, értem. De hogy mi történik az óvodában, amiről lekése?
4: Mert az óvoda a felkészítése az iskolának. Tudod, hogy ő egy gondos felkészítő.
5: Tudom, mit csinálnék? Megfognám hátulra megkerülni az óvodát, ezt beraknám a kerítésen.
3: Remélem, valaki bekakil a csendes pihenőn. Igen, hát ez egy kicsit sarkos hozzáállás így ebben a formában, főleg
5: az óvodában. Ez az attitűddel akkor izében ilyen büntetésvégrehajtás intézetben kell volna helyezkedni, mert ott vannak erre szükség, erre az attitűdre. Az óvodában.
3: Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakot.
4: Igen.
3: Hát ez nagyon szép egyébként. Ez nagyon szép.
4: Nem, ez sajnos ez nem szép.
3: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsináld? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk, és élményhiányunk. És
4: igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósíts. Mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert ez föladta. Az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósíts meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment bele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
3: Igen.
4: Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó van már, jó, ez nekem nem válok el. Á, én már nem váltok munkát. Á, én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal rosszabb.
3: A legnagyobb árulás.
5: Akkor 40 évesen így a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, ahogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok. Elsorvadok, és lesz valami.
4: De és azt is csinálja.
5: Abszolút, abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmunbetegség, nagyon sok stressz betegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ még pont afelé megy, hogy van egy ilyen csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 évvel ezelőtt nem fizettek meg.
3: Igen.
4: Legyen vágyad, és merd megélni.
3: 49 éves anyuka vagyok, ki vagyok égve teljesen, pedig annyi mindent szerettem volna csinálni.
4: Na, 49.
3: Hát oké, mekkorák még... a gyerekek, az fontos. Mert ha most szültél az két éve...
4: Nem
3: úgy értem, ha mondjuk... Nem úgy értem, most arra gondolok, hogy 49-es anyuka, és van egy 16 meg egy 14, ott látsz egy kifutást, és azért visszakapod az életed. Ha most vágtál bele, és 3 és 5, akkor azért az még nagyon meleg. Mert hogy a szülői létnek is van egy kifutása, és azért ez egy nagy sajnsz, hogy ott helyre tedd magad, hogy meggyógyulj, hogy elkezd magaddal foglalkozni, hogy az életed középpontjába újra te legyél. Mert a szülői lét azért az egy 20 év szerintem egy komoly lemondás.
4: Na,
3: minden örömével együtt, de amikor ők kirepülnek, akkor te újra visszaköltözöl a saját életedbe.
4: De szerintem a közbe is kell tartani magad.
3: Nyilván kell, tehát a szülői lét szerintem se arról, hogy akkor 20 évig csak róluk és én sehova, de hogy azért ott két választás van. Vagy újra megtalálják magukat a felnőttek, vagy elvesznek abban, hogy elvesztették életük értelmét, a gyereknevelést, és teljesen eltalástalanodnak.
4: De várjál, hogyha a 49 éves SMS írónak kicsik a gyerekei, akkor ott van még élete értelme.
3: Hát akkor érted? Ott van még élete értelme.
5: Na látjátok, ez egy tök rossz gondolkodás, így mindenki részéről szerintem. Tehát alapból ugye tehát, hogy általánosítani ebben nem lehet, mert a nők ugye sokszor ugye azt érzik, hogy nincs rájuk már szükség 49 évesen, amikor már ugye már nem a legvonzóbb éveiket élik, amikor már nem előttük áll a karrier, amikor még nem a gyerekvállás küszöbén állnak, és a többi, és a többi, és hogy van ennek egy gyász része, amikor ugye elengeded mindazt, amit eddig építettél, és ugye van az a része, amikor el kell döntened, hogy te milyen irányba fogsz idősödni. Tehát melyik irányba fogod eltölteni a következő 30 évedet? És a nők hajlamosak amúgy lemondani erről, hogy azt mondja, majd ha hazajön az unoka, akkor majd...
3: De pont ezt mondtuk, hogy ilyenkor a gyerekfelnevelés után két döntésed van. Vagy visszaköltözöl, és elkezdesz, és élsz, és újra megtalálod és magad, szereted magad. Vagy azt mondod, hogy kirepültek, megöregettem, ennyi volt, csókolom, ez a hajó elment. Hát ez milyen a mindset, nem? Hogy állsz hozzá, hogy kezd föl reggel? Tehát ez ezen múlik.
5: Nagyon kevés nő engedi meg magának, hogy igazán jól érezze magát, csak a saját maga kedvéért. És ez egy nagyon durva transzgenerációs dolog, tudom, másokszor használtuk ezt a szót, de hogy ezt otthon tanultuk el, hogy a nagymamáktól, meg az anyukáktól, hogy ja, hát amikor nincsen szükség, akkor magamnak se kellek, tudod. És ez egy akkora hülyeség. És tényleg az, hogy ott ülnek az üres fészkekkel, amikben lehetnének házi bulik, érted?
3: Igen. Pont egy ilyen életszakaszban vagyok, 36 évesen kiégtem, a pénzügyi szarú jött össze, de mindig volt valahogy, kaptam egy új lehetőséget Németországban, eddig féltem, de tudjátok mit? Irány. Köszi.
5: Irán?
4: Hát az.
3: Igen, 36 évesen, hát persze, hogy irány, hát figyelj, ne viccelj már, hát még az se baj, csak most találod meg, így van, még csak most találod meg az elmúlt 20 évet tapasztalat alapján, hogy mi az, ami érdekel.
4: És a legszomorúbb mondat nem az, hogy nem szeretem a munkámat, hanem az, hogy már megszoktam.
3: Hát, na ez igen, na ez kemény.
5: Ezt én írtam. Na a lényeg, hogy
4: nem amúgy is tudtam, az érdekes. Esezünk.
5: Hogyha nagyon, ha körülnézel a nagyon sikeres gazdag nőknek az életében, a legtöbb 40 évesen kezdett el azzal foglalkozni, amikor sikeres gazdagodni? Lesz. Igen. Tehát a valódi nagy sikerek azok akkor jönnek.
3: Igen. A feleségem a 40. születésnapján eldöntött, hogy elege van, és nem foglalkozik a hülyékkel, azóta koncertekre galopozunk, egy hónap alatt 6 koncert. Aha, nem tudom, hogy pontosan mire vonatkozik. Azt mondja, hogy én lassan, de biztosan elértem, amit szerettem volna, mínuszból indultam, de mára van saját kezem, munkája, gyönyörű feleség, 2 gyerek, 3 ingatlan, 2 autó. Hova tovább? 43 vagyok, nem paraszkodom, Zsolt. Tehát itt azért jönnek pozitív példák is, hogy meg lehet csinálni. 50 éves nő vagyok, esténként meló után még anyámat kell pelenkázni, mikor élhetek végre, írja Szilvi.
5: Ez nagyon kemény. Az nagyon.
4: Ezt be akartam ma hozni. Ez nagy kérdés.
3: Beszéltünk majd erről is, igen.
5: Nem, most ne hagyjuk abba ezt a témát, hanem írjatok SMS-eket.
4: Csak igen, ez most elkanyarodik ez az
3: és itt van Nagyi, 80 évesen szerezte vissza az életét. Nagyika, azóta táncol, túrázik, barátja az fiadalodott 10 éved.
5: Emlékeztek?
3: Nagyi beújított egy kakas, lehet.
4: Vagy csak keresgélit.
3: Vagy csak kapirgálott a kis kapirgálat.
5: Későn érő típus volt a Nagyi, de hogy emlékeztek arra a nénire, aki egyszer betelefonált, hogy elege van abból, hogy csak Nagyinak nézik, miközben egy ember. Igen. Én olyan sokat szoktam rá gondolni amúgy, hogy ez annyira őszinte volt, és amúgy annyira lehet ezzel menni.
3: Igen. Ja, 32 éves, 2 diploma, egyéni vállalkozás, totál kiégés, 32 éves. Tehát közben a 80 éves visszaszerzi, a 32 éves még végig meg egy kiégés után, azért ez is milyen durva, nem? Hogy milyen szakaszok és hullámok vannak. Nagyon érdekes egyébként ez az egész történet. Na jó, van, jövünk mindjárt 7:30 pontosan. Ha van közlekedés, az dobjátok át. Mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
2: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti régi autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
13: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
14: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
15: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
16: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
17: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
18: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
19: Most különösen jó döntés, ki jár a váltani a JP autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
20: Kia. Movement that inspires.
18: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio.

is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen

0: megszólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Azonnal lakást biztosított az önkormányzat a tűzeset után. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hétvégén tűzeset következtében lakhatatlanná vált Hevesen egy ház az Alkotmány úton. Hevesváros önkormányzata azonnal szükséglakást biztosította a család számára, tájékoztatta a hevesi hírportál Schweizer Sándor polgármester. Vizsgálja a városa további segítségnyújtás lehetőségét, emelte ki a városvezető. Mint arról a katasztrófavédelem beszámolt, szeptember 11-én egy családi ház tetőszerkezete égett az Alkotmány úton. A lángokat a füzesabonyi és a hevesi hivatásos tűzoltók oltották el. A rajok két gázpalackot is kihoztak az ingatlanból, személyisérülés szerencsére nem történt. Háromnapos szakmai program keretében szeptember 11-én nyílt meg a 24. országos szőttes pályázat kiállítás, mely megnyitó ünnepséggel és díjátadóval kezdődött. A kiállítást dr. Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója nyitotta meg. Köszöntőt mondott Schweizer Sándor hevesváros polgármestere, a pályázatot Lőrinc Etel textilművész, a népművészet mestere értékelte. Ezt követően Landgráf Katalin, a rendezvény szakmai védnöke nyitotta meg a 12. nemzetközi szőttes konferenciát. A szakmai konferencia három helyszínen gyakorlati műhelyekkel zárult, amely a palóc hagyományok és a szakma kapcsolatát járta körül. Az MVM Mátra Energia ZRT a napokban tartott 76. bányászap alkalmából hagyományosan kitüntetéseket is átadott az elmúlt év legkiválóbb dolgozóinak. Az energetikai társaság évente azok teljesítményét ismeri el a bányászapon, akik szakmai tudásukkal, kitartásukkal és mindennapi munkájukkal hozzájárulnak a vállalat eredményes működéséhez. Az ünnepségen összesen 41 munkavállaló vehetett át társasági és szakszervezeti elismerést, tájékoztatott az MVM Mátra Energia ZRT, köztük Heller László díjat, céggyűrűt, illetve Lignit bányászatért elismerő oklevelet. A díjazottak listája megtalálható a Heol portálon. Jó, ha tudják a Hevesvár megyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás komoly felhőkkel. Legfeljebb északon, észak-keleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad, kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puci Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan 6 perc, szóval most se volt muzsika. Ez a kitörő lelkesedés és lendület.
2: Most képzeljétek el a zenei igazgatónkat, hogy lehorgasztott fejjel ül a dácsájában, érted, és azt gondolom, hogy ezeknek is tök hiába dolgozunk.
1: Mi lesz most a Lost Frequencies?
3: Lost Frequencies, ez lesz az új zenekarom, és mexikói zenét fogunk játszani, mexikói mulatot. Lost
1: Frequencies. Legújabb számon, nem megy le nálunk. Nem őt Kecskemétnél torlódik Pest felé egy nagy baleset miatt, és már nem tudom megmondani egyszerűen, nem tudom meg, hogy keveredtünk erre a témára, mert ez csak egy ilyen hirtelen beszélgetésbe indul, de ugye egy ilyen kicsit, nem is azt mondom, hogy komolyabb, inkább olyan kis életvezetéses megbeszélősben vagyunk, mert hogy arról beszélgetünk, hogy ki mikor kezdi újra, miért égünk ki, mit lehet ez ellen tenni, hány éves korodban égsz ki, milyen megoldások vannak, hogy váltasz, hogy döntesz, hogy kezdesz új életet 30-40-50, vagy akár 60 évesen, milyen perspektívák vannak, és kapunk pro és kontra SMS-eket, ki azt, hogy nagyon ki van égve, nem mer váltani, kinek akár ez a beszélgetés ad egy lendületet, és indul el Németországba, és vált, és szed erőt, de hogy mégis ugye ez a témánk, hogy mikor kell váltanod, honnan tudod, hogy ki vagy égve, milyen jelei vannak annak, és van-e 40-50-60 évesen váltás. Az SMS-ekből kiderül egyébként, hogy mindig van. Szóval, hogy ha te úgy kezd fel, hogy ezt meg akarod csinálni, akkor van.
2: Hát és az ennyire összeszedni magad, tudod azért egy, amiről az előbb az Eszter beszélt, hogy egy depresszióban a legalján lévő úgy keljen föl, hogy
1: igen, nyilván, de azért az mindig egy szélsőség. Nagyon depressziós vagy, legalján vagy, mentális problémáid vannak.
3: Nem csak depresszió, ezt félreértetek a depresszió, szerintem van olyan depressziós, van ez, amikor tényleg, de ugye azok már nem olyan járnak dolgozni, meg van az, amikor tudod, úgy vagy depressziós, hogy szépen rétegenként rátelepszik, csak így ilyen lellett finom por rétegeként, és az egyszer csak már úgy nehezebb, tudod, már nem egyenesedsz ki, úgy nem mosolyogsz annyit, észreveszed, hogy ja, úgy fél éve nem nevettem otthon, tudod, és hogy így minden megcsinálsz, bejársz a munkahelyedre, bízhatnak benned a kollégáid, a családod is számíthat rád, és csak, ez csak ugye lelked valahogy így elnehezebb.
1: Igen,
3: és
1: ezért, úgy nincs igen, ott.
3: És nincsenek perspektíváid, és nincsenek álmaid, és nem tudsz örömet találni a hétköznapi dolgokban. Na ez az igazi durva, szerintem.
1: Igen. Azt mondja, 39 vagyok, nem vettek vissza a munkahelyemre gyerek után, nem bedepisztem, megtanultam síelni. Tanfolyamra jártam, megtanultam egy új szakmát, mindezt egy év alatt, most keresek új munkát. Imádom ezt az egy évet. Azt mondja, 29 év után nem látjuk egymást és az értékeket. Férjem jó ideje depressziós, talán most már ő is látja. Amit tudtam, segítettem az elmúlt évek alatt, azt hiszem egy életem van, és örökön-örökké nem mindenáron kell bizonyítani. Most keresem a saját utamat, ezt Vanda küldte nekünk. Köszönjük
3: sokszor
1: szépen.
3: Sokszor amúgy az, hogy csak, tehát ugye sokszor, tehát az van, hogy egy párkapcsolatban, amikor az egyik elhagyja magát, akkor az a feltétlen reflexió, de erre, hogy fogod is őt próbált tartani, támogatni, lelket önteni belé minden áron tényleg. Tehát a melkasodból kiveszed a dobókószél és berakod az övébe, hogy hát attól jobb lesz neki, és akkor rá kell gyere egy idő után, hogy nem tudod neki megadni külsőleg azt, amire szükség van. Viszont amikor te elkezdesz menni a te utadon, elkezded magad építeni, elkezdesz jobban lenni, magasabb frekvencián létezni, akkor ezt viszont észreveszed, hogy hová várjunk csak. És azt már könnyebb neki követni sokszor, mint az, amikor te egy irányítottan próbálsz neki segíteni. Feri, úgy látod, hogy nem értem, amit mondok.
2: Nem, csak, de értem abszolút, csak próbálom igazolni magamban, hogy ez hát, így van. Mert szerintem egy csomó esetben, amikor az egyik megtalálja a saját útját, a másik nem tudja követni. Én nagyon sok ilyet láttam. Uh-huh. Ezt hívjuk úgy, hogy ugye elfejlődtünk egymás mellett, másfelé ment az utunk, de tök jó, ha valaki így tud magával rántani egy embert, a párját, de szerintem nagyon sok ellen példa van, de jó dolog.
1: Itt a kérdés legalább inkább az, hogy kell-e, ha ő nem akar. Tehát, hogy a lojalitás, hogy kell-e rántanod. Tehát ott van egy pár, ja, te fejlődsz, te vinnéd, mert van a lelkiismereted, ő nem akar, nem jön, neked felelősséged vinni, vagy az a felelősséged akkor, hogy kilépsz, és nem fejlődtök tovább együtt. Tehát, hogy meddig viszed, meddig cipeled.
2: Hát egy darabig próbálod, de van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy figyelj, nem tudunk egy
1: de egy csomószor a nem fejlődő rántja vissza a fejlődőt, és csatolja maga mellé.
3: Persze, mert ugye tud hatni ugye a lelkiismeretére, vagy egyetlen. De amúgy van ennek az a része, hogy nyilván a párkapcsolatban a másik fontos, tehát az első lépés az mindig a hátsimogatás. De amikor a hátsimogatással nem érsz el semmit, akkor fel kell ismerd azt, hogy most...
2: Akkor mi jön?
3: Hogy akkor a fenékbe rúgál. Hanem az, hogy ilyenkor az van, hogy akkor elindulsz te is egy úton, és akkor azt mondod, jó, a terápiának alapvetően az a lényege, hogyha te jobban vagy, akkor körülötted mindenki jobban van. meg az, hogy a te dinamikád megváltozik, akkor az egész körülötted lévő dinamika megváltozik. És hogyha a másikat nem tudod rávenni, hogy menjél terápiára, te még el tudsz menni, és rá tudsz jönni arra, hogy miért vagy pont egy ilyen emberrel, miért vagy ebben az élethelyzetben, miért ez történik veled, amikor erre van a legkevésbé szükséged, ugye ezt éled meg. És akkor te elkezdesz változtatni, váltani, és akkor a másik el tudja dönteni, hogy akar menni veled, vagy nem akar menni.
2: Igen, csak 30 év együttélés után tudod, te megtaláltad magad, te elindulsz, mondod a másiknak, hogy tessék, lehet velem jönni, vagy nem. Azt mondja, hogy nem megyek, akkor a 30 évet lesöpörni azért nehéz.
3: De ez nem kell lesöpörni.
2: Hát de azt kell mondani, hogy köszönjük szépen, akkor külön megyünk tovább.
3: Nem. Tehát ez szélsőséges. Szerintem azt kell mondani, hogy természetesen tudunk egy párkapcsolatban maradni, és én szeretnék veled együtt maradni, és vannak ebben jó dolgok, és a jó dolgokat szeretném megőrizni, de szeretnék változtatni a dinamikán a párkapcsolatnak, és ez azt jelenti, hogy akkor szombaton te csak sorozatot akarsz nézni, akkor én el fogok menni itthonról, és azt fogom csinálni, hogy nekem van kedvem. És akkor külön leszünk. És egy csomó ilyen.
2: És akkor
3: más emberek jönnek az életembe, lesznek haverjaim, más emberek véleménye is lesz majd a fejemben, nem csak a tiéd, és akkor ezek az apró változtatások, amúgy ezek tök nagy dolgokat tudnak meg, hogy mondjam, így,
1: megindítani, áttransformálni, igen. 33-os éven égtem ki a pénzügyön, most egy éve már vállalkozók, kreatív területen csóróban, de boldogabban, alkalmazottként problémák voltak a felkeréssel, már egy éve nincs ilyen gondom. A 50 évesen 15 év ausztriai ingázás után jöttem haza, mert kiégtem, most itthon vállalkozom. Ezt Gepetto küldte nekünk. 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityú.
2: Nem tudod? Lehet, vagy ez a rosszabb lesz, sehogy nem lesz rosszabb. Szerintem. Tehát ha szarul vagy egy helyen, onnan nem lehet rosszabbat húzni. Persze tudom, mindig van lejjebb, de legalább akkor meg...
1: Érted, de értem, mit akarsz.
2: Legalább léptél.
3: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
2: Igen, tehát, hogy úgy is rosszabb lesz.
3: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodj, amíg a takaródér, meg mit tudom, mi van a falon túl.
2: Mit gondolsz, ott jobb lesz?
3: Igen, de azon, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még csak még munkát sem változtat, maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz. Tehát azért azt szerintem...
1: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk, próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
2: 33-os.
1: Igen.
2: Igen, és a kecske vidám állat.
1: És megeszik minden tőlöttet. Igen, a szemetet megeszi, ad neki oda. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam, logisztikusból kamionsofőrnek, életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Aztán sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
2: Szeretem.
1: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért.
2: Hát,
1: ez egy másik világ, mamája. Kedves szakító, 40-es, 50-es nők.
3: Nem várhatom mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert minden.
1: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció, gyerekek. És oda vannak a 40-es, 50-es nőkért. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy...
3: Plusz,
1: van esély?
3: Amikor azt érzed, hogy semmire nem vagy jó, akkor gondolj végül, hogy felnevelted egy gyereket, ennél semmi nem nehezebb. Tehát, hogy gyakorlatilag te már letetted az oká és vizsgálat az életből, mindenen túl vagy, és nem tudnak meglepni téged, nem kell mindent beszélni.
1: Igen, de én azt értem, hogy akinek 20 évig a gyereknevelés volt a központban, annak van egy erős kiüresedés, és annyira elveszíted ebben magad, hogy rohadt nehéz azért megtalálni új célt és értelmet adni. 45-50 évesen. Azt mondom, most itt vagyok, már az anya szerepem nincsen, mi vagyok akkor én most valójában? De abban a mi vagyokban én elvesztettem egy kicsit önmagam, anya voltam 20 évig.
3: Sátán még lehet,
1: és 45-50 évesen kell újra definiálod magad, és megtenni, hogy mi érdekel, mit szeretek, ki vagyok én, szeretek-e magammal lenni, ki ez az ember ott mellettem, aki a párom vagy a férjem. Szóval azért ezek nehéz döntések, meg nehéz élethelyzetek szerintem.
3: Nagyon, a legnehezebb. De ettől függetlenül nyugtasson mindenkit, azt, hogy ezen mindenki keresztül megy, és ha elkezdesz beszélni róla, az már nagyon sokat fog segíteni, mert biztos vagy benne, hogy találsz magadnak olyan cimborákat nagyon hamar, akik iszonyatosan meg fogják érteni.
1: 20 éve vagyok vasutas, mi az a kiégés? Igen. 58 vagyok, a férjem 74, már nagyon unom magam rángatni, hát, csókni
2: igen,
1: ki.
2: Ez se átlagos.
1: Jó, azért egy valami legyen azért ott 74, nem egy végrendelet, valami, nem.
2: Papír csak legyen.
1: Te még csak 58, 74, hát itt most van pár év, azt valahogy kibekkeled utána. utána meg lehet húzni. 40 vagyok, babettán van, anyámmal élek. Szerintetek mind kell változtatni? Klasszikus. Ez a klasszikus mondat, igen.
3: A babettá érdekel.
2: Nem, hát ne vegyél többet már, az világ összes babettáját megvetted.
1: Igen. 22 évig dolgoztam egy helyen, nagy nehezen rászántam magam, hogy váltok, ez hosszú évek döntése, családgyerek, stb. Kiléptem, és egy nagy tehertől szabadultam meg. Jelen pillanatban 48 vagyok.
2: Na, aha. Tök, akkor van példa erre, hogy lehet váltani.
1: Igen.
2: Tudjátok, mi gondolkodtam így a téma kapcsán, hogy hol felejtettünk el az apróságoknak örülni? Az mikor tűnik el az emberből? Tudod, ezek a, mert itt most mindenki mondja, hogy jaj, szar az élet, jaj, hogy azoknak meg így, ami a napunkban benne van, hogy most kinéztem a hegy aljára, és látom, hogy 5-10-15 millió forintos autókba ülnek emberek, most mondjuk nem esik az eső, de ha esne, akkor te ülsz egy ilyen autóba, bosszankodsz, hogy a dugóban ülsz, közben valaki mondjuk egy elszakadt esernyővel megy, érted? Hogy és ezekre a dolgokra egy idő után már nem tudunk rácsodálkozni. Nem tudjuk azt mondani, hogy basszus, ugyanitt ülök a dugóban, lehet,
1: de minden oké.
2: Hogy az életem egy csomó pontján szar, de legalább van egy autóm, amiben ülök, érted? És ott megy az a szerencsétlen, akiknek a vihar már kitépte a kezéből az esélyt, és rommázott. Hogy szerintem ahhoz, hogy megtaláld magad, meg a helyéreted, ahhoz ezek a kis pillanatok is kellenének. Ezt mikor felejtjük el?
3: Szerintem akkor, amikor ráállunk egy trekre, amikor kinézünk magunknak egy célt, és akkor azt mondjuk, hogy jó, én a rádiónál szeretnék gazdasági vezető lenni, és akkor most még ugye most érettségiztél.
2: Hogy Szilárd, szevasz!
3: Igen, a lényeg, hogy ezt kinézed magadnak, és akkor azt mondod, hogy jó, elkezdesz hajtani. Akkor látod, hogy a többiek is hajtanak, ez nagyon zavar, hogy fogod, kizárad a külvilágot, azt mondod, nem figyelek senki másra, csak a saját utamra figyelek, megyek előre, mint a gőzmozdony. És akkor mész, elérsz valahova, és akkor már annyira megszoktad, hogy nem nézel oldalra, tudod, annyira megszoktad azt, hogy nem figyelsz másokra, csak magadra figyelsz, hogy ennek ugye az a negatív hatása az életedre, hogy nem is veszel fel onnan ingereket, tehát semmilyen szinten.
2: És nem látod és a különbséget.
3: És igen, és így az van, hogy mindenki buborékban él egy idő után sajnos. Ezt észrevettem a szüleimen, a barátaimon, hogy az aktuális élethelyzetre az abszolút izolál téged, és akkor azok az emberek vesznek körül, akik hasonló élethelyzetben vannak, és nincs rálátása a többiekére. Ez amúgy szerintem az elmúlt éveket nagyon meghatározza így, főleg az okostelefon, a Facebook algoritmusok és minden egyébnek az árnyékában, hogy nem kapsz olyan információt, amit nem érdekel téged. Ugye? Mert hogy erről szólnak. És akkor ez a buborék ez egyre vastagabb lesz. És szerintem így alakul ez ki, és amikor egyszer így rákényszerítenek arra, hogy menj el egy ott alvós csapatépítő tréningre, és meglátod az amúgy ingben járó kollégádat a mackónadrágjában, és azt mondod, hogy te jó ég, úgy, ennek az embernek van egy másik élete is, tudod, hogy ennek van magánélete, ennek vannak hobbiai, amik nem azok, mint az enyémek, akkor már az annyira ki tudja nyitni az ablakot, hogy ez azért, ezért van, hogy ez a kellemetlen hülyeség még mindig nagyon fontos egy szervezetnek mondjuk az életében.
1: Igen. Itt írja valaki, 41 vagyok, örülök minden pillanatnak, nyáron diagnosztizáltak a férjemet rákkal, nem dőlhetünk át, nincs semmi nyalogatás, megyünk előre. Nem tudod, hogy mi van, milyen trekken vagy mi fut belül. 44 évesen váltottam életet, pasit, a gyermekeim maradtak meg, a munkám most jó, és csak jobb lesz, ahogy korosodnak a gyerekek. Imádom, hogy végre szabad vagyok. Puszi, szép napot, írja Kriszta. 44 évesen, látod? Tehát a gyerekek felnőttek, és ő meg tudja találni magát, tud mihez kezdeni, el tudja tölteni a szabad idejét. A gyerekekben nem tudsz kapaszkodni. Azok előbb-utóbb így vagy úgy, lassítani tudod, de előbb-utóbb felnőnek, kirepülnek, és az az életre, hogy önálló életet kezdenek. Ez a jó. Akkor csináltad jól, ha ezt akarják elszakadni, és önálló életet kezdeni. És nem veled otthon üldögélni. 15 éve napi egy óránál többet nem dolgozom, megkeresem is az átlagfizetés 5-6-szorosát, szörfözöm, évi 120 napot, de ezen a hobbin kívül valahogy mindig úgy érzem, hogy csak telnek múlnak a napok, és nem találom magam egészen. A kutya is jó módjában veszik meg. Hát azért igen.
2: Hát ez azért 120 napot szörfözgetni, de akkor én nem mész el szörfogtatónak, ha ott csak ott érzed magad boldogan.
1: Nem, azt nem akar hülyékkel foglalkozni, tudod azért, de nekiállni ott kezdő anyukát, ott elboldogatni.
2: Hát azért a kezdő anyuka oktatásából semmi rossz nem
3: szükség. Szerintem az van, hogy ahogy van.
1: Az általában jól, jó, annak jó a vége.
3: Az idegrendszerednek szüksége van cölöpökre, és az van, hogyha nincsen körötted egy rutin, nincsenek közegek, ahol tartozol, akkor nem fogod tudni értékelni a hétköznapokat, mert elfognak, de egy múló pillanat, ugye, tovaszállnak, és szerintem
2: akkor... neki például a 120 nap, hogy hívják, szörfözésen kívül azok a cölöpei?
3: Szerintem a 120 nap szörfözés az hibátlan, azzal semmi baj nincs. A többi napon kell valami olyasfajta struktúrát kialakítani, amiben érez valamennyi kényelmetlenséget, mert a kényelmetlenség nem okoz nekünk amúgy problémát. Tehát a kényelmetlenség szükségszerű rossz, mert a kényelmetlenség tesz minket reziliensé, a kényelmetlenségből fejlődünk, stb. Tehát, hogy kell valami, amit emellett mondjuk struktúraként beemel ezekbe a hétköznapokba, tehát nem a szörfösökben, hanem a hétköznapokba. Nem tudom, hogy minden reggel álljon egy kicsit sorba a postán, valami.
1: Igen. Utazod a mával egy kicsit.
2: Kényelmetlenség, de az
3: nem,
2: is.
3: Hát valami olyasfajta kiegészítése kell az életének, ami megadja neki ezt a struktúrát.
1: Down-szindrómás kisfiammal élekszületésnél derült ki. Sok trauma, sok-sok. Megtanultam elfogadni a feldolgozhatatlan. Egy életünk van, megpróbáljunk boldogan élni. Belebetegszünk a saját sanyargatásunkba, és akkor elrepül az a földi élet boldogtalanul. Lehetne egyébként sokkal rosszabb, mindig ezt 35 évesen küldte nekünk valaki, igen. Ha most nem jön a bika piac a kripton, akkor kiégtem, és vége. Írja neki, igen. Aztán azt nézem, hogy...
2: Én is várom, hogy szabad legyek, a gyerekek mindjárt kirepülnek, 3-5 és 7 évesek.
1: Aha, az jó. Na, az jó.
2: Mindjárt kinepülnek.
1: 3, 5 és 7, akkor még várj egy kicsit, ha már kitartás, vagy ha csaj vagy. Hamar elmegy, figyeld, ez nem sok, tényleg. Így felnőnek. Hát én sem emlékszem, ilyen kicsik voltak, és most már 17 a nagy. Hát hogy elmegy az a 17 év, nem? Hát elröppen. Igen. Azt mondja, hogy ha valakinek, akkor nekem nagyon rossz dolgok voltak az életem, de a gyerekek miatt nem adtam fel. Minden nap hálával kelek, fekszem, kis csodák minden nap. Az életben a negatív vagyunk nem lesz jobb. Pozitívan viszont lehet, hogy idő után még több pozitív lesz. Hát igen, ebben is van valami. Mi ez a szar az M0-áson? Nézzétek már meg, légy szíves. Na. Jó, ennek mindjárt utára nézünk.
3: Vannak itt még jók amúgy, például van, akinek az volt az álma hosszú éveken keresztül, hogy felújítsa a fürdőszobáját, meg a lakását, de nincs rá pénze, mert hát egyszerűen túl drágák a szakemberek. Ugye fogta 57 évesen, és ő maga nő létére leburkolta a fürdőszobáját.
2: Na tessék, sziasztok. Megtanultad, ott van a YouTube-on minden.
1: Igen, és az egészet fel kell szedni, de hogy tök jó, mert legalább megcsináltad.
2: Jó, igen, aláfolyik a víz. Szóval, jó,
1: igen, van befolyt penisz, és aláfolyik, de nem, mert te leburkoltad, érted.
3: Így van.
1: Nem, ez tök merő egyébként, igen. Na jól van. Oké, mi helyzet a nulláson? Akkor erre nézzünk rá gyorsan, hát ha valaki elküldte.
2: Szerintem csak egy kedreggel.
1: Csak egy kedreggel, igen. Az M4-től az M5-ös irányába Vecsésig egy baleset van, drága hallgatók. Ez történik, ezt kérdeztétek, úgyhogy mondjuk, ez történik. Baleset van, úgyhogy emiatt megállt a nullás.
3: No? Szabó összefoglalta. És amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazigum is. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
1: A híres rakamazigum is, tényleg. A jóképű.
2: Ja, igen, a prémium kandúr. Illetve írt a Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
1: Ezt tudtam hozzátenni?
3: Ő az a Dodor, akiről mindig azt beszéltek, hogy nem tud motorozni?
2: Ő az, igen, bocs, Dodor.
3: Tehát jelentően erről beszélni.
1: Igen, ezt kommentbe be kell neki írni, hogy szia, láttam egy-két videót, szerintem nem tudsz motorozni, és dőj hátra.
2: Utána véged van.
1: Olvasd el a kommenteket.
3: Komolyan mondom, minden szünetben erről beszélnek a fiúk.
1: Na jövő, 4 perc a pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
4: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Indul Balázsék őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
0: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: számgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió egy, csak igazi mai slágerben.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
5: Tudod, miért jó? Mert nád udvari.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó.

0: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
4: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
4: Sedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja. Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
6: Most különösen jó döntés Kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. Gyöngyösgasztro.hu.
9: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
10: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: MR-vizsgálat Gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Azonnal lakást biztosított az önkormányzat a tűzeset után. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hétvégén tűzeset következtében lakhatatlanná vált Hevesen egy ház az Alkotmány úton. Hevesváros önkormányzata azonnal szükséglakást biztosított a család számára, tájékoztatta a hevesi hírportált Schweizer Sándor polgármester. Vizsgálja a városa további segítségnyújtás lehetőségét, emelte ki a városvezető. Mint arról a katasztrófavédelem beszámolt, szeptember 11-én egy családi ház tetőszerkezete égett az Alkotmány úton. A lángokat a füzesabonyi és a hevesi hivatásos tűzoltók oltották el. A rajok két gázpalackot is kihoztak az ingatlanból, személyi sérülés szerencsére nem történt.

0: Háromnapos szakmai program keretében szeptember 11-én nyílt meg a 24. országos szőttes pályázat kiállítás, mely megnyitó ünnepséggel és díjátadóval kezdődött. A kiállítást dr. Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója nyitotta meg. Köszöntőt mondott Schweitzer Sándor Hevesváros polgármestere, a pályázatot Lőrinc Etel textilművész, a népművészet mestere értékelte. Ezt követően Landgráf Katalin, a rendezvény szakmai védnöke nyitotta meg a 12. nemzetközi szőttes konferenciát. A szakmai konferencia három helyszínen gyakorlati műhelyekkel zárult, amely a palóc hagyományok és a szakma kapcsolatát járta körül. Az MVM Mátra Energia ZRT a napokban tartott 76. bányásznap alkalmából hagyományosan kitüntetéseket is átadott az elmúlt év legkiválóbb dolgozóinak. Az energetikai társaság évente azok teljesítményét ismeri el a bányásznapon, akik szakmai tudásukkal, kitartásukkal és mindennapi munkájukkal hozzájárulnak a vállalat eredményes működéséhez. Az ünnepségen összesen 41 munkavállaló vehetett át társasági és szakszervezeti elismerést, tájékoztatott az MVM Mátra Energia ZRT, köztük Heller László díjat, céggyűrűt, illetve Lignit bányászatért elismerő oklevelet. A díjazottak listája megtalálható a Heol portálon. Jó, ha tudják a Hevesvár megyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, észak-keleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
2: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rászkó Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
3: Kulcsos játékunkra jönnek az SMS-ek, a telefonálások, de SMS nem kell írni, majd a Dekma játékra kell SMS-t írni. De még arra ráértek, azzal ne siessetek. 8 óra után 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
4: Akkor most mi van?
3: Most a kulcsos játékunkban adunk egy kulcsot, aztán a szólók, akkor lehet telefonálni újra. Közben, ha majd elhangzik a Dekma felhívás, akkor arra is csöröghetek. Csilla, szia, jó reggel, ciao.
5: Jó reggelt, jó reggelt!
3: Hello Csilla, te is ott leszel velünk októberben ezek szerint?
5: Igen, biztos, hogy ott fogok lenni, igen.
3: Na, az nagyon jó, honnan jössz?
5: Budapestről.
3: Budapestről jössz majd. Na, akkor nagyon nem kell túráznod, mert Budapesten lesz a konténer. Mit kell csinálni, megnyered a kulcsot, vagy kinyitod a konténert?
5: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
3: Ő is a retróról jött.
5: Nem, föl van írva egy nagy papír, a basszus ki van rakva, de nehogy egy jó napod legyen, és elroncsom a szlogen.
3: Oké, de mit kell csinálnod, ha megnyered? Milyen feladat?
5: Ja, gurulni.
4: Jó van, visszajöttél a retró státuszból.
3: Gurulni kell, jól van. Oké, Csilla, elmondtad a szlogent, van egy kulcsod, októberben találkozunk, jó?
5: Jaj, nagyon várom. Köszönöm szépen, nagyon boldog vagyok. Köszönöm
3: jó,
5: szépen.
4: Most már leveheted a papírt a hűtőről.
3: Igen.
4: Ahogy okay, csak igazi mai sláger megy.
6: Leveheted, de nem muszáj levenni.
3: Igen, jól van, októberben Tali, csáó, köszi.
4: Hello.
5: Jaj, nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
3: Hello, szólni fogunk, hogy mikor lehet újra próbálkozni, jó? De egy ma játékra pedig SMS kell írni. A város katasztrófa, Lipcsikéim, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen.
6: Már Lipcsik vagyunk egy ideje.
3: Lipcsik vagyunk, igen. Már én tegnap visszagyúrtam magam másik oldalra, mert hogy elmondtam, hogy ez az 5000 forint nem rossz, de nem is annyira jó.
6: Igen, de szükséges lehet, hogy akkor, hogyha hárman vagyunk, akkor egynek mindenkit maradni kell fideszesnek.
3: Igen,
6: jó? És akkor
3: én tegnap az voltam.
6: Ez most jó, de akkor ez járjunk körbe.
3: Én hoztam.
6: Járjon körbe, holnap zsűl lesz.
3: Jó, holnap zsűl tetszik, igen. A nulláson újabb baleset a dugóban, két kemény ütköző a gyerekek, úgyhogy nagyon nagy a baj, szerintem most lehet, hogy a nullás úgy, ahogy van, el kell hagyni. Na, mi lenne, ha visszafelé mondanák el a szlogent? Ennek én is nagyon örülnék, hogy ezt a szlogent valahogy egy kicsit fel gyorsítanánk, vagy valahogy máshogy kellene elmondani.
4: Gyemregás, ilyen, izagi. Kacs.
3: Ez is jó. Ez is jó. Na mi van itt a Hyrox versenyről beszéltünk, gyerekek, és hát itt durva képek járják be itten a BBC-től elkezdve minden, és azért bennem is kérdéseket vett föl, de győzzetek meg, ha nincs igazam, és mondjátok azt, hogy ez a verseny hevébe belefér. Mi történt, ugye? Ez a Hyrox verseny, ez, aki reggel 6-kor nem hallott bennünket, az elmondjuk gyorsan még egyszer röviden. Futniuk kell, kilométerek után-utána különböző feladatokat kell megoldani. Felváltva közben megint megoldva, megint fut, megint megoldva, amit kicsit olyan, mint a crossfit, a crossfitből kiválók csinálnak labdával, kettlebell-lel, kötéllel mindenféle gyakorlatokat, közben futnak egy kilométert, ezt egy körpályán teszik meg, az nyer, aki a leggyorsabban megcsinálja. Na, és hát ugye jött egy ausztrál, talán egy ausztrál versenyző, és ugye ahhoz hozzá vagyunk szokva, hogy...
6: Szerintem a Joanna Wiczek...
3: Joanna Wiczek nem sejtette, hogy...
6: Szerintem nem ausztrál. Szerintem ausztrál?
3: Ausztrál,
6: Joanna,
3: igen.
6: Joanna Wiczek.
3: Wiczek, Lengyelországból emigrált ausztrál versenyző, aki pupszot követett el, hát ugye a pupsz az ugye tudjuk, hogy pupsz mit jelent nagyjából. Nem csak egy pici dolog csúszott ki a nadrágjából, hanem az erőködéstől tulajdonképpen, hát hogy is mondjam ezt szépen,
6: magát.
3: Rojtosra. De olyan szinten, hogy vagy lehet, hogy egy guggolásnál, vagy lehet, hogy egy kettlebell cipelésnél, nem tudjuk pontosan, de megtörtént a legszörnyűbb dolog, ami megtörtént egy sportolóval, mert hogy hát befosott, gyerekek. Rövid nadrágban van, ugye, kis nadrágban egy topban, és azt látod, hogy mind a két lába a videón, itt a BBC videóját nézzük éppen, hát igazából olyan, mint egy ilyen fekete vagy barna ecsetet így végighúztak volna a lábán, mind a két lába ugye rojtosra.
4: Tehát hát szóval nem
3: cifrára.
4: Tartott a kisgatya alsó varása.
3: Nem. Nézzél oda, légy szíves, nézzél oda, ne fordulj el, nézd meg.
6: Nem tudom nézni.
4: Ő a mi hősünk.
3: Ők. Hát, ja, igen.
6: Te hősöd, Feri. Ja, te hősöd. Én akármit csinálok, ha befosok, abba hagyom. Ezt tudom mondani magamról. Jó, tehát ez az én statementem ezzel kapcsolatban, igen. Hogy nincs olyan tevékenység, hogy nem tudnék megszakítani ilyen.
3: Na most óriási vita van ebből, és szerintem egyébként joggal, mert hogy neki ez most kicsúszott, vagy egyszerűen csak jött, nem tudjuk, nem is ez a lényeg, hanem hogy a szervezők úgy döntöttek, hogy nem állítják le a versenyt, nem zárják le a pályát, ahol ez megtörtént, hanem hagyják, hogy egyébként hát tulajdonképpen menjen tovább a verseny, és azt mondják, hogy ők átfogó takarítást rendeltek el, és próbálták a versenyzők által használt pályákat, matracokat fertőtleníteni, de nem állították le a futamot, vagyis az ausztrál csajszi, miután ott rojtosra fosta a mezőn, mindenki ment utána, és hajtotta végre ugyanazokat a feladatokat, úgyhogy a kislánynak a két combja az bokáig le volt fosva.
6: Figyelj, tehát felteszem a kérdést, hogy érted, mert a saját fosod az egy dolog, de amikor más fosában...
4: Több pálya volt, kikérem magamnak.
6: Ennyi pálya nem volt, Feri.
4: De volt, hogy nem kell, nem, azt a pályát üresen kellett hagyni, ahol
6: tehát
4: Johanna
6: cikába
4: volt.
6: Halad.
3: Igen. Itt lázadnak a versenyzők, óriási ügy van belőle. Azt mondják, hogy itt a higiéniai, mentális következményekkel járhat, jogi útra terelik az ügyet. Mi az, hogy egyébként egy ilyen versenyen ez megtörténhet? Miért engedték az ausztrál nőnek a folytatást? Ki kellett volna állítaniuk a szennyezett területet lezárni, és a többi résztvevő ne érintkezzen ezzel. De itt nem érintkezett a többi versenyző, itt bele tenyerelt abban, amit az ausztrál kislány az húzott maga után. Egészen és ment pontosan tovább a verseny. Szerintem egyébként a csajszi belevaló. Őt nem zaklatja föl egy ilyen első randis.
6: Ő lenyilatkozta.
4: Gyerekek, ő vagy nyerni.
6: Hogy is van, go hard or go home. Ő ezt nyilatkozta.
4: Ő nyerni ment oda. Tehát ő azért ment, hogy megmutassa, hogy hosszú éveken keresztül beletette a felkészülést, hol tart.
3: Igen.
4: Egy ilyen kis szerencsétlen, apró baleset.
6: De figyelj meg,
3: hát, de. Öt ez egyáltalán nem zavarja.
6: Az van, szerintem van egy ilyen haver, mint a Balázs. Fogadtak 5000 forintba.
4: Hogy
6: megcsinálja, és megcsinálta.
3: Igen. Ő azt mondta, hogy a győzelem az győzelem, adott magáról olyan szelfiket, meg kirakott olyan képeket, amikor vele ez még így nem történt meg, és azt mondta, hogy ez ilyen. Győzni jöttem, így van, megtörtént, győztünk.
4: Tulajdonképpen egy apróságról elfeledkeztek, hogy ő egy legális dopingot használt a többieknek, tehát ők ő a többiek miatt fosta össze magát, mert ha előtte vagy, tehát jobb vagy, mint ő, akkor nem érintkezel
3: de
4: a fossal.
3: Igen, akkor le kell hagynod.
4: Így van, le kell hagyni őt, és akkor ott már nincs fos.
6: Igen, azt írják, hogy ugye hát könnyű így nyerni, hogy a többiek ugye abból hagyták a versenyt, aki mögötte volt, mert azt mondta, hogy jó, hát srácok, én értem, de azért ezt most inkább nem kérem. A másik az, hogy teljesen mindegy, hogy nyert, mert hogy elvették tőle.
4: Ne hülyeskedj.
6: Hát, de kitiltották. Hát a kitiltás az mit jelent?
4: Miért itt? Végigment a versenyen.
6: Utána band, az azt jelenti, hogy kitiltották. Abba hagytad a dulóingózást szerintem.
4: Én elolvastam a hírt magyarul, amiben az van, hogy a kórházról üzent, hogy a győzelem az győzelem.
6: Hát menjen, de csak elvették tőle, gondolom, mert hogy hát azért rájöttek.
4: Bandolták?
6: Igen.
3: Na, egyébként nem, ő azt kommentálta az eseményeket, megjegyezte, hogy a győzelem az győzelem, win is a win, illetve megköszönte a rajongói által nyújtott támogatást, és megígérte, hogy nem sokára visszatér.
4: Hát de azért háborog mindenki, hogy nem távolították el a pályáról, ebben a hírben egy szó nem esik.
3: Mi alapján ítélnek, mi alapján raknak ki elnézést, ebben fostálat? Az legyen a szervezőknek a felelősség, hogy kitiltjuk, vagy nem tiltjuk. Ha engedtük, hogy végigmenjen, és ő végigcsinálta, akkor mi a kitiltás lényege? Vagy akkor miért mi rosszat csinált, nem állították meg. Nincs benne a versenyszabályzatban, hogy te nem forzatod össze magad.
4: Hát utólag már utólag nem veheted el tőle az eredményét. Azért, ha
6: hát nagyon sokfajta cikk született ezzel kapcsolatban, és a felében azt lehet olvasni, hogy bannolták a másikban azt, hogy megnyerte. Most akkor ki dönti el, ha melyik volt az igaz?
4: Hát ebben a cikkben, tehát, amit olvastunk,
6: jó, akkor az Indexnek fogunk hinni, hogy mi ez? HVG. A HVG-nek fogunk hinni, és akkor igen, de hogy engedték, hogy végig versenyezzen.
3: Itt kicsit elmosódtak a protokollok. Nem lehet ezt mondani azért így ebben a formában. Nektek lenne olyan élethelyzet? Tehát, hogy tehát amikor folytatod?
6: Legyen az, ezt döntsük, hogy melyik sportban oké, amivel összehasonlítod.
3: Azért láttad futballistánál is, ezt láttad öttusázónál is.
4: Láttad maratonfutásban is.
3: Láttad maratonfutásban is. Tehát a szabadtéri
6: helyszíneken, ahol az van, hogy nem tudod ezt megoldani, ott elnézzük, nem?
3: Tehát az szerintem van, hogy... igen. Hát egy maratonfutásnál ott valami kiesik, mész tovább, futsz, oké, megtörtént, futsz 2,5 órát. Hát azért azt az adom, hogy oké.
6: Rendben van. Egy ultrafutónak nem sok lehetősége van szerintem.
3: Egy sakkvilágbajnok döntőben szerintem egy kicsit kellemetlenem. Tehát, hogy ott valószínűleg zárt térben ez kellemetlen.
6: Jó, vízilabda.
3: Vízilabdánál még nem láttam ilyet, látod? Tehát például a vízilabdánál ezt még én nem láttam, hogy megtörtént.
6: Annyira feszes a gatyájuk,
3: hogy megtartja
6: bent. Hogy abból nem jön ki semmi.
3: Valószínűleg akkor ki kell üríteni a medencét, ki kell szedni mindenkit a vízből, tehát hogy azért az
4: fertőtlenítés, leeresztés.
6: Vívásnál sose derül ki, ugye?
3: Vívásnál sose derül ki soha. Tehát vannak azért sportok.
6: Birkónál volt ilyen?
3: Birkózásnál nem volt nekem ilyen, de ott azért kiderül. Ott kiderül. Igen, van egy olyan testkontakt, hogy akkor ott gyorsan kiderül. Súlyemelésnél szintén megtörténhet.
6: Aztán hát meg is történik.
3: Ott is megtörténik. Ott se zárják ki, vagy ott se állsz meg. Ott sincs ez.
4: Akkor itt most miért kéne, hogy kizárjuk?
6: Azért, mert egy beltéren zajló verseny van, ahol gumiszőnyeg van, és annyi lett volna, hogy megállj pillanat, kimegy vécére, leslagozzák, visszajön.
3: A csaj tudta, hogy ez megtörtént? Vagy olyan adrenalin van, hogy te nem tudod, hogy megtörtént? Tudod, hogy megtörtént.
4: Hát aki azt nem veszi észre, hogy összefosta magát, ott egyéb problémák.
3: És abban bízol, hogy nem látszik, vagy abban bízol, hogy nem veszik észre, hát azért itt van az embernek egy ilyen természetes szégyenérzete. Ennyi adrenalin nincs a világon.
6: Szerintem úgy volt vele, hogy már mindenki látta, hogy ez megtörtént, úgyhogy akkor már megnyeri.
3: Hogy akkor már mindegy.
4: Most
3: hogy akkor
4: jöjjön. El, pár évvel ezelőtt volt azt hiszem az olimpián futott a csávó maratont, vagy maratoni távot, és a második helyen volt, és összekakilta magát a cél előtt x kilométerre.
3: Futás közben.
4: Kiállsz? Hát nem állsz,
3: nem állsz ki.
4: Életed maratonján nem vagy, és jó helyen második vagy. Hát nem
3: tök más
4: ki
3: a gondolkodásuk szerintem. Igen. Nekik ez egy szenvedéssel, sportolással velejáró dolog, ami abszolút belefér. Teljesen máshogy gondolkodnak, nem?
6: Atlétikai elvén nyáron egy magyar versenyző is megtörtént, második lett. Egy kamaraszögből azt gondoltam, milyen kontasztos a kép. Aztán rájött, hogy ez csak fos.
3: Rád, akkor ezt neki másban vannak. Egész egyszer másban vannak.
6: Jó, de mondom, az atlétika az mindig szabad téren zajlik.
3: Jó, nézzük ezt a saját életünkre levetítve, jó. Oké, te ott állsz egy stand-upon, én kínálok a szigetel a nagy színpadon. Te bemész az étterembe, és azt mondod, hogy iszik a lebencseves. Oké. Te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy lenyomod?
6: Nem, én hát nyilván ezt érzetem, hogy ez megtörténik, nem?
4: Nem, de most már ezen...
6: technikai szünet.
3: Nem, megtörtént, nincs megtörtént.
4: Technikai szünet, becsúszott ki.
3: 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt, hogy élete estéje lesz.
6: Meg, ez nem
3: gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam és lejövök?
6: Állj, de belehaladszik még a mikrofon, még...
3: Előtte nem így...
6: Ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
3: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinálját, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
6: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor...
3: A színpadon? A színpadon.
6: De ezt nem látták, hanem mögötte.
4: Ja, mögötte. Megállítottad az előadást? Kijöttem születre,
6: és utána, ahogy kijött az, így már megszabadultam a ballasztó.
3: Oké, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál. Lejössz?
6: Le.
3: Lejössz?
6: Le. Le. Mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül. Te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
3: De nem, hogy kimegyek a nagy színpad, és játsszuk ezt a Green Light, Red Light-ot, ugrálgatunk. És ott megtörténik.
4: Na, mit csinálsz?
3: Szerintem lenyomom.
6: Lenyomod?
3: Hát anya, persze.
6: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
3: Egy fehérben való.
6: Miért sáros a
4: balát cipője? És azt mondja, hogy odani színváltós a cipője, fehérből barna.
3: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy, és messze vagy a közönségtől.
6: Hogy jön
3: az ide? Úgy, hogy te mondjuk benn vagy a Földvári Művelődési Házban. Tehát,
6: jó,
3: hogy azért
6: már az... nem engednek be tavaly óta.
3: Igen, akkor mit tudom, hogy ott vagy Kecskeméten valahol valami szállodában 500 fős konferenciaterembe.
6: Klasszikus én, igen?
3: Igen, az egy kicsit más azért mint az RT. Oké? Okay? Feri, hol van Feri?
4: Jó? Az étteremben vagyok.
3: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
4: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
3: Új táblás kedves, ajánlatodat ajánlom.
6: Hol a konyhában?
4: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
3: Igen.
6: De csak annyit kell mondani, hogy bocsánat, behájroxoztam.
3: Nagyon durva hájroxezésem volt, igen. Szóval, ja, szerintem a sportolók erre máshogy gondolnak. Nem, nekik a legdurabb... ez egy természetes dolog.
6: Szerintem nekem rendszeres visszatérő félelmem az, hogy a lehető legnagyobb dugóban ülsz, és akkor és ilyet, az a, vagy igen, vagy a másik, ami durva volt, amikor még kisgyerekem volt én egy év alatt, és akkor nem voltunk mondjuk a játszó, vagy ilyesmi, és akkor tudod így, a gyereket összerakni és elindulni, mert az ilyen iszonyatos nehézség.
3: Az tortúra.
6: Az tortúra. És akkor az, hogy akkor csinálj egyet a gyomrod, akkor ott az van, hogy na, most akkor...
3: És mindenki hát, tudja, hogy percei vannak hátra. Igen, tehát igen. Tudod, hogy ez csak egy bejelzés, vagy tudod, hogy itt egy nagyon durva támadás indul a záróizmaid ellen.
6: Én láttam már gyorsan tolni anyukát babakocsit, és pontosan tudtam, mit tettem.
3: Hogy hova megy.
4: Na és mit csinálnál? Akkor írja a hallgató, hogy amikor a nagy koncerten ugye fölrepültél a közönség fölé, és ott kezd el.
3: Semmit. Gyerekek, Isten hozott benned áldás és békés. Nem nagyon tudsz mit csinálni.
6: Az van, hogy olyan magas az adrenalin, hogy nincs is igazából ilyen BL tevékenységed.
3: Igen, tehát, leáll.
6: Ezt nem tudják, aki nem volt még színpadon, de az van, hogy előtte van az izgulós pisilés, meg ezek a dolgok, ugye, amit ugye a Márko is prezentálta a Most Wantedban.
3: De fönn már nincs.
6: Ahogy felmész, ott megszűnik minden funkciója. Tehát hogy nem is emésztesz, semmit nem csinálsz. Ezért nem is eszünk előtte, mert teljesen fölösleges, mert csak megáll a gyomrodban.
3: Igen. De ez egy tulajdonképpen, ami megtörtént, ez egy tök jó univerzális élmény, mert itt most azért, amiről mi szoktunk beszélni, az úgy van, hogy azért mindenki tudja, hogy vagy érintett ebben, vagy nem. De ebben mindenki benne van. Ezt te tudod, nem? Amikor a gyomrod támadást indít, az egy univerzális élmény, ebben mindenki benne van. Buszvezetőként rám jött, megálltam a Pékségnél, az Oktogonnál. Elnézést kértem az utasoktól, leszálltam és bementem a Pékségbe. Tehát, hogy ott nincs más lehetőség.
6: Mi nagyon emberek vagyunk, tehát azért nem lehet elvárni másoktól, hogy néha ne kerüljenek bajba.
3: Igen, kétfajta ember van, aki befosott már, és aki befog. Tehát ez abszolút igen. Szex közben, de ott is leáll a működés, ott se jön.
4: Nem jön. Akarsz mesélni?
6: Én?
4: Sebe voltál.
3: Elhallgattál és elgondolkoztál.
6: Amit olvastam, az a
3: rögtet. Adjad már, nem mi volt? Pasi volt? És azt mondta, hogy ne arra
6: gudj. De miért van azt, hogy mindig az ének...
3: Anyám pacapörkölke mindig ezt okozza? Mi volt?
6: Nem volt ilyen. Hál' Istennek nem volt ilyen. De hogyha lett volna elmesélni, megígérem. Esküszöm. Mindenre esküszöm, hogy elmesélni. Nem volt ilyen. De miért akkor van?
3: Szerintem egyébként miért ne lenne? Tehát, hogy az ugyanúgy megtörténhet. Főleg, ha olyan jellegű dolgok történnek az ágyban, akkor meg azért az...
6: Milyen jellegűek?
3: Hát most ezt nem fogom. Nem fogom így ebben a formában.
6: Azt ígérted, hogy 8... Már mindenki az iskolában, már beszéltem.
3: Már benn vannak az iskolában, igen. Ja, én ezzel már gondolkodtam egyébként, hogy az énekesekkel vagy a műsorvezetősekkel mi van, de az, amit az Eszter mond, hogy effektíve adásban valahogy ez úgy megszűnik működni. Megszűnik. És utána, hogy lejössz, hogy mielőtt fölmész, oké, de ott annyira más helyzetben vagy, hogy amit az agyad lekapcsolódna.
6: Az életedért küzdeni.
3: A perisztaktikázol,
6: igen. Ugyanaz van az idegrendszered, de mint amikor az oroszlánról kell menekülni, vagy
3: nincs
6: amikor leugrasz bungee jumpinggal.
3: Nincs más.
6: Hogy a teljes túlélési üzemmódban.
7: Igen, ott valahogy máshogy funkcionálsz ezekben. Azt, hogy nekem egyszer volt, ilyen a Klassz FM-ben dolgoztunk, Rota, és adásból kellett elmennem 8-kor.
6: Rota egy kollega volt? Rota?
3: Rota, Mr. Rota.
7: Mr. Rota, elkaptam valahogy valamilyen formában, és mondtam, hogy én nem bírom tovább, tehát nincs értelme, mert 3 percenként. Viszont mérlegre tenni, hogy hogyan induljál haza. Ugye Népligettől Népfürdő utca. Taxi nem jó, mert be fogok fosni a taxival.
3: De még nem volt esély a munkahelyen elmenni? Nem volt esély a munkahelyen elmenni?
7: Hát elmentem, na de hát negyed óránként jött az inger, ez borzalmas. Na most, hogy érsz haza? És akkor metró? Nem jó. Hát a metróból hogy? Hát
6: taxit is befeksz a csomagtartóba.
3: Majd kinyitod a hátsó ajtót csak.
7: Egyes villamos lett a vége.
3: Beválaszod az egyes villamos?
7: Igen, mert nagyon sűrűn vannak a megállók, és ha bármi van, én leszek, nem, ott összefosom magam a megállóba.
6: Lesz egy körút közepén, van 8 sáv, és akkor...
7: Nem, hát figyelj, nem, az még mindig
3: nem gondolkozol
7: láttam.
3: Ennyire előre. Csak részmegoldásokban gondolkozom, igen. Majd az élet adja a többit.
7: Hát Zuglótól az életemért küzdöttem. A legnehezebb pillanatok voltak.
6: Ilyenkor szokott felszállni egy ilyen régi osztálytársat. Anna!
3: És ugye az van, hogy nagyjából 2-3 kredited van. Tehát pontosan tudod. A támadásokat illetően. Elsőt visszavered, a második már nagyon fáj, nagyon izzadt, és tudod, hogy a következő valószínűleg ott elveszett. Elfárad a tartó szerkezet a gyomrodban. És tudod, hogy nagyjából 2, maximum 3, amit kibírsz, de fölőről.
7: Ez nem a szülési fedél, hullámokba jön. Várjál, most abban maradt?
3: Igen.
7: Most nem, 4 lépés.
6: Nem a legrosszabb, az izzadós, elsápadós. Tudod, amikor tudod, már fehér vagy, és van ez a hideg verejték.
3: Igen. És szóval ez az utolsó támadás. Tehát itt most vagy megoldod, vagy végig. El kell, hogy veszíts.
6: És akkor körülnéz, és akkor nagyon, nagyon durva lesz a felfogásod. Tehát, hogy már látod a pokokat a sarokban, látod a mindent. Tehát, hogy
7: nem, élesedik az elmét.
6: Élesedik az elmét. És körülötted mindent észreveszed. Én mai napig emlékszem, hogy a helyekre meg.
7: Tényleg, igen,
3: és a legdurvább támadás az akkor jön, amikor már a lépcsőházba vagy az ajtó előtt. Ott tesz igazán próbára, mert ott már nagyon el vagy fáradva, már nem bírod izomból tartani, és ott ő még indít egy végső támadás, hogy még nem fogsz beérni, és nem tárd a lakáskulcsodat.
6: Ott az önhítség, hogy hazajöttél. És abban a pillanatban bedugod a kulcsod, az zárba vége van.
3: Igen, rájössz, hogy rossz a kulcs, ez a postaláda kulcs. Igen, ott föladod és összefogod.
7: Igen, Honvéd kórháztól a kulcsomat szorítottam, mondtam, Istenem, még két megálló.
3: Isten, de durva
7: ez. Nagyon durva volt.
3: Nagyon. Igen. És sosem vagy annyira magányos, mint akkor
7: egyébként. Nem, ez tényleg nem,
3: az, olyan... az a te, ha egyedül vagy, akkor egyedül vagy.
6: Vagy a Matrixban, amikor tudod, hogy kicsekkolsz, amikor körülnézel, hogy ez a világ, amiben élünk, és én megfoglaltam a tagja.
3: Igen, tényleg. És homályos a tekinteted, júj,
6: ti
3: de jó.
6: Ti nem érzitek azt a kint.
3: Nagyon jó, mindjárt. Fél 9 pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak és a vakációnak

0: Edition. Live Mix Summer Edition. A Burger King támogatásával. Rogadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
3: Telefon.
4: Kávé.
3: Reggeli.
4: Kávé.
3: Munka.
4: Kávé.
3: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
5: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
6: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
7: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
8: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékes net vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő hipővizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Anya, kapar a torkom!
13: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
14: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Most különösen jó döntés, ki jár a váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
17: Kia. Movement that inspires.

This is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 17 óráig

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

legyen. A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Azonnal lakást biztosított az önkormányzat a tűzeset után. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hétvégén tűzeset következtében lakhatatlanná vált Hevesen egy ház az Alkotmány úton. Hevesváros önkormányzata azonnal szükséglakást biztosított a család számára, tájékoztatta a Hevesi Hírportál Schweitzer Sándor polgármester. Vizsgálja a városa további segítségnyújtás lehetőségét, emelte ki a városvezető. Mint arról a katasztrófavédelem beszámolt, szeptember 11-én egy családi ház tetőszerkezete égett az Alkotmány úton. A lángokat a füzesabonyi és a hevesi hivatásos tűzoltók oltották el. A rajok két gázpalackot is kihoztak az ingatlanból, személyisérülés szerencsére nem történt. Háromnapos szakmai program keretében szeptember 11-én nyílt meg a 24. országos szőttes pályázat kiállítás, mely megnyitó ünnepséggel és díjátadóval kezdődött. A kiállítást dr. Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója nyitotta meg. Köszöntőt mondott Schweitzer Sándor Hevesváros polgármestere, a pályázatot Lőrinc Etel textilművész, a népművészet mestere értékelte. Ezt követően Landgráf Katalin, a rendezvény szakmai védnöke nyitotta meg a 12. nemzetközi szőttes konferenciát. A szakmai konferencia három helyszínen gyakorlati műhelyekkel zárult, amely a palóc hagyományok és a szakma kapcsolatát járta körül. Az MVM Mátra Energia ZRT a napokban tartott 76. bányászap alkalmából hagyományosan kitüntetéseket is átadott az elmúlt év legkiválóbb dolgozóinak. Az energetikai társaság évente azok teljesítményét ismeri el a bányászapon, akik szakmai tudásukkal, kitartásukkal és mindennapi munkájukkal hozzájárulnak a vállalat eredményes működéséhez. Az ünnepségen összesen 41 munkavállaló vehetett át társasági és szakszervezeti elismerést, tájékoztatott az MVM Mátra Energia ZRT, köztük Heller László díjat, céggyűrűt, illetve Lignit bányászatért elismerő oklevelet. A díjazottak listája megtalálható a Heol portálon. Jó, ha tudják a Heves vármegyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás komoly felhőkkel. Legfeljebb északon, észak-keleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
3: Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Újra az M0-as, M6-os csomópontnál M5 baleset, megint 2 kilométeres a sor Sziget-Szent Miklósig. Aha, tehát ez az M6 M0-as csomópont az M5 felé. Gyerekek, a 0-as ma reggel vége van, elesett, úgyhogy ezt felejtsétek is el. Nagyon sok minden. Ugye, hogyha itt nincs zene, azért ez így melós.
4: Gyerekek, hát itt néztem ki hát
3: egy aljára. Egy cigit nem tudsz elszívni rendesen, itt munka itt van.
4: Hát egy kávém lese fő. Hello.
3: A cikit meg se gyullad, a tüdődbe lesér a füst, érted? Már jöhetsz vissza.
4: Ideges leszek!
3: Itt meló van, gyerekek.
5: Azt vizionálták a hallgatók, hogy el fog jutni oda.
3: Hogy hírek se lesz.
5: Hogy 6 óra 8-kor fogunk kezdeni.
3: Az soha nem lesz, mert az rajtam múlik. Ennyi, és ott kitartok. A zenéket adom, de a 6 óra 8-as kezdést nem tudom garantálni. Akkor menjen a retróra és hallgassa az.
5: Így van, így van.
3: Azt sajnos nem tudom, ne haragudjatok, azért minden nem tudunk megtenni. De igyekszünk, tényleg nagyon igyekszünk. Időjárás Ferenc.
4: Jó.
3: Köszönjük szépen. Látjátok, hogy igyekszünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Na pattintsatok akkor egy SMS gyorsan, Anna hadd válaszol. Dejtman játékunk, gyerekek, sok-sok kérdés, drága férfiak, lepjétek meg a barátnőtöket 100.000 forintos Dejtman utalmánnyal. Jó, Dejtman?
4: Jó.
5: Jó, a Dejtman. Jó, hát minden van, minden van.
3: Trapista sajt.
4: Hát na az nincs, de nem is azért járunk oda.
3: Igen, Dejtman. Cipőőrületben vagyunk, cipővel kapcsolatos kérdések. És
4: jó jével, mert nagyon sokan írják, én elfogadom.
3: Bárhogy jó. Tehát ha leírod, hogy Dejman, Dajman, Dikman, Dikman, bármit ír, Dikman, bármit ír.
5: Dikman játékokat szeretnénk akkor.
3: Igen, anyámár Dikman játékra valamit. Bármi jó. Tehát, hogy bármi jó, bármi jöhet. Jó?
4: Jó, de jó. Márkák.
3: Már is jelentkeznek. És akkor most várj, hogy van? Tehát, hogy van a... Kicsit legyen ön is milliómos játékeztet. Segíthetünk mi?
4: Így van.
3: Segíthetne a felezés.
4: Felezés és?
3: És fölhívhat valakit.
4: Egy sztárt.
3: Egy sztárt.
5: De azt mi adjuk, hogy ő hozta magával?
3: Egy sztárt nem hozott. Mi adjuk.
5: Hoztunk sztárt, vonjuk fel.
3: Hát most van bekészítve egy star.
6: Hát, hogyha igény tart rá, mindig van bekészítve egy sztár.
5: De mindegyiket használhatja? Mindegyik segítséget?
3: Nem, egyet.
6: Hát bármilyen, válasz. Csökken a pénz.
3: Aha, jó, akkor tegyük össze a szabályokat, jó? Ezt most én is értem.
6: 100 000-ről indulunk.
4: Ha nem használ segítséget, mind a három kérdésen végig megy a 100 000.
3: Igen?
4: Ha egy segítséget felhasználva megy, akkor 75, ha kettőt, akkor 50, ha hármat, akkor 25.
3: És a start mi mondhatjuk spontán a saját telefonkönyvünkből? Hogy rá bízza, és akit betekerünk, és felhívjuk?
4: Persze.
3: Ne tudjon róla a start, tehát nem kell leszervezni, hanem így, szia start, mit csinálsz? Itt van egy kérdés, segítsd a hallgatót, aztán elengedjük a start.
4: Igen, és ha nem veszi föl, akkor sajnos bukott a hallgató.
3: Akkor jó, legyen ez. Akkor hívunk egy másik start. Kati, már csajnapunk van. Kati.
7: Sziasztok!
3: Hello, Kati, jó reggelt! Kati, hello. Honnan jöttél minket?
7: Bocsánat?
3: Semmi baj.
7: Nem hallottam, bocsánat.
3: Honnan hívtál minket?
7: Ja, Budapestről, bocsánat.
3: Budapestről, milyen foglalkozol, Kati?
7: Takarítunk egy városnézőhajón. Várommal.
3: Na, ezzel most meglepted. Városnézőhajó takarítás. Aha.
4: És mi a mocsok, mi a szemét? Mit hagynak ott ezek a turisztok?
7: Hát néha egy-két érdekes dolog azért van, de...
4: Na, a legérdekesebb mi volt?
3: Gondolom, esernyő.
4: Ja.
7: Hát a legérdekesebb és legbizarabb például a tuk, mi az a WC-ben lévő szemetes kukába való pisilés.
3: Abszolút.
7: Ott a WC, nem tudom, miért nem sikerül bele, de... Hát,
3: nem is biztos, hogy turista volt. Ez simán megcsinál magyar is. Jól van, oké, figyelj ide, jönnek a kérdések akkor, jó, kapod a kis legyen ön is milliómos zenét, gondolj meg, hogy te válsz, viszont ha rossz válasz van, akkor nem tudunk tovább menni, tehát hogy akkor vége van, és a nyereményt sem visszük tovább, nem görgetjük, nem bonyolítjuk, tehát itt aztán inkább vegyél igénybe valami segítséget, ha nem megy, jó, mehetünk?
7: Igen.
3: Na figyelj! Aj, de izgalmas.
4: Első kérdés. Hogyan alakult ki eredetileg a cowboy csizmák magas, ferde sarka? A válasz, hogy magasabbnak tűnjön a viselője. B, hogy ne csúszson le a lába kengyelből. C, hogy ne menjen bele a sára csizmába. D, hogy könnyebb legyen benne futni.
3: Na?
4: Mi az, amit kizárnak, kedves játékos egyből?
7: Hát a könnyebb legyen futni.
4: Így van, ki az Isten akar valóban.
7: Igen.
3: Na,
7: hát úgy gondolom, hogy a B, mivel annak van értelme, hogy megtartja a kengyelbe
3: alatt. Így is van. Nagyon megyünk. Ahogy így írja egy hallgató, akkor egyelőre nem hívjuk lábas Vikit és Deák Bill Gyulát. Köszönjük szépen, megyünk a második kérdésre. Igen?
4: Melyik designer készítette a híres vörös talpú cipőket? A válasz, Jimmy Choo. B válasz.
5: Choo.
4: Manolo Blahnik.
5: Blahnik.
4: Christian Louboutin.
5: Louboutin.
4: D. Salvatore Ferragamo.
3: Ezt jól mondtad.
4: Azt jó, olasz, azt tudom.
3: A Louboutin, a Choo, a Salvatore vagy Choo, a Ferragamo.
4: Blahnik, Louboutin vagy Ferragamo.
3: Na, ezek hát a híres piros talpú cipő.
7: Fogalmam sincs.
3: Hát akkor segítséget vegyünk.
4: Kérjél segítséget. Melyiket? Bennünket felezés vagy sztár?
7: Legyen sztár.
3: Sztár! A sztár! Ki a sztárunk ma?
5: Én nem tudom, de nem vagyok biztos, hogy előrébb veszünk vele.
3: Cristiano Louboutin. Aha. Hallod, és volt egy csöngés Lani. Hangunk. Volt egy csöngés hangunk volt. Hát megőrülsz, mi van
4: itt. Csinálva.
3: Azt a mindenit.
4: Meg csinálva a játék.
3: Jó, kiért rá? De van valaki szervezve?
8: Nem.
3: Vagy egy divatdiktátor.
8: Megismered majd a hangját. Ő egy divatdiktátor.
3: Igen? Nagyon kíváncsi vagyok.
4: Én rátippeltem volna, mert neki is volt.
5: Igen?
4: Igen.
5: De már nincs?
4: Egy nagyon híres cipője volt neki.
5: Mindenkinek volt piros cipője ezek közül.
3: Sztárka film, ahogy hallom.
4: Az Óza csodák csodáját ő csinálta.
5: Ha ő azt
3: jó, válasszál másik segítség, nincs meg a sztár.
7: Nem, hát figyelj, tippelek.
3: Várjál! Hát felezd le, akkor hagyjuk a sztárt. Jó, de jó nekünk a csöngéstől, hát add be a sztárt. Hát nekünk add, nem kell, persze, add a sztárt. Halló, várjál, itt a sztárt.
5: Majd azot már megnézték AI-ja, már válaszolni szeretne.
3: Ja. Azóta már segített a mesterséges intelligencia. Na jó, mit találtál? Tessék,
7: elfogadjunk.
3: Szintjád a Lobutin. Jól van.
4: Ez az.
3: Nagyon jó. Jó, ennyi időt nem adunk, akkor a sztár itt lesz a vonalban. Holnaptól pénteken, mikor vége a játéknak, addigra összeáll, gyerekek. Addigra összeáll.
4: Na figyelj, egy kérdésre vagy a Kánaántól, a 100 000-es utalványtól, és még ugye van két segítséged, el is lőheted mind a kettőt, felezést, meg bennünket.
3: Annyira izgulok, Jézus.
4: Hány csont található egy emberi láb fejben? Tehát mennyi csont van? A 12B, 26C, 2, D, 42.
3: Igen, nagyon ilyen.
4: Na? Van két segítséged.
7: Ha nem tévedtem.
3: Mit mondtál?
7: 26-ot. De csak azért megy, hogy tornára járok.
4: Ja!
3: Hát ez a kornak ez az előnye, hogy az ember tudja az anatómiát.
1: Az önnyereménye egy 75 ezer forint értékű Deichmann ajándékutalvány.
4: Valami szar van a palacsintában, hogy ezt vidéken szokták volt mondani.
6: Mert 100!
4: De felhasználtál?
5: De 100, de azért, mert felhívtuk.
7: Igen, és akkor, igen, mi telefonáltunk közben.
5: Igen, tehát 100, csak ugye közben leijájozta, és igen. Akkor ez tulajdonképpen...
3: Én ezt igazságnak érzem a 75-öt, mert amíg a start hívtuk, addig ő viszont éjjájozott. Olyan, mint a start igen. Megmondta jó. Volna, de az éjjáj mondta igen. Volna, meg egy segítséget igénybe vett 75. Jó. Szerintem ez korrekt.
7: Olyan, akit nagyon örülök, köszönöm szépen.
3: Na, akkor a Deichmannba, gyereknek, felnőttnek minden. Tudsz vásárolni, költsétek el.
7: A párom az
3: tök jó.
7: Rosszabb minden nő, úgyhogy imádja a cipőket.
3: Jól van. Köszi, akkor küldjük. Ciao, ciao.
7: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok.
3: Hello.
4: Gyerekek, micsoda pengejáték. Milyen?
3: Nekem kicsit túl intellektuális, de jó.
4: Igen. Ugye, ahhoz képest, hogy mondd be a szlogen, tehát ahhoz képest azért no, ahhoz,
3: ez most a másik véglet. Tehát itt ezt a Jimmy Schumann. Itt ezt átestünk mindenen, igen. De jó, oké, holnap is lesz, úgyhogy lehet jelentkezni. Jó, 25 000, 50 vagy 75 vagy 100 000 forintos
5: ajándék utalvány. Azt gondolkodom, hogy ez működne, hogy ezek felvágottakkal?
4: Persze.
3: Hogy? Mondd hogy meg, hogy melyik felvágott?
4: Igen, hogy mennyi a hústartalma a parizernek.
5: Igen.
3: De 5-10 vagy 12%.
5: A hinnékű roppanós orsívjesőnek melyik részei vannak benne egy disznónak? De azt hiszem, hogy mindenből lenne valamilyen intellektuális, nem?
3: Igen, milyen jó volt a legyen ön is millió most, nem a vágóval még 1000 évvel ezelőtt. Leüt 2,5 millió ember megnézi azt a műsort, azt elhiszed?
6: Megjelöljük? Megjelöljük?
3: Öreg, mekkora mester volt? Hogy teker több be mindenkit?
4: És mert az mekkora volt, emlékeztek arra az adásra, amikor már mindenki találgatta, hogy nyilván az ő monitora tele van írva információval. És akkor mondta Vágó István, hogy akkor jó, akkor mutatnám, hogy mi van. Semmi nem volt rajta, fejből
5: csak a dohányzási szüneteket mutatott.
3: Igen. Tarts ki Pista 3 perc, Tarts ki Pista 5 perc. Ő volt nagyon... meg Pista.
4: Amikor betiltották a magyar televízióban, ugyanis, ha emlékeztek rá, volt még olyan adás, ahol beszélgetős műsorban dohányoztak adásban.
3: Mennyire cool.
4: Mennyire kemény. Ott szívták a cigit.
5: Tudok, még milyen Rita volt a kölyökklubban?
3: Pap.
5: Pap Rita. Nem.
3: Jónás.
5: Jónás, hittem még a kölyökklubban is szívta a cigit.
3: Tényleg? Ideg összeomlás széné volt minden.
6: Te jössz, Danika, gyere!
5: Na, de igen.
4: Na, hogy állítólag ugye ő volt az utolsó ember, akinek megengedték még, hogy bent dohányozhat.
3: Hát az RTL-ben is dohányozhatott egyedül. Én ültem mellett, úgyhogy figyelj, ha csak ránéztél, hogy gyógyítóra kitiltottak a házból.
5: Neki volt a kínáló cigije, nem?
3: Neki volt a kínáló cigije, persze, legendás volt.
4: Egy a kínálós, egy a jobb.
3: Kértél a Pistától egy cigit, akkor adott a szarból. Csak ő nem azt szívta. És akkor neki volt a normál, de abból nem adott senkinek.
4: Megkérte,
3: persze, itt van, adott abszolút, valami nagyon szar. Soha többet nem kérte, tőlem egy szar cigit adott, és nem az övét.
4: Mert mindig lejmoltok.
3: Zseni volt az öreg. Egy kínáló cigi, meg a saját. Te mennyire kitalálod ezt, nem? Van kínáló cigi. Pista, van egy cigit? Persze, itt van szívjed. És adott valami ilyen mezitlábas, valami nagyon szart, amitől falnak mentél.
6: Kenyő Miki volt egyébként.
3: Úristen, de jó.
6: Danubius Rádióban, ugye mindenhol, ugye hát nyilván füstérzékelők, hiszen hát rádióban dolgozunk, ugye? Nem érdekelte. Tehát ő cigarettázott, és kész. Jött be vendégnek, mondtuk, hogy elnézést, de hát el kellene. Nem érdekel. Nem érdekel. Jó, de hogy ki kellene menni. De nem.
3: De ez valahol egyébként tök menő.
6: Ne haragudj, Miklós, mondtuk, elnézést. És nyugodtan szívta tovább.
3: Istenek, és megvolt a kis asztal, a hátul a díszlet mögött, egy kis hamutartó, cigi oda kirakva, mindünk lejöttünk, rágyújtott, beszélgettünk nagyokat, ő meg nem mozdult, ő ki nem ment volna az utcára. Ő ott, és ő egyedül dohányozhatott az irodájába, és megdohányozhatott benne a díszletbe, ami nagy szó, mert ott minden nyílt láng, meg minden, azonnal tudod, fejvesztés erre vele.
4: Egy tűzoltó, igen.
3: A Pista dohányzott, tehát azt mondta, hogy ez neki lehet.
5: De az volt nagyon durva, hogy amikor mentem haza Nyíregyházára vonattal, ami volt dohányzókocsi, és akkor beszélt, és akkor az egész kocsiban dohányoztak, plusz én még pont az utolsó évben odajártam a BM-re, amikor lehetett a folyosón cigizni. Tehát, hogy benn voltál az egyetem épületében, vártad, hogy nyissák az órára, és még ott a folyosón jött, még elszívt a cigit, és még ilyen
4: tenni. Ennél a legszebb volt, hogy először mentem ki Egyiptomba búvárkodni, és akkor már a világ összes repülőjáratán tilos volt a dohányzás, kivéve egyet, ugye az Egypt Air járat, amely nekik van tartásuk, ahogy eléred a izét, ahogy elértük, ahogy hívják, utazó magasságot, akkor a pilóta be is mondta, hogy akkor most elalszanak a kis izék, dohányzás tiltó táblák, a gép felétől hátrafelé, dohányzó. Mindenki fölállt, mint az állat, így repült a gép az orra fölfelé, mert mindenki átul volt, és akkor körülbelül, mert nem számított, hogy ennyi magyar van, aki hát szenvedélyes dohányos, mert egyikről a másikról gyújtottunk át, rá körülbelül 20 perc múlva mondta, hogy jó, akkor legyenek kedvesek egy kicsit a dohányzást befejezni, látni nem lehetett a izében.
3: De nem vagy gerrepülőn, nem fostak a tűztől. Azért az egy repülőn, azért az egész más, mint valahol, nem tudom.
4: Semmi. Úgy lehetett dohányozni, mint a kisangyal.
3: Mennyire lazák az arabok,
5: nekem az, nekem a lakatos Laci, hogy tegnap hazavitt az új kocsijával, ugye beszéltünk, hogy új Mercia van, és kérdeztem, azt mondja, gyere, hazavisztek, lehet benned cigizni. Nem mondom, Laci, nem cigizek. Majd fogsz, gyere. a lényeg, hogy a Laci, ahogy megvette a szalonautót, ki azt a szalonban, már rágyújtott benne.
4: Nem értem.
3: De ő láncdohányos, ugye? Tehát, hogy ő olyan durván láncdohányos, hogy egyiket a másik után. Ott egy hazaút, az 4 cigi.
5: Meg a Laci ilyen Kenta úr, hogy az ő egyik keze mindig kilóg a kocsiból. Tudod, hogy az autó
3: az teste, a cigis kéz.
5: Igen, és a cigis kéz kim van mindig.
3: Azt a minden segít neki. Ezt Kamponával fura volt, hogy sétáltunk, és még lehetett bagózni valamikor bent a Kamponába. Abba a bevásárló központokban még rá lehetett gyújtani.
5: De nem is volt ilyen, és nem emlékszem.
3: Mi már nagyon arra sem emlékszem, mert volt, hogy szórakozó ilyen éttermekben is lehetett. Tehát ez simán megszokott dolog volt, hogy bementél, és mindenki cigarettázik.
6: Abszolút.
5: Nem is Csehországban egy helyen, és el vagy képedve, hogy ez milyen balkáni, nem? Hogy itt dohányoznak benne az emberek.
3: Mert hogy engedik a sörözőbe a dohányzást?
5: Szerintem egy Csehországban igen. Legutóbb azt ott voltunk, ahol volt ilyen dohányzó rész, másrészt meg az, hogy teljesen megszoktuk, ugye, hogy új illatunk van most a folyamatosan, de akkoriban azért nagyon
3: tök megszokott dolog volt, hogy nem dohányzol, de dohányzó helyről úgy mész haza, hogy iszonyat bűnös voltál.
4: Télen a téli kabátot ugye kihagytad még 3 napig az erkélyen, hogy lehessen
3: menni. Igen. Azt írják, hogy amilyen árak lesznek, Feri, neked is lesz kínáló cigi.
4: Bizony. Megint emelnek, gyerekek.
3: Tessék?
4: Megint emelnek.
3: Helyes, emeljék.
5: Hova?
3: Emeljék.
4: De azért, hogy lenyúljanak bennünket, érted?
3: Nagyon helyes, emeljék.
4: De mer?
3: Hát miért ne? Hát káros szenvedélyet tegyenek rá egy kicsit. Megterhelitek az egészségügyet, érted, egy csomó pénz elmegy rátok a gyógyítások
4: de
3: miatt.
4: Mondja legjobb lejmoló.
3: Mivel fizettek többet?
4: Ahogy fizetjük a cigarettánkat, abból oda is megy biztos.
3: Hát azt nem tudom, oda mennyi megy. Melyik az égig? Hát
4: mi sokkal többet fizetünk be a közösben, mint ti.
6: Jövedéki adó, igen.
4: Hoppá.
5: Majd neked jobb lesz a
3: ugyanazt az ellátást kapod.
4: Ugyanazt az, igen, jót.
3: Emeljék csak meg. Nem, most mennyi egy doboz cigi? 3000, 2000?
4: Hát nincs annyi, igen, 2005 és 6 között. Kivéve az ukrán piacot, ugye ott egy picit olcsó.
3: Legyen 3000.
5: Luki aztán tartja az árát, ugyanaz a Luki.
3: Legyen 3000. Úgyse hagyod abba, egy igazi dohányos, de nem adja abba. Azért 3000-5 már egy doboz cigi, azért az veszek két doboz.
4: Leteszem.
3: Anyát 90 és dohányzik,
6: ezernél. Ezernél.
3: Olyan tüdőt örököltetek, érted?
4: 2000-nél.
3: Mennyi a mama, 90?
4: Hát most lassan 90, így van, most 89.
5: Most kapott egy jetskit.
3: Igen, és egy vitorlás repülőt most akar megtanulni vezetni. Érted, és látsz dohányos a muter, nem?
4: Hát igen, hát, szereti.
3: De ezek a gének valahogy bennetek rendben van.
4: Nem, semmi. Nincs ilyen, ül kint.
5: Nagyon durva.
4: Valamelyik este vittem át egy palack jó pezsgőt, azt megittuk kettesbe, érted? Közben cigarettázott, adta a bölcsességeket, rendben van a mama.
3: 90-es láncdohányos, érted? És semmi baja.
6: Ennyi.
3: Érted?
6: De persze, genetika.
3: Genetika, egyébként valójában genetika, igen.
6: Abszolút
3: igen.
6: Genetika. Churchill, ugyanez. Tehát, hogy az is ivott, cigizett. Hát kinek mi? Valaki meg kétszer rágyújt, aztán tüdőrák.
3: Igen.
5: Vagy egyszer se?
6: Vagy egyszer se.
3: Igen, na az hogyan. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt, és még egy kulcsot is adunk, jó? Úgyhogy valaki, aki úgy érez magában lendületet, bombázza a telefonszámunkat, és akkor így konténer ide vagy oda, amit októberben sorsolunk, majd dobunk még egy kulcsot. Jó, 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
9: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
10: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
12: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
13: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
9: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
8: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
9: Roppanós szenteség, zamatos szenteség, vagány, szenteség, vagány.
10: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
12: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
13: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
14: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
15: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
16: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
17: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
19: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
12: Most különösen jó döntés kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
0: Kia. Movement that inspires.
8: Gasztroenterológiai és vastagbélrákszűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
0: A Rádió 1 nem hagyja

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Azonnal lakást biztosított az önkormányzat a tűzeset után. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hétvégén tűzeset következtében lakhatatlanná vált Hevesen egy ház az Alkotmány úton. Hevesváros önkormányzata azonnal szükséglakást biztosított a család számára, tájékoztatta a hevesi hírportált Schweizer Sándor polgármester. Vizsgálja a városa további segítségnyújtás lehetőségét, emelte ki a városvezető. Mint arról a katasztrófavédelem beszámolt, szeptember 11-én egy családi ház tetőszerkezete égett az Alkotmány úton. A lángokat a füzesabonyi és a hevesi hivatásos tűzoltók oltották el. A rajok két gázpalackot is kihoztak az ingatlanból, személyisérülés szerencsére nem történt. Háromnapos szakmai program keretében szeptember 11-én nyílt meg a 24. országos szőttes pályázat kiállítás, mely megnyitó ünnepséggel és díjátadóval kezdődött. A kiállítást dr. Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója nyitotta meg. Köszöntőt mondott Schweizer Sándor Hevesváros polgármestere, a pályázatot Lőrinc Etel textilművész, a népművészet mestere értékelte. Ezt követően Landgráf Katalina rendezvény szakmai védnöke nyitotta meg a 12. nemzetközi szőttes konferenciát. A szakmai konferencia három helyszínen gyakorlati műhelyekkel zárult, amely a palóc hagyományok és a szakma kapcsolatát járta körül. Az MVM Mátra Energia ZRT a napokban tartott 76. bányásznap alkalmából hagyományosan kitüntetéseket is átadott az elmúlt év legkiválóbb dolgozóinak. Az energetikai társaság évente azok teljesítményét ismeri el a bányásznapon, akik szakmai tudásukkal, kitartásukkal és mindennapi munkájukkal hozzájárulnak a vállalat eredményes működéséhez. Az ünnepségen összesen 41 munkavállaló vehetett át társasági és szakszervezeti elismerést, tájékoztatott az MVM Mátra Energia ZRT. Köztük Heller László díjat, céggyűrűt, illetve Lignit bányászatért elismerő oklevelet. A díjazottak listája megtalálható a Heol portálon. Jó, ha tudják a Hepes vármegyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, észak-keleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
0: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1

0: összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Nincsen zene, gyerekek, hozzá kell szokni, munka van!
2: Munka van, beszéd van?
1: Nincs cigi.
2: Szeretnék majd fogadalmat tenni.
1: Mire kijössz, már visszajössz.
2: Megint, meg, saját magammal szemben megint hozzászóltam Kapcsihoz, hogy legyen már az, hogy...
3: Hogy amikor, nem szólsz hozzá, te
2: még. Hogy nem szólsz hozzá, és akkor nem jutunk oda mindig, ahova eljutunk, mert ezt a hibát mindig elkövetem.
3: Mi volt a kezdő mondatod? Szia, Kapcsi, és itt hibáztál.
2: Elkezdtem el beszélgetni egy közös problémánkról, és a harmadik mondat már az volt, hogy hát a szokásos téma, amit minden kapcsán fel. Hogy? De a harmadik mondat. A harmadik mondat.
1: Imádom.
2: Harmadik mondat.
3: Egyszerű, nagyon férfi, megfejthető.
1: Őszinte érted? Lehet vele mindenféle altesti dolgokról beszélni.
2: De nem tud semmi másról beszélni. Tehát abban a pillanatban, hogy valami lényeges dolgra... És a péniszemről beszéltem?
1: Igen, kapcsi ilyen. Ja, igen, és ezért vele értekezünk itt minden kedden, igen.
2: A mi vágó Istvánunk.
3: El tudjátok képzelni.
2: Jelölje meg, egy-kettő.
1: Igen. Kiégés ellen cigizésből stresszel, befosolod, szép kis körforgás, írja valaki.
2: De cigizéstől miért stresszelsz? Ja, hogy ez nem egy beteg leszel tőle?
1: Ma minden olyan téma előkerült, amitől az ember vagy hazamegy, vagy szabadságot vesz ki.
2: Hát inkább ez, mint a Dua Lipa.
1: Hát egyébként így van.
2: Amúgy szerintem a cigizés ki lehet váltani egy csomó jó dologgal.
1: Na, de figyelj, olyan drága lesz most már, hogy már mind muszáj van vele kiváltani.
3: Most néztem meg, gyerekek, november 1-től 250 forint dobozonként pluszban.
2: És mennyi egy doboz cigi?
3: Hát 2005-2007.
2: Akkor 3000 lesz egy doboz cigi?
3: Hát lassan, igen.
2: Hát és még mindig megéri neked, úgy hallom.
3: Te mit ugrálsz rajtam?
1: A sátán.
2: Látod, azt oda szúrtunk, ahol fájlás.
1: Persze, nem gyűjtott rá, ne csináld már.
2: Mi az is, 3000 forint, de ezt sajnálod, azt a
1: kistudott. Át fog mindenki menni a vapira, az lesz. Hát sajnos az áttereli az embereket.
2: A vap, ez nagyon más. Tehát, te a vépről beszélsz, a vape pedig a szúnyogírtó.
3: De ő tudod,
1: én a vépet konzisztensen vapénak kívom már.
2: De ugye ez azt mondja, hogy ez a szúnyogírtóval fogom szargálni.
3: Mert ő egy tagadó.
1: Én vape tagadó vagyok, én vép tagadó, ők nekem az vape.
2: Vape, vaze. Nekünk senki nem mondja meg. Figyelj, Feri. Na. És mi lesz akkor, hogyha helyette elkezdesz valami ilyen... Jójózhatnál például.
3: Mi van?
2: Kínálna mindig szünetekbe, szünet is tudod, csak annyit látná, hogy kegyetlenül jójózik, de ilyen kegyetlenül.
1: A Feri sose fogja letenni a cigit, és én szeretem ezt a fajta magasságot.
3: A nagy ízék, a nagy trükköket.
2: Figura. Igen, azt nagyon rögnék rajta, hogyha ízik, hogy elkezdenél félcsövezni, vagy még ami van még, ez az...
3: Félcső?
2: Mi az, amikor felugrálnak dolgokra? Mi az ízik?
3: Parkür.
2: Parkőr!
3: És egyszer átillennék a korláton.
2: És még a cigire mondják, hogy veszélyes.
1: Ne tedd le soha, Feri.
3: Hát ott itt az emberem.
1: Nekem az egy akkora csalódás lenne.
2: Doboz cigi.
1: Tök nagy csalódás lenne, ha letennéd. Az eltűnne belőled az utolsó mérföldkövbe azonosítható vagy a cigaretta. Az, hogy te kimész és cigizel a teraszon, ez úgy hozzátartozik.
2: De miért csalódás? Nem kérdez meg a mamát, hogy úgyis ráér egész nap, hogy töltsön neked cigiket, tudod? Van az a klasszikus.
3: Úgy, de nagy lenne.
1: Veszel rendes dohányt, és megtöltje
2: a mamát. Hát termeld meg a saját dohányodat. Ott a velencei tónak a medrében nem lehet dohányültetvényt csinálni?
1: Kevegy hozzá egy kis marihuánát, megrátott teljesen jól lesz.
2: A Vencei túl van most milyen így össze?
3: Jól van, köszöni szépen.
2: Kicsit visszahúzódott.
3: Nálunk van víz is még, nem olyan? Sok, de van. Persze, na, az északi part, azt tudod, mindig mély.
2: Meg tudod lögybölni magadat, ha úgy van.
3: Meg.
1: Ja. Na gyerekek, kulcsunk? Itt van a kulcsunk? Hol van a kulcsunk? Nincs itt? Egy utolsó kulcsot még adjunk oda valakinek, aki ügyes volt, telefonált, nem mondtuk, hogy lehet próbálkozni, lehet telefonálni, és már lerendeztük a kulcsokat. Ez így megy majd októberig, ennyi kulcsot adunk? Hányan lesz ott a kulcsosa? 500-an? Ki az, aki
3: megad? Anna kiszámolta valamelyik nap.
4: 280 körül van.
1: 280 kulcsot osztunk ki összesen, te jó Isten.
4: Hétfőnként 11-et, különben meg napi 9-et.
1: Jó.
4: Ezt szóraz le fejben.
1: Oké. Okay. Nézd, én hiszek neked, nagyjából 300 kulcs. Hívunk valakit, jó? És utána pedig megyünk Pili Szent Lélekre, hogy hova megyünk? Petíció indul, gyerekek. Pili Szent Léleken. Aha, megvan ez a Mi kis falunk sorozat?
3: Így van, persze, hát azt ott forgatják nagyon... a faluba, de onnan elüldözték őket.
1: Nagyon kedves a történet, mert hogy 137 helyi lakos összefogott, hogy a faluban tartsák a stábot, és ők most azon dolgoznak, hogy visszamenjen a nagy tévé, a mamut, visszamenjen az ő falunkba forgatni. Mert elüldözték őket onnan?
3: Igen, hát hogy, akkor... hogy nagyon megzavarja a falu életét a forgatás, de leginkább a turista forgalom. Mert egy csomó mennek ki, hogy a kocsmába igyanak egy kávét, aha, ahol forog a jelenet.
1: Aha.
3: Na, tetsz, akkor ott van a szakember, Gyula mondta hát, rögtön, tetsz.
1: Minden este fölvevőre van állítva a kis készülékes néző, igen. Kata, gyorsan mondj nekünk egy szlogen, szia!
5: A rádió egy csak igazi, ma is álljál megy. Hello, hello!
1: És van, ja, várj, ez nem az, adunk csak neked egy érzény, van. Ott a kulcs nálad, mit kell csinálni, a nyersz?
5: Hát csak annyit mondok, hogy ahogyha én nyerek, akkor azt mondjátok majd, hogy ki az a Baukó Éva.
1: Ú, de jó! Gurulni fogsz, nagyot gurulsz. Nagyon jó.
5: Még jó, hogy...
1: jó van, októberben találkozunk, van egy kulcsod, legyen szerencséd, jó?
5: Rendben, köszi szépen.
1: Oké, ciao, hello.
5: Hello.
3: Hello.
1: Na szóval, visszatérve erre, nagy hírek vannak, ez egy ilyen párkapcsolati dráma mondhatni, aminek így nézzük a különböző felvonásait, ugye Pili Szent Léleke a Mi kis falunk stábja között évekig tombolt a szerelem, dúlt a láb, ott forgatott ezért, nagyon jól érezték magukat, a stáb is, a mindenki is, de ahogy ugye a falu felette szerve, az esztergomi önkormányzat a szakítás mellett döntött, és kirakták onnan a stábot. Azt mondták, hogy eddig és nem tovább, viszont a helyiek most fellázadtak, és szeretnék visszakapni régi szerelmüket. Összefogtak, és egy 137 aláírással ellátott petícióval üzennék meg a városvezetésnek, hogy nem akarják elengedni a stábot, és ez a stáb ezt felrakta a települést a térképre. Gyerekek, hát itt komoly küzdelem. Hogy tudsz egy stábot ott tartani magadnál? Egyáltalán mi az, hogy az esztergomi városvezetés, az esztergomi önkormányzat a szakítás mellett döntött? Ők kirakták az RTL-t? Erről hát van szó?
3: Szerint...
1: Aha.
2: Azt írják, hogy ráadásul nem is azok panaszkodnak, akik a forgatási gócpontok mellett laknak, hanem akik távolabbi. Tehát a magányosabb farkasokat zavarja ez az átmenő forgalom, és akik meg benne vannak ebben az egész projektben, azok meg úgy vannak, hogy végre van élet a faluban.
1: Végre van élet a faluban, ugye ez a sorozatban úgy jelenik meg, hogy Pajkaszeg, ez Pajkaszeg, ugye? Igen. De hogy ez nem Pajkaszeg valójában, ez egy Pili Szent Lélek.
3: Uh-huh. És azért költözték ki Pili Szent Lélekre, hogy ott a nyugalom, a csend legyen. Erre mi történik szombat reggel? Autós hordák parkolnak le, akiktől nem tudsz kiállni a kaputból. Jönnek, mennek, és nincs csend abba a faluba, amiért te kiköltöztél. Na?
1: Na. Tessék. És akkor oda mennek a zarándokok, hogy abban a presszóban igyanak.
3: Így van. Tényleg ez ekkora, mint azt megtudtuk.
1: Ez ilyen kultikus hely lett, hogy oda mennek az emberek inni, hogy ez volt a sorozatban. Aha. És akkor most megy, vagy marad a stáb? Most akkor mi történik?
3: Hát most a mi petíció van megvan.
1: Aha.
3: Azt még
2: hányan
3: beadott?
2: Vannak összesen? Tehát ha 137-en vannak mellette, mennyien vannak ellene?
1: Hát ez egy jó kérdés, nem tudom. Mindjárt megkérdezzük Edithet, aki ott van a faluba. Edith, jó reggel, szia!
6: Jó napot kívánok, Mincsen. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatóságot.
1: Azt a mindenit, milyen hivatalos vagy, Edith, de nem kell ennyire hivatalosan, csak. Csak lazán, könnyedén. Te ott laksz, már nem Pajkaszegen, hanem ebben a faluban? Te falusi vagy, ott laksz? Vagy...
6: Igen, itt lakok.
1: Aha. Na most mi van ezzel a szerelmi történettel? Most a gonosz önkormányzat elüldözte a stábot?
6: Hát nem arról van szó, az önkormányzat mindig is támogatta a munkájukat.
1: Igen?
6: Inkább, hát ilyen pár lakók, inkább azok.
1: Aha, tehát néhány lakó föllázat, és ezért az önkormányzat igen. Azt mondta, hogy köszönjük szépen, akkor mi nem kérünk a stábból.
6: Hát igen. Mondtam,
1: nekik mi volt a bajuk? A lakóknak mi volt a bajuk? Vagy ők mit mondtak? Miért lázadtak?
6: Hát azért lázadtak, hogy... Mondjuk pont olyan lakéknál van a legnagyobb hangsúly, akik már úgy jöttek ide, hogy tudták, hogy tehát ezen a településen forgatás folyik. Tehát elvileg Pajkaszegi ingatlanként vették meg az ingatlanokat. És tehát...
1: Várj, mi van, hogy megvették az ingatlant, ők már tudták, hogy az Pajkaszegi ingatlan, ami igen, a sorozatban van.
6: Ment a
1: forgatás. Aha.
3: Nem az ős hát lakos kiabál.
6: Eleve már 10 éve itt forgatnak. És tehát itt mindenki tudja, hogy településen már forgatási helyszín 10 éve, és a, tehát eleve úgy is hirdetik az ingatlanokat, hogy pajkaszat ingatlan, és ezért az ingatlanárak, tehát az a stábnak a hatására eléggé fel is mentek, fel is turbozottak, igen.
1: Tényleg? Tehát volt egy ingatlan áremelkedés a faluban, mert hogy a forgatás miatt egyszer megnőtt az ingatlanok értéke.
2: Igen, elképesztő, hogy
1: ez döbbenet, az egész sztori döbbenet. Igen.
6: És de akkor még ők... azt szeretném helyezíteni, hogy előbb, amit mondtatok, hogy a stáb nem, soha ne, tehát nem is ment el, tehát még folyamatosan itt is forgatnak, tehát most is velünk vannak, és nagyon sok lakó örömére, mivel ez a petícióban is látszik, hogy... hogy azt is igazolja, hogy még 10 év távlatából is, hát nem annyira zavaró és hátrányos az itt élő számára, főleg azok írták alá, akik közvetlenül nem profitálnak a stáb adta lehetőségekből. Ebből a petícióból az is kiderül, hogy a két fő helyszín, ami a tetőkocsmá és a polgármesteri hivatal környékén közvetlenül szomszédokat abszolút nem zavarja. Természetesen azokat is figyelembe kell venni, akik nem így gondolják, de valamiféle kompromisszus megoldást várunk.
1: Aha, mennyi a forgatás egy évben? Meddig van ott a stáb? Mennyit forgat egy évben? Hát hány napot éri nagyságrendileg?
6: Hát ilyen 3 hónapot, de én pontos napokat most nem tudok be, egyre minimálisabb, mert mivel forgatási helyszínek is egyre kevesebbek vannak, tehát 90% magántul, tehát itt már magántulajdonban forgatnak, és...
1: És akkor te most mit csinálsz? Te most összeszedted a falut, és azt mondtad, hogy oké, gyerekek, akkor nem, most nem, petíció? Nem. Vagy akkor most mi történik?
6: Nem. Az történt, hogy mindenki, tehát ezt a média túlzást szerettük volna elsősorban morális mederben terelni, ami azt mondta, tehát azt sugallotta az embereknek, tehát itt az országos szinten, hogy az egész település egységesen elzavarta a stábot.
1: És hogy ez tulajdonképpen nem így volt?
6: Hát ez nem így volt, van egy, látjátok, hogy egy olyan bázisa is, amit abszolút semmilyen végül is anyagi háttér nélkül is.
1: Most akkor mi van? Most akkor mi a sztori? Most én nem értem ezt az egészet. Most akkor ott van a stáb és forgat, nincs ott, elment, szeretnéd, hogy visszajönne, nem akar semmit, nem tudod,
6: hát
1: hogy mi van, minden van.
6: Nagyon szeretnénk, hogy maradjon, de természetesen úgy, hogy közben a helyiek
1: érdekes. De nem mentek el? Hát ott vannak. Azt mondtad, hogy ott vannak, mai napig
6: hát
1: ott
6: igen,
1: vannak.
6: Hát igen, hogy nem is szeretnénk, de hát...
1: Akkor el sem mentek.
3: Hát valószínűleg úgy van, hogy...
1: Mi van most a stáb?
6: Hát nálunk.
1: Hát akkor hát minden rendben van? Hát ott forgat a stáb.
2: Oda tudnál lenni a telefont valakinek a stábból?
1: Van ott valaki a stábban? Értem.
6: Tehát a következő évben van...
3: Most még megvan a szerződés jövő évtől.
6: Igen, minden évben...
3: Nem lehet,
6: minden
3: hogy
6: évben új szerződéseket
1: értjük.
3: Nem lehet, hogy azok, akik azt akarják, hogy elmenjen, azok nem a stáb miatt akarják, hanem hogy az odalátogató turisták miatt, akik mennek a tetszakocsmájába.
6: Hát ez is indok nekik, de most már hát a barátnőmet ízézem, aki, tehát nem mondok neveket, aki most már azt mondta, hogy tehát olyan szinten lecsökkent a turizmus is, meg az a stábnak az itt léte, hogy minimális kompromisszummal jár.
1: Tehát akkor igazából nincs baj. A stáb ott van, a pajkaszegiek jó vannak, a stáb forgat, de te nem akarod, hogy majd elmenjenek, de még nem mentek el, mert most még ott vannak.
6: Hát nem csak én nem akarom, ezek, akik a petíciót aláírták, azok bőven támogatják, hogy...
1: Ilyenek ezek a pajkaszegiek. Kitartanak a mellett, akit szeretnek. Igen, mi a terv?
2: Minden mi kis falunk rajongót kérünk, hogy azonnal jelenjen meg Pajkaszegen. Demonstrálják hát azt, hogy mennyire számítanak erre.
6: Ez a petíció az a település lakóit is érintette, és külön gyűjtöttünk egy országos rajongói tábori aláírásokat, amik mivel már ez túlnőtt a településen, és őnekik is a segítségét kértük, hogy valamilyen olyan kompromisszumos megoldás szülessen, hogy a produkció végül is marad. Hát nem tudom, hogy maradhasson. Nem tudom, hogy milyen feltételek lesznek a jövőben, én ezt nem tudom átlátni, vagy de az, hogy mi szeretnénk, hogy továbbra is itt legyen.
1: Aha, tök jó, és a tetszakocsmája üzemel, egyébként az nyitva van? Tehát az működő kocsma?
6: Igen, hát ő nekik a, tehát eleve ez, tehát az összes vendéglátásnak, ami hozzá kapcsolódik, tehát mind a szálláshelyek és a vendéglátások csak ennek a produkciónak köszönhetően tudtak megmaradni itt a településen.
3: Így van, már nem lenne kocsma.
6: Amire ezekre a kis településekre abszolút nem jellemző már.
3: Hát a turizmus tiszta, az jó tiszta a településnek. Jó. Még most, annyit árulj el, hogy a kocsmával szemben van egy óriási szobor, egy nyitott tenyérrel, és a közepén, hát van egy... Hát, egy hogy briós. Is mondjam, egy briós, de inkább úgy néz ki, mintha valaki nagyon ügyesen rakta volna le a terhét. Az micsoda?
6: Hát, az egy briós, végülis kétértelmű, ez az egész.
3: Legalább.
6: Azért, mert ez végül is egy színvégjáték, tehát hogyha végignézitek az egészet, akkor ez színvégjáték, és nagyon sokan szeretik ezért, mert egy ilyen felügyülést biztosít az embereknek a mindennapi esetleges dolgaik felett. Tehát,
2: ezt át tudnátok szállítani a Balázs kertjébe?
1: Ez olyan, mint egy ilyen tenyérbe belefosott volna valaki.
6: Különben igazából csak akkor áll ott, amikor a forgatáson szerepel, tehát igazából ez nem folyamatos látványossága a településnek.
1: Hát a másik szobrot, amit leszereltek, a fallos szobrot kéne mellé tenni, tudod, így egy hallgatóban igaza van.
2: A szányos fallos?
1: Igen. Na jó van, szóval akkor van baj, de még nincs baj, de ne is legyen baj, de akkor majd baj lesz, de most még nincsen baj, de ne is legyen, de van. Aha.
6: Hát szeretnék.
2: Megelőző csapás.
1: Megelőző csapás, mértél rájuk, Edit? Ilyenek ezek a pajkaszegiek. Ilyenek, oda vágtatok.
6: Hát nem, hát szeretném. Hát végül is nem befolyásol ugye az életet. Jó, akit befolyásol, ott megmondom őszintén, a stáb a munkáját nagyon, nagyon összhangban végzi a település lakóival. Minimális kompromisszumot igényel. Folyamatosan tudjuk, hogy hol forgatnak. Telefonon, Facebookon, lehet velük folyamatos kapcsolatot tartani, hogyha valakinek valami gondja van, meg lehet velük beszélni. Tehát itt nincs itt olyan dolog, amit nem lehetne megoldani.
2: Kicsit közben feltette a baj a fejét, mert itt írják közben a kommentelők, hogy már elkezdtek pályázni a különböző falvak. Tehát már Devecser, Írbátor, már írták a saját petíciójukat.
6: Hát igen, mert mindenkinek felmerül, és ők is tudják, hogy amikor úgy él egy település, hogy tehát egy ilyen kis település úgy él, hogy tehát ezek a szálláshelyek, vendéglátott helyek mind bezárnak, tehát ilyen kísértett településé válnak, az nem szolgálja a gazdaságot se, tehát az ő gazdaságukat se, az önkormányzatoknak is egy bevételi forrás jelent, úgy, mint az itt élőknek, akik ezzel foglalkoznak, ja. És ezt ők nagyon is látják, hogy ez nagyon, tehát pozitívum is van ebben.
1: Jó. Tehát ott valami történik, hogy felrepül a levegő, az úgy, vagy a mozgál, a szél elhozza. Akkor esetleg ott marad a stáb?
6: Hát
1: ez szénység igazából, ez szénység. Jó, oké, nagyon drukkolunk, és rajta vagyunk az ügyön, amiben tudunk, segítünk. Mi egy emberként kiállunk pajkaszeg mellett, jó? Puszi Edit, hajrá!
6: Nagyon szépen köszönjük.
1: Vigyázzatok magatokra, hajrá, drukkolunk, hogy ne legyen kenyértörés köztetek és a csatorna között. Csáó!
2: Briós törés.
6: Nem lesz.
1: Hajrá, pajkaszeg!
3: Hajrá, pajkaszeg!
1: Hello.
3: Hajrá, stoki!
1: Foglalja nekem valaki össze ezt egy mondatba, hogy mi volt?
3: Az első ember, nem érdekes, az egész sztori nem érdekes. Ebben,
1: ami, neki ebben, 20
3: ebben, ami érdekes, hogy ő volt az első ember, aki visszakérdezett a kérdésedre. Hogy ezt most nem értem. Eddig egyébként... mindenki válaszolt rá, gyerekek, az összes sok diplomás. Az orvosok, a kutatók, a nem tudom kicsodák, jön a kocsmáros asszony, aki azt mondja, hogy ezt most nem értem.
2: Így van.
1: Na elsőre leleplezte a szeles kérdést.
2: A józanság hangja.
1: Nem tettük kontextusba a kérdést azért. Tehát nem csak úgy bedobtam, hogy valami segítsen ki ebből a...
3: Na, tehát azért forgat még a stáb, mert erre az évre van megállapodás.
1: Értem. Nehogy elmond nekem, én tényleg kiugrom az ablakon. Így is majdnem megöltem magam, létszik, nem mondd el ezt még egyszer.
2: Én örülök, én csak annak
3: örülök. De jövőre az izgatja.
1: A városi önkormányzat.
2: Én örülök, hogy rajta tartjuk az ütőjére ennek a problémának az ujjunkat,
1: mert szívesen elengedem. Azt
2: mondom, nélkülünk ez a helyzet nem tudná megoldani magát, úgyhogy örülök, hogy részesen lehetek ennek. A kormányváltás ehhez képest egy...
1: Kutyafüle, érted?
2: Egy Dallas epizód volt.
1: Ez a pajkaszegi szabadságharca, 48-49 nem volt ilyen fontos, mint ez a pajkaszegi történet. Hajrá, pajkaszeg! De megint mi van, két fontoskodó barom miatt... Megint érted, tehát mindig ez történik.
2: De ezt nagyon tetszik, hogy vesz egy házat egy faluban,
1: ahol tudja, hogy mi van, majd kiborul.
2: És azt mondja, hát most már ennek legyen vége.
1: Igen, úgyhogy ha elmegy a stáb, az ingatlan felére esik, tudod az értéke. Tehát, amit megvett felnyomott áron, tehát ez sehogy se jó biznisz, ha megvesz egy felnyomott áron, utána pedig elzavarod őket. Na mindegy.
2: Van ennél magyarabb dolog amúgy most.
1: Egyébként ezért akartunk ezzel foglalkozni, igen, mert azért ez egy szép magyaros történet. Na jó van, gyerekek, 3 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
2: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
3: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
5: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
4: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
5: Jobb, ha felkészül.
6: Nagyon féltelek.
5: Ne lassíts!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
5: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
4: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
9: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni.
8: Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
9: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
11: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Azonnal lakást biztosított az önkormányzat a tűzeset után. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hétvégén tűzeset következtében lakhatatlanná vált Hevesen egy ház az Alkotmány úton. Hevesváros önkormányzata azonnal szükséglakást biztosított a család számára, tájékoztatta a hevesi hírportált Schweizer Sándor polgármester. Vizsgálja a városa további segítségnyújtás lehetőségét, emelte ki a városvezető. Mint arról a katasztrófavédelem beszámolt, szeptember 11-én egy családi ház tetőszerkezete égett az Alkotmány úton. A lángokat a füzesabonyi és a hevesi hivatásos tűzoltók oltották el. A rajok két gázpalackot is kihoztak az ingatlanból, személysérülés szerencsére nem történt. Háromnapos szakmai program keretében szeptember 11-én nyílt meg a 24. országos szőttes pályázat kiállítás, mely megnyitó ünnepséggel és díjátadóval kezdődött. A kiállítást dr. Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója nyitotta meg. Köszöntőt mondott Schweizer Sándor Hevesváros polgármestere, a pályázatot Lőrinc Etel textilművész, a népművészet mestere értékelte. Ezt követően Landgráf Katalin, a rendezvény szakmai védnöke nyitotta meg a 12. nemzetközi szőttes konferenciát. A szakmai konferencia három helyszínen gyakorlati műhelyekkel zárult, amely a palóc hagyományok és a szakma kapcsolatát járta körül. Az MVM Mátra Energia ZRT a napokban tartott 76. bányásznap alkalmából hagyományosan kitüntetéseket is átadott az elmúlt év legkiválóbb dolgozóinak. Az energetikai társaság évente azok teljesítményét ismeri el a bányásznapon, akik szakmai tudásukkal, kitartásukkal és mindennapi munkájukkal hozzájárulnak a vállalat eredményes működéséhez. Az ünnepségen összesen 41 munkavállaló vehetett át társasági és szakszervezeti elismerést, tájékoztatott az MVM Mátra Energia ZRT. Köztük Heller László díjat, céggyűrűt, illetve Lignit bányászatért elismerő oklevelet. A díjazottak listája megtalálható a Heol portálon. Jó, ha tudják a Hevesvár megyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, észak-keleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rózsi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Na, a nap legjobb pillanatai, gyerekek.
2: Na, gyerünk, nézzük.
1: Na, Mária, meg kell ahhoz nyissom, hogy Anna mit írt a kis írományba. Mondom én nektek, gyerekek, hogy mi a nap legjobb pillanata. Itt vagyunk. Egy hallgatói SMS-ből jött a 7 órási téma. Edith megette az agyamat. 7 órási téma. Azt hitte a hallgató, úgy döntöttem, ma itthon maradok, teszek mindenre, azt sem, amit akarok a mai napon. Erről kezdtünk beszélni, hogy milyen élethelyzetben engedhetjük ezt meg magunknak, hová tűnnek az álmaink, a vágyaink, és egyáltalán mi történik felnőtt korban. Ezt megvitattuk, és egy fitness torna közben hát fosta rommá magát egy sportoló, egy ausztrál sportoló csaj, egy High Rocks versenyen. Megnéztük a videót, tényleg durva, és próbáltuk elképzelni, hogy hasonló helyzetben mit csinálnánk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
2: Jaj, de jó,
1: ez milyen jó.
2: És nem szól a főnököd?
1: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok. És lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. De na, de miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk. Mert felnövünk, mert kötelességeink vannak. Mert
3: egyszer... Hozzászokunk a préshez. Mindenhol van egy pici szelep.
1: De itt van például Tibi Asszire. Fiat, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
3: Kicsit megrázt az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
1: Igen. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Hát ez is igaz.
2: Ez is igaz
1: valójában. Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakot. Hát ez nagyon szép egyébként. Ez nagyon szép.
2: Nem, ez sajnos ez nem szép.
1: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsináld? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk, és élményhiányunk. És
2: igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósítsd. Mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert föladta. Ez az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósíts meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment bele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó van már, jó, ez nekem nem válok el. Én már nem váltok munkát. Én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal rosszabb.
1: A legnagyobb
3: az árulás. Akkor 40 évesen, ugye a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, hogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok. Majd elsorvadok, és majd lesz valami.
2: De és azt is csinálja. Hogy az
3: abszolút,
2: is
3: abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmunbetegség, nagyon sok stressz betegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ még pont felé megy, hogy van egy ilyen csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 évvel ezelőtt nem fizettek meg.
1: 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityu.
3: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
2: Igen, tehát, hogy úgy is rosszabb lesz.
3: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodja még a takaródér, meg mit tudom, mi van a falon
2: túl. Mit gondolsz, ott jobb lesz?
3: Igen, de az van, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még csak még munkát sem változ, tehát maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz, tehát azért azt szerintem...
1: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk, próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
2: 33-os.
1: Igen.
2: Igen, és a kecske vidám állat.
1: Igen, a szemetet megeszi, ad neki oda. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam, logisztikusból a kamionsofőrnek, életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
3: Szeretem!
1: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért.
2: Hát,
1: ez egy másik Hitler világ, mamája. Kedves szakító, 40-es, 50-es
3: valakire,
1: nők.
3: Nem várhatunk mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert mindent.
1: Csak jelzem, hogy igen. Nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció gyerekek. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy...
3: Plusz,
1: van esély?
3: Amikor azt érzed, hogy nem, semmire nem vagy jó, akkor gondolj végül, hogy felnevelted egy gyereket. Ennél semmi nem nehezem. No. Szabó összefoglalta. És amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazigum is. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
1: A híres rakamazigum is, tényleg. A jó képű.
2: Ja, igen, a premium kandúr. Illetve írt a Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
1: Nektek lenne olyan élethelyzet? Tehát, hogy tehát amikor folytatod?
3: Legyen az, hogy döntsük, hogy melyik sportban oké, amivel ezt
1: hát azért láttad futballistánál is, ezt láttad öttusázónál is.
2: Láttad maratonfutásban is.
1: Láttad maratonfutásban is. Tehát
3: a szabadtéri helyszíneken, ahol az van, hogy nem tudod ezt megoldani, ott elnézzük, nem?
1: Tehát
3: az
1: szerintem van, hogy... igen. Hát egy maratonfutásnál ott valami kiesik, mész tovább, futsz, oké, megtörtént, futsz 2,5 órát. Hát azért hát azt adom, hogy oké.
3: Rendben van. Egy ultrafutónak nem sok lehetősége van, igen. Szerintem.
1: Egy sakkvilágbajnoki döntőben szerintem egy kicsit kellemetlenem. Tehát, hogy ott valószínűleg zárt térben ez kellemetlen.
3: Jó, vízilabda.
1: Vízilabdánál még nem láttam ilyet, látod? Tehát például a vízilabdánál ezt még én nem láttam, hogy megtörtént.
3: Tehát annyira feszes a gatyájuk,
1: hogy megtartja
3: bent. Abból nem jön ki semmi.
1: Valószínűleg ott akkor ki kell üríteni a medencét, ki kell szedni mindenkit a vízből, tehát hogy azért az
2: fertőtlenítés, leeresztés.
3: Az... Vívásnál sose derül ki, ugye?
1: Vívásnál sose derül ki soha. Tehát vannak Birko? Azért sportok.
3: Birkónál volt ilyen?
1: Birkózásnál nem volt nekem ilyen, de ott azért kiderül. Ott kiderül.
2: Ott is látom.
3: Van egy olyan tangád test... van, mert egy izét...
1: Igen, van egy olyan testkontakt, hogy akkor ott gyorsan kiderül. Súlyemelésnél szintén megtörténhet.
3: Azt hát meg is történik.
1: Ott is megtörténik. Ott se zárják ki, vagy ott se állsz meg.
2: Itt most miért kéne, hogy kizárjuk?
3: Azért, mert egy beltéren zajló verseny van, ahol gumiszőnyeg van, és annyi lett volna, hogy megáll pillanat, aki megy vécére, leslagozzák, visszajön.
1: A csaj tudta, hogy ez megtörtént? Vagy olyan adrenalin van, hogy te nem tudod, hogy megtörtént? Tudod, hogy megtörtént.
2: Hát aki azt nem veszi észre, hogy összefosta magát, ott egyéb problémák.
1: És abban bízol, hogy nem látszik, vagy abban bízol, hogy nem veszik észre, hát azért itt van az embernek egy ilyen természetes szégyenérzete. Ennyi adrenalin nincs a világon.
3: Szerintem úgy volt vele, hogy már mindenki látta, hogy ez megtörtént, úgyhogy akkor már megnyeri.
1: Hogy akkor már mindegy. Nézzük ezt a saját életünkre levetítve, jó? Uh-huh. Oké, okay, te ott állsz egy stand-upon, én kínálok a Szigetel a nagy színpadon. Te...
2: az étteremben vagyok.
1: Te bemész az étterem, és azt mondod, hogy ízdik a lebenceves. Oké. Okay. Te színpadon vagy? Lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy lenyomod?
3: Nem, én hát nyilván azt érzem, hogy ez megtörténik, nem?
2: Nem, de most már
3: ez technikai szünet. Nem,
1: megtörtént, mert megtörtént.
2: Szünet, becsúszott ki.
1: 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt mondja, élete estéje lesz.
3: Ez nem
1: gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam, és lejövök?
3: Állj, de belehaladsz, még a mikrofon még...
1: Előtte nem így...
3: Ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
1: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinálj egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
3: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztó.
1: Oké, okay, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
3: Le, mert azt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeken. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
1: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
2: Na, mit csinálsz?
1: Szerintem lenyomom.
3: Lenyomod?
1: Hát anya, persze.
3: Ugye egy buffalo van rajtad.
1: Egy fehér buffalo.
3: Miért sáros a
2: balett cipője? És azt mondja, hogy odani színváltós a cipője, fehérből barna.
1: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy, és messze vagy a közönségtől.
3: Hogy jön
1: az ide? Úgy, hogy te mondjuk benn vagy a földvári művelődési házban. Tehát,
3: jó,
1: hogy azért
3: már az... nem engednek be tavaly óta.
1: De igen, igen, akkor mit tudom, hogy ott vagy Kecskeméten valahol valami. Szállodában 500 fős konferenciaterembe.
3: Klasszikus én, igen?
1: Igen, az egy kicsit más azért, mint az ártér. Hol van Feri?
2: Az jó? Étteremben vagyok.
1: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
2: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
1: Új táblás kedves, ajánlatodat ajánlom.
3: Hol a konyhában?
2: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz mellé, és csak hátrálva tudsz elmenni.
1: Igen, igen.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Hívjuk a naphallgatóját, és elröperünk Pajkaszegre. Meg sem állunk Pajkaszegig.
3: Meg kell mentenünk ezt a feszült helyzetet.
1: Igen, le kell csaptunk Pajkaszegre, oda kell mennünk, rendet kell tennünk. Hívjuk a naphallgatóján.
4: Balázsék.
2: Szépen, de jó.
1: Be volt ez készítve igen. A taps. Hogy hívnak? Szia!
4: Szevasztok, szevasztok. Dávid vagyok, sziasztok.
1: Dávid, nagyon jót írtál nekünk. 20 éve vasutas vagyok. Mi az igen. A kiégés? De szép! És tényleg nem hát érzed? Gondoltam. Nincsen? Semmi? Vagy nagyon van?
4: Hát most nehéz így mondani. Vagyis hát néha olyan, tudod, hogy oké, tök jó a csapat, néha meg olyan, hogy kedved sincs itt lenni.
1: Mit csinálsz?
4: De tudod, ez változó. Kocsivizsgáló vagyok.
1: Ez aki ilyen...
4: Kalapácsos.
1: Úristen, egész nap mész és vasúti kocsikat kopogtatsz.
3: Ismersz egy Dodi nevű srácot?
4: Hát, ha látom, biztos tudom, ezt szoktam mondani. Azt sem tudom, hogy kiről van.
1: Ja, figyelj, sose értettem, hogy ti mit kopogtattok?
4: Tehát
1: mit...
4: Ja, figyelj, nem tudom, én is csak az időseket látom.
2: Én csak megyek és csinálom.
1: De most tényleg, hogy ezt nem, soha senki nem tette fel ezt a kérdést, csak generációról generáció öröklődött. Mi az Isten kopogtattok egy kalapáccsal? Mi derül ki?
4: Ja, figyelj, szoktuk vizsgálni a fékeknek a működését, hogy az működik, vagy sem. Hogy fognak-e a fékek, vagy éppen nem. Ez az elsődleges, bár már most nem előírás a kalapás, csak az úgy megmaradt. Az a mutatónk nekünk, hogy nekünk ez a munka.
1: De mi rákopogsz valamit, és onnan tudod, hogy működik a fék?
4: Nézd, a fékeket szoktuk vizsgálni, meg az ilyen jellegű dolgokat. Tehát a műszaki felépítését, kialakítását a kocsiknak ezzel könnyebben meg lehet állapítani egy-egy rögzítettséget, hogy mondjuk az tart-e, vagy éppen laza, vagy éppen már javításra kell utálnunk. Mi egyebek, szóval így nagyjából
1: azt
4: ez
1: a mindenit.
3: És a kerékpumpálók, ők veletek dolgoznak?
4: Igen, az is, de van olyan fogalom nálunk, hogy lapos a kerék, képzeljétek el. És ez valóban van egy ilyen fogalom. Na mindegy, hát aki érdekel, az utána.
1: Nagyon jó arc vagy. Jól van, szóval kopogtatsz, akkor legalább tudjuk, mit jelent ez a kopogtatás. Jól van.
4: Úgy van.
1: Oké, kapsz egy szép ajándékcsomagot, mert mondtad, hogy Balázsék, mit szólsz hozzá? Javítunk a kiégési rátádon egy kicsit, jó?
4: Köszöntöm, de nem vagyok kiégve, szóval bírom, viszem. Sokkal talán nehezebb ma, olykor a családdal lévő nehézségek, vagy nem tudom, az egyéni dolgok.
3: Azért a vasutas ellátóban azért néha van valami kis öröm, nem? Tehát ott
4: az persze, az utas ellátót azt kifejezetten szeretjük, szóval.
1: De jó arc vagy. Jó van, köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük neked.
4: Minden jót nektek, köszi szépen.
1: Csáll. De jó arc volt. Nagyon jó arc volt.
3: Okay.
1: Igen. Jövünk holnap, gyerekek, te holnap. Nem
3: vagy Nagykanizsa, te... holnap Nagykanizsa.
2: De szép.
1: Nagykanizsán fellépsz.
3: Hozzá
1: és...
3: valamit Nagykanizsáról?
2: Igen.
1: Hozzá.
2: Ajándékot.
3: Jó, kérem a kedves nézőnyet, hogy valaki egy nagykanizsai hűtőmágnest.
2: Nem, te szerezd meg, ne a nézőtől kérje.
3: Nem.
1: Azt nem fogadjuk el, te hozzá valamit.
2: Az nekünk kevés.
3: Rendben, megértettem.
2: Jó, és akkor pénteken. Legyen.
1: Pénteken
3: péntek.
1: Vagy. Pénteken vagy. Puszi mindenkinek, szép napot, szevasztok, ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
5: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
7: Mi a panasza?
8: Doktor, rémálmaim vannak, beázik a tető, a szél megbontja, a jég megtöri.
7: Tetőszorongás, van gyógymód.
8: Orvosság?
7: Lejjert tetőcserép.
8: Cserép?
7: Betonból. Fagyálló, vízzáró, 50 év garancia házon, garázson. Álmodni sem lehet jobbat.
8: Lejjer beton tetőcserét mindenek felett.
9: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
10: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
12: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
14: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1-es újdonság rögtön a műsorom elején. Regál Lili, Heal Me. Liliről mindenképpen elmondható, hogy az erős közösségi médiás jelenléte nagyon sok új hallgatót hozott az elektronikus zenének. Ő következik.

0: kábjú egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió egy konténert.
1: Szuper, köszönöm! De jó! Én is megszereztem a kulcsot a Rádió egy konténerhez. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, miközben a 2026-os őszi-téli szezon első ködös reggele is megvolt. Nem feltétlenül a városokban, de volt nagyon sok felé. Ma holnap viszont sok napsütésünk lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.
0: És nem csak napsütés, Rádió 1 konténerjáték is lesz hamarosan a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. 10 óra 25 perc. Kaptam közlekedési híreket. Aki jelezte, 8 kilométeres a sor az M0-áson Sziget-Szent Miklósnál. Volt egy baleset a 19-es kilométernél az M5-ös felé haladva. Budapesten pedig, Budapest határában egészen pontosan a Budaörsi úton volt baleset a befelé haladó oldalon. Laca küldte az SMS-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak és a vakációnak.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is sláger megy. Az előbb elmeséltem, hogy mi mindent lehet megnyerni a Rádió Egy konténerből, aminek még mindig vannak meglepetései. Tessék hozzá megszerezni a kulcsokat a játékainkban. Halló, halló!
1: Szia, Krisztián vagyok, a kulcsra jelentkeznék.
0: A kulcsra?
1: Igen.
0: A Rádió Egy konténerhez nyerhetsz kulcsot, ha más lista vagy. Honnan hívtál?
1: Budapest.
0: És mit csinálsz? Kulcsmásoló.
1: Hát éppen burkolok.
0: Akkor nem kulcsmásoló vagy, akkor burkolsz. Sok a meló, Krisztián?
1: Hajaj, az egész év tele volt.
0: Hát figyelj, a konténerben van utazás, csak mondom.
1: Hát azzal mindenképp szeretnék élni.
0: Elmehetsz rá mondjuk egy új autóval?
1: Arra is lenne igény, abszolút beleférne.
0: És ha már ilyen ezermester vagy, van benne egy 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag is?
1: Úgy látszik, ezt nekem találták ki, ezt a nyereményözőn.
0: Ó, és még vannak meglepetések. Majd megnézzük, hogy elviszed-e, de az biztos, hogy 10. lettél!
1: Ez van, Rádió Egy, csak igazi, ma is láger megy.
0: 10. lettél, tudtad a Rádió Egy szlogenjét? Hát persze, hogy jár egy kulcs a Rádió Egy konténerhez. Gratulálok!
1: Köszönöm. Nagyon szuper.
0: Sokat melózol, de azért október 9-én a nyitás napján szálljál ránk egy kis időt, gyere oda a helyszínre, majd mindent mondani fogunk időben, hogy mikor és hol, és ha nálad lesz a nyerő kulcs, egy konténernyi nyereménnyel mész haza.
1: Nagyon szépen köszönöm, így lesz.
0: A többieknek pedig mondom, nem kell sokat várni a következő játékra, bő fél óra, és ismét lehet jelentkezni itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
4: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
5: Roppanós, szenteség!
6: Zamatos,
5: szenteség!
6: Vagány,
5: szenteség, vagány!
7: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
8: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
7: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
8: Jobb, ha felkészül.
9: Nagyon féltelek.
8: Ne lassíts!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
8: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
7: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
10: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
11: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
12: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Hány óra?
18: Hajnal 2.
17: Megint nem alszol?
18: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
17: Próbáld ki te is a Sedakurt.
19: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
17: Alszol?
19: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió egyen. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió egy kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Ma is 17 órakor a lemezjátszók

0: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Clickelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy rossz hír, csütörtöktől újabb hidegfront támad majd nyugat felől, úgyhogy ma-holnap mindenképpen élvezzük ki a napsütést.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: De lenne itt jó hír is. Egy-két dal és Rádió 1 konténerjáték az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ha megkérdezném, fel tudná mindenki sorolni nekem, milyen ajándékok lapulnak a Rádió 1 konténerben? Na szedjük össze, van ugye benne nyaralás a Kolping Family Resortban, van benne 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag a Bosch-tól, és a Rádió 1 konténerben van autó is, az új Cupra Raval, a kitelepüléseken hétről hétre megnézhető, körbejárható, megfogdosható, jövő hét hétfőn délelőtt is majd. Megvannak még egyéb meglepetések, de most egy kulcsot lehet szerezni a Rádió 1 konténerhez, remélhetőleg azt, ami ki is nyitja majd. Tessék jönni velem játszani a Ford Road 20-as 300.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 konténerjátékban, mint mondtam, mindig a 10. telefonáló juthat kulcshoz. A 10. telefonálónak lesz esélye, hogy elvigyen tőlünk egy konténernyi nyereményt. 9 emberrel már beszéltem is, nagyon szomorúak voltak, mindannyian szerettek volna nyerni, úgyhogy most kapom fel a telefont. Háló!
1: Szia, Melinda vagyok.
0: Jó hírekkel szolgálhatok. Befutottál 10-ként, Melinda!
1: Azt a mindenit!
0: Na, hadd halljam tőled is a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Abszolút megérdemled a kulcsot a Rádió 1 konténerhez! Ha mázlista vagy, október elején ki is nyitod!
1: Köszönöm!
0: Hogy telik a napod? Mit csinálsz éppen?
1: Egy szervizbe viszem az autót.
0: Lehet, hogy itt új autó lesz, kérem szépen. Na majd azért ehhez a többieknek is lesz szava. Délután a játék folytatódik itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
6: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 ezer forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: kiemelt energikus dance slágereiről, úgyhogy ez a dal még így ősszel is képes visszahozni a nyári bulik hangulatát. Szóval, hölgyeim és uraim, nincs melankólia, jó hangulat van, ez a Rádió 1, és ez egy új kedvenc!
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quintus
1: and this is our new single
2: Golden Summer.

0: Ez a Rádió 1, és azonnal indul a Daily Mix a Bumble-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
4: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autóvásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
8: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
11: A tartós csapadék hiány és a fokozódó párolgás miatt kritikus helyzet alakult ki az Agyba folyónál. A vízhozam hetek óta az ökológiai vízhozam érték alatt van, Jászteleknél pedig szeptember 7-én mindössze 67 liter víz folyt le másodpercenként. Fontos változásra hívta fel a figyelmet a Heves vármegyei kormányhivatal. Az EGRI kormányablak szeptember 21-én és 22-én informatikai karbantartás miatt zárva tart. A hétvégén tűzeset következtében lakhatatlanná vált Hevesen egy ház az Alkotmány úton. A lángokat a füzesabonyi és a hevesi hivatásos tűzoltók oltották el. Hevesváros önkormányzata azonnal szükséglakást biztosította az ott lakó család számára. Végül az időjárásról. Napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor, a légmozgás gyenge mérsékelt marad, kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a rádió! Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágermely.

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, mindenkinek kellemes időtöltést kívánok, nagyon szép keddet a stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor, a következő órákat tuti együtt töltjük jó zenék közepette, egészen 13 óráig kevergetem a pop és dance dalokat, ezek szólnak a Rádió egy déli mixében, és itt van rögtön az a Shakira, akinek ez a nyár nagy sikereket hozott el, a foci VB egyik himnuszát vitte a közönség elé, minden idők VB himnuszai közül. Ez talán a legsikeresebb. Ez most a Die Die.

Ez itt a 93 Hit Rádió, egy csak igazi mai sláger, egy napsütéses időjárás, holnap ez vár ránk itt Hevesen és környékünkön, kevés felhőt látunk az égen, és sajnos egyelőre még mindig nem kell csapadékra számítani, pedig a földek nagyon-nagyon szomjazzák, ami azt illeti, a természetnek nagyon kéne, hajnalban párára ködre számíthatunk, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul majd itt Hevesen. Lengyelországban és itt Magyarországon is óriási rajongó tábor tudhat magáinak Kamrád, ő énekel most a Daily Mixben, jön a Hug Yourself.

Itt van a 93 Hit Rádió, egy csak igazi mai sláger megy az úton lévők. Figyeljenek a 31-esen a Dormánt Heves közötti szakaszon. Radar lehet arra felé, de Kápolné és Kerecsend között is előfordulhat ez, illetve akár Mátra-Füreden. Csekkmentes napot kívánok azoknak, akik úton vannak. És jön a következő dal, ami több verziót megélt már, több átdolgozást. Ezúttal itt a Rádió egy déli mixében, DJ Dark remixében hallgatjuk meg. Jön két és a Turn the Lights Off.

0: mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek nagyon kellemes napot, de különösen az Enikők, illetve a Melitták számára. Ők ünnepelnek névnapot, Isten éltesse őket itt Hevesen és környékünkön, és ugyanez a gratuláció jár persze a születésnaposoknak is. Egy olyan dallal, ami kifejezetten az újdonságok közé tartozik itt a Rádió 1-en, Alex Warren énekel a Rádió 1 déli mixében. Elhozom a Fever Dream-et.

0: Ez itt a 93 Étrádió, egy csak igazi mai sláger, megy újabb óra következik, rengeteg jó zene jön egymás után, nem fogunk bennük csalódni itt Hevesen és környékünkön. Érkezik egy Hurts dal. Purple Disco Machine remixében szólal meg nem sokára a Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes kora délutánt kívánok mindenkinek. 13 óra után már mondhatjuk ezt bátran. A stúdióban Kiss Gábor, rengeteg jó zene jönnek egymás után ebben a 60 percben is. Dua Lipától például egy olyan, aminek a szöveg világa egy olyan érzést hoz el, amelyet talán mindannyian átéltünk már. Szerelembe esni és lebegni ettől az érzéstől. Jön is a Levitating a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a 93 Hit Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy az úton lévők a 31-esen a Dorment Heves közötti szakaszon. Legyenek óvatosak, trafira számíthatunk, de Mátrafürednél, vagy akár Kápolna és Kerecsend között is lehet lézersó. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek. Itt van már a következő dal, a többszörös év DJ-je díjas lemezlovasunktól. Őt Regán Lilinek hívják. Szerintem mindenki ismeri, és a legfrissebb kedvenc ad nekünk egy kis tempót. Ez a Hilmi.

ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy napsütéses időjárás. Holnap erre számíthatunk, majd kevés felhővel az égen. Csapadékra nem kell készülni itt hevesen, a szél lehet élénkebb, a hajnal tartogathat párát, ködöt 6 és 14 fok mellett. A csúcsőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Robin Schulz dalában feltűnik egy hölgy, aki igencsak ifjúnak volt mondható, amikor ezt felénekelte. Jasmine Thompsonról van szó, a Rádió 1-en szól a Sun Goes Down.

Ez itt a 93 Étrádió, egy csak igazi mai sláger megy. A Sáosz következik, akik tudják, hogy milyen a pezsgő nyári fesztivál feeling. A következő dalokon keresztül is át fog ez jönni. A Love Tonight-ot hallgatjuk meg, a Vintage Culture féle remixben pörgetem, ami talán még inkább hozzáad ez a nyárias feelinghez. Jól esik ez azért így szeptembernek a közepén is. A mikrofon mögé pedig érkezik nem sokára Györke Attila. Mi találkozunk legközelebb holnap délben. Kis Gábort hallották. Nagyon kellemes napot kívánok! Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
2: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
5: Roppanós szenteség, zamatos szenteség, vagány, szenteség, vagány.
6: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusó Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Fedezd fel a Viva Premium kávéélményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
11: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
10: De jó neked. Mi a titkod?
11: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
10: Sedacur Forte.
11: És a koncentrációt nem befolyásolja.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
16: De jó,
15: ez milyen jó.
16: És nem szól a főnököd?
15: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. De miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
17: egyszer... Hozzászokunk a préshez. Mindenhol van egy pici szelep.
15: De itt van például Tibi a szíre, fiad, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
17: Egy kicsit
15: megrázt
17: az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
15: Igen. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen

10 zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: A legújabb kedvencek is megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi mai

0: Spinner játékban esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió 1 konténer.
1: Sziasztok! Végre sikerült, és enyém lett a Rádió 1 konténer kulcsa.

Alig indítottam el az órát, és már is bedurrantom Európa egyik nagy kedvencét. Amikor játszottam korábban, egyik hallgatónk azt írt a Viberen, azt hitte, hogy Alle Farben zene. Nem,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 2:45 után vagyunk egy perccel. Kaptam egy közlekedési infót Bálinttól. Az M0-áson haladva az M3-as autópálya felé az M5-ös csomópontja előtt volt egy baleset és torlódás van.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen. Jó utat mindenkinek!

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor közöttük most tessék velem jönni játszani. Itt az idő, itt a lehetőség, hogy valaki elvigyen egy konténernyi nyereményt a Rádió 1-től, amelyek között ugye van autó, van nyaralás, van szerszámgépcsomag nagy értékben. A 10. telefonáló lesz az a mázlista, aki kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez. És hát ilyet is ritkán csinálok, most azonnal felkapok egy telefont, minden vonalunk csörög. Halló!
2: Halló!
1: Hello!
2: Zoli vagyok.
1: Zolikám, a leggyorsabb lettél, te lettél az első telefonáló.
2: Jó, Istenem, de sajnálom, illetve végre legalább egyszer sikerült.
1: Hú, hát már ez is valami, igen, nagyon nehéz elérni, úgyhogy próbáld még meg, jó?
2: Köszi.
1: Hello. Így megyek tovább, és hamarosan adásba kapcsolom a 10. telefonálót.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A nyárnak és a vakációnak

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Anya, kapar a torkom!
8: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
9: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
0: Reklámot hallottak.
11: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a Rádió 1 konténer idén ősszel is elhozta az őrületet. Mindenki szeretné megnyerni belőle az autót, a nyaralást, az 1 millió forint értékű szerszámgép csomagot, és mindenki kíváncsi, hogy mi lehet még benne. A 10. telefonáló esélyt kap egy kulccsal, hogy kinyissa a Rádió 1, tessék!
1: Halló!
0: Oj, de meglepődtünk! Hogy hívnak?
1: Linda.
0: Linda, na anyadik vagy.
1: Nem mondod, hogy a tizedik.
0: A tizedik! Linda a tizedik, és egy Rádió 1 szlogennel kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És megvan!
1: Ezt nem fogod, ezt nem fogod elhívni. Mondom, hogy a kupra, az álmom a kupra, és megvan.
0: Hát még nincs meg.
1: De a kulcs már megvan.
0: A kulcs a Rádió 1 konténerhez megvan, aztán majd meglátjuk, hogy meg lesz-e, de ezek szerintem már elkezdett bevonzani a nyereményt.
1: Természetesen.
0: Hát drága Rádió 1-esek, mondom a többieknek, itt fekete övesekkel van dolgunk, de nem szabad feladni. A következő órában is lesz játék, és kiderül, hogy ki nyerhet egy újabb kulcsot a Rádió 1 konténerhez.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő zenei óra is kiváló lesz a munka mellé. Garantálom a változatosságot. A nagy Rádió 1-es kedvencek közül biztosan lejátszom a következő fél órában ezt. Lássuk!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benu app nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benu appban.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: kalandot, a nyaralást, az autót, és jelezném, a Rádió egy konténerben még van meglepetés. Egy kulcsot lehet nyerni, ami lehet, hogy kinyitja a Rádió egy forró drótja 20-as 311-111, a 10. telefonáló nyer.
1: Jó napot kívánok, csak igazi mai slágerek szólnak Rádió egy.
0: Nem. Ha csak úgy körülbelül tudogatjuk a Rádió egy szlogen,

0: csak, igazi mai slágermegy. Szóltam az előbb ugye, hogy hívni kell. Rádió egy konténerjáték zajlik, a benne lévő ajándékokhoz egy kulcssal lehet közelebb kerülni, úgyhogy tessék óráról órára megszerezni tőlünk egyet, aztán majd meglátjuk, hogy kié nyitja. Háló!
1: Szia, Kriszti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Kriszti, honnan hívtál?
1: Érdről.
0: Érdről. Értél el tizedikként, Kriszti!
1: De jó! Jaj, nagyon örülök!
0: Azt is mondtam az előbb, hogy pontosan tudni kell a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Adok egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Szuper! Jaj, nagyon örülök. 800-at szóra sikerült körülbelül.
0: Nem azt tudom, a mindenit.
1: Tényleg. Jaj, nagyon jó. Mindjárt elsírom magam, tényleg. Úgy örülök.
0: Nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, drága Kriszta, a nyitónapon.
1: Köszönöm, megnyerjük.
0: Na hát kérem szépen, a Vidám Boldog Rádió egy hallgatók közül ki lesz a legvidámabb? Október elején kiderül, addig is sok-sok kulcsot lehet még nyerni a Rádió egy konténerhez, például a következő órában is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger, a Fever Dream. Magyarul

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is live mix. Juhász Gergő mellett 2 órán át Lotfi Begi zenél majd. Én Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óráért felel. És mutatom, hogy mivel kezdek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Te színpadon vagy? Lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam és lejössz, vagy a lenyomod? 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt a élete estéje lesz. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam és lejövök?
4: Állj, de belehaladsz, még a mikrofon még...
3: Előtte már még... Ez nem a műsor része, figyelem! Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinálj egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
4: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztó.
3: Oké, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
4: Le, mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
3: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
5: Na, mit csinálsz?
3: Szerintem lenyomom.
4: Lenyomod?
3: Hát anya, persze.
4: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
3: Egy fehér buffalo.
4: Miért sáros a
5: Balázs cipője? És azt mondja, oda néz, színváltós a cipője, fehérből barna.
3: Igen, én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri?
5: Az étteremben vagyok.
3: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
5: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
3: Új táblás ajánlatodat
4: ajánlom. Hol a konyhában?
5: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
3: Igen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 5-től Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel. Most 6 perccel vagyunk 4 után, közlekedési infókat kaptam. Horog szólt SMS-en, hogy történt egy baleset Budapesten a Margit hídon, a Pest felé haladó oldalon, de még a híd elejében. Krisztián szintén Budapestről írt, a Könyves Kálmán körúton volt baleset még, az Elnök utca után, nem sokkal az Üllői út előtt. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Köszönjük szépen, jó utat mindenkinek, autós barátaimnak, ma is

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük bármikor szólhatok, hogy indul a játék. Na ez az idő, most el is jött. A Rádió 1 konténer ugye tele van nyereménnyel, hogy míg elolvashatóak a rádió1.hu-n, de az tudható, hogy van benne nyaralás, van benne értékes szerszámgépcsomag, lapul benne egy autó, és aki járt a Facebook vagy az Insta oldalainkon, az autóról videót is láthatott. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 konténerhez most egy kulcs megszerezhető, a forradalom 20-as 311

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forrodrotunk 20-as 311-111, és az elmúlt percekben megállás nélkül minden vonalunk csörög. 9 emberrel már beszéltem is, volt, akiben lelket kellett öntenem, mert nagyon szomorú volt, hogy nem ért el tizedikként, de most valakinek sikerülni fog. Halló?
1: Szia, Zsolti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Munkából? Dolgozol még, Zsolti?
1: Nem, hazajöttem, egy kicsit náthásnak éreztem magam, és jobban láttam, ha hazajövök.
0: Gyógyulj meg gyorsan, vigyázz magadra, és hát tudja meg a világ, hogy náthásan is be lehet kerülni. Tizedik lettél, Zsolti!
1: Jaj, de jó, köszönöm, Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
0: Ott leszel a nyitónapon.
1: Köszönöm.
0: Mert hogy kaptál a Rádió 1 konténerhez egy kulcsot.
1: Jaj, nagyon örülök neki, nagyon. Hát két telefont nyomogattam egymás után.
0: Az egyiken foglalt voltam, a másik kicsörgött?
1: Igen.
0: De jó, hogy ezt a vonalat kaptam fel. Nagy mázlid van.
1: Nagyon, esküszöm neked, éreztem ma. Mondom, ebben átment előttem egy fekete macska kocsival. Mondom, megállok, de mondom, inkább nem mondom, hát a szerencsém lesz, és átmentem. Tudod, ez a babona.
0: Igen.
1: És akkor meghozta a szerencsémet. Hát köszönöm szépen még egyszer.
0: De a fekete macska még él, ugye?
1: Mert
0: te nem mentél át rajta.
1: Nem, megálltam egy pillanatra, mondom, megvárom, hogy szembe át, ha valaki átmegy előttem. De elmondom, nem, megpróbálom, és itt van, sikerült.
0: Jaj, hát babonások előnyben, igen. Hölgyeim és uraim, lehet még próbálkozni, mert hogy a kívánság műsorban Juhász Gergőnél több játék is lesz itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak és a vakációnak vége.

0: nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen nappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
6: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
7: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
8: Van. Minden pillanat számít.
9: Van, van, van. Van.
10: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
13: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 49 perc, közlekedési információk. Tomi írta, hogy a 21-es főúton Pászton lerobbant egy kocsi a 27-es kilométernél, emiatt egy sáv kiesett. Nemrég azt tudtuk meg, történt egy baleset Budapesten a Margit hídon, a Pest felé haladó oldalon, de még a híd elejében. És a Könyves Kálmán körúton is volt korábban egy baleset, az Elnök utca után, nem sokkal az Üllői út előtt, de még mindig lassú emiatt a haladás. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111, 5 órától Live Mix, Juhász Gerivel és Lotfi Begivel, de most még egy Rádió 1-es DJ zenél. A folytatásban Regál Lili újdonságát indítom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én? Hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: hibát jelenti. Jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek, Master Gold.
7: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
8: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
11: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
12: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
13: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trio az Adamától.
14: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett. Most 42.500 forinttel pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencsénkre. Akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
15: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
4: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
17: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
18: MR vizsgálat Gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot! gyöngyösmr.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon. Jaj, de jó, ez milyen jó.
19: És nem szól a főnököd?
2: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy. Elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. De na, de miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
1: egyszerűen... Hozzászokunk a préshez. Mindenhol van egy pici szelep.
2: De itt van például Tibi, azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
1: Kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
2: Igen. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket, bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új Rádió 1.hu.
19: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert

A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől mixelünk, ráadásul szokás szerint 2 órában tele lesz extra zenékkel. Ez a 120 perc Lotfi Beginek hála, szevasz Begi.
3: Hello Geri, köszönöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
2: SMS és Viber számunk 0623111111, ne is dumáljunk, induljunk el.
3: Az órát pedig már is Teddy Sims-szel fogom indítani, érkezik a The Door. Ezúttal DJ Dark Remix-ét hoztam el nektek itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött. Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Élő mix, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ma Lotfi Begivel élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési info. Három autó karambolozott Budapesten, a 10. kerületben, méghozzá a Richter-Gedeon gyógyszergyár előtt. Borzalmas a dugó, alig mozog a kocsisor, írja Marika, és történt egy baleset a Könyves-Kálmán körúton, és szintén a fővárosban, az Elnök utcánál. Mindenkinek jó utat! Hú, de sok üzenetünk van, most pattantam be a kocsiba, Jézusom, mi ez a baromi jó mix? Ja, elmúlt délután 5.
1: Így van, Live Mix Summer Edition.
0: Sziasztok, nagyon nagy öröm, hogy itt vagytok, nagyon jók a zenék és a műsor is, más rádiót nem is hallgatok, éljenek a World Is My Radio Show DJ-i, ez pedig Istvántól kaptuk. Nagyon szépen köszönjük, a World Is My Radio Show képviseletében most tehát Lotfi Begi mixel, menjünk tovább.
1: A folytatásban pedig egy feltörekvő fiatal tehetséggel megyünk tovább, nem tudom, hogy lehet nevezni valakit így, hogyha mondjuk David Guetta áll mögötted és David Guettával csinálsz közös dalokat, de hogy tényleg fiatal és tényleg feltörekvő, de ehhez képest pedig már a slágerlistákat és a világ jobbnál jobb klubjait ostromolja. Érkezik Hypeton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en a Live Mix Summer, a Live Mix Saxon Mr. Samson a táskáját miatt. Live Mix
0: Mr. Samson.
1: Mr. Samson. The Live Mix Summer Edition, és akkor Live Mix Edition Summer Edition.
0: Szóval meghozok egy kávét.
1: Nem. De egyébként tényleg igazad van. Szóval Live Mix Summer Edition egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket. A mikrofon mögött Juhász Geri, a lemezjátszók mögött Lotfi Begi.
0: Mr. Samson.

0: Megy ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition szeptemberben is 2 órában mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Ez volt Accent és Tóth Abigail zseniális közös dala, a Sugar Daddy. És hát találjátok ki, hogy Tóth Abigail kivel készíti el a következő közös dalát. 1, 2, 3.
1: Hát velem.
0: Na ne, hogy Lotfi Begivel.
1: De egyébként pont azon gondolkodtam, hogy talán már adásban beszéltünk róla egyszer. De az biztos, hogy a stúdió munkálatokról tettünk ki posztot, és tettünk ki posztot, és a poszt alapján valaki megkérdezte valamelyik Live Mixbe vagy World Design Radio Show, hogy mikor jelenik meg a dal. A dal készen van, jelenleg a videoklipnek az előkészületei és a munkálatai folynak, úgyhogy remélem, hogy minél hamarabb meg tudjuk mutatni a kedves rádió hallgatóknak. Én már nagyon-nagyon várom, nagyon különleges dal lesz, és hát Abigail-lel dolgozni, ez tényleg egy nagyon különleges munka volt, mert egyből egymásra hangolottunk, és tényleg csoda van a torka helyén.
0: Fantasztikus énekesnő.
1: A torkában.
0: Fantasztikus énekesnő, és nagyon-nagyon várjuk ezt a közös dalt, Begi, és tök jó, hogy lecsaptál rá. Tényleg.
1: Ha minden igaz, akkor szerintem október 1.-2. hetében elkészülünk, de úgy szeretnénk vele kijönni, hogy videoklip is készen van, minden készen van, úgyhogy én már tűkön ülve várom, hogy a kedves rádió egy hallgatóknak bemutathassuk elsőként, mert természetesen itt fogjátok először hallani.
0: Ez tehát néhány hét szóval hamarosan jön Tóth Abigail és Lotfi Begi legelső közös dala. Lendülünk közben tovább, mi érkezik most?
1: A kis kedvencünk Hollandiából, Oliver Heldens és a Turn Me On, méghozzá Stump and Dan remixében, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Megy ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Nem akarjuk elengedni a nyarat, mi még mindig nyári időszámításban vagyunk. Lotfi Begivel maradunk mind a ketten itt a stúdióban még egy órán át élőben. Azt hittem, ez egy átlagos unalmas kedd délután lesz számomra, aztán jött Geri és Begi, a Mr. Samsonite-nál pedig hangosan visítottam a kocsiban. Nagyon szeretlek titeket együtt, évek óta ezt Orsitól kaptuk. Nagyon köszi, Orsi, hát mi is feküdtünk a röhögéstől.
1: Én nem is tudom, hogy honnan jött elő, de szerintem éppen jókor jött ki ez a Mr. Samsonite. Zseniális a film, aki esetleg nem tudná, az Ace Ventura-ból sikerült.
0: A Dumbé és Dumber.
1: Bocsánat, hát akkor Dumbé voltak Eszpenben. Igen, bocsánat. Igen. Dumbé és Dumber.
0: Mr. Samsonite. Mi lesz 6 óra után, Begi?
1: Folytatjuk ezt a tempót, egy kicsit az óra elején visszaveszem, hogy aztán a végét megpörgessük, úgyhogy ne menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül folytatódik a Live Mix Summer Edition itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel! Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla Raval elektromos személyautót? Talán egy egyhetes utazást akár 4 fő részére a Balaton melletti Kolping Family Resortban? Vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogen.
4: Rádió 1, igazi mai szlogen meg!
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Masterkult.
8: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
9: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
10: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
11: A Protexin kell.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
14: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
15: Tudod, miért jó? Kártnád udvari.
16: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Telefon.
18: Kávé.
17: Reggeli.
18: Kávé.
17: Munka.
18: Kávé.
17: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj. Bravosz. Az első a kávé.
19: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
20: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
21: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
22: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Reklámot hallottak.
3: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Este 6 óra van, 2 órán át mixelünk továbbra is. Hello mindenkinek, mellettem még mindig Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, szevasz Begi.
2: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiókatokat, szevasztok.
1: Nézni is tudtok minket az applikációnkban és a weboldalunkon, SMS és Viber számunk 0623111111. Direkt vadászok Begire, hogy mikor van ő délután, írja István.
2: Hát most megtaláltál, még egy órán keresztül vadászhatsz rám.
1: Úgyhogy
2: és mindenki kell vadászat, mert
1: itt van a Begi, így van, még egy órán át full élőben, menjünk tovább.
2: Az órát pedig már is Alex Kendjüvel fogom indítani, érkezik a Bambolé, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Ma is sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, továbbra is két órában, mellettem Lotfi Begi élőben a lemezjátszói mögött, közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. 3 kilométeres dugó van baleset miatt az M4-es autóúton, Törökszent Miklós felé, az M0-as autóúti csomópont előtt, és összeütközött két autó a fővárosban is, a Könyves-Kálmán körúton, a Kőbányai út előtt. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: És nagyon fogjátok szeretni azt a dalt, amit Begi most indít el, az eredetije egy fantasztikus ballada, ami nem mellesleg jelenleg Európa negyedik legjátszottabb rádiós dala.
2: És természetesen, hogyha ballada, akkor én remixet hoztam belőle még hozzá, Cosmic Down remixét. A dal Fever Dream címe hallgat, az előadó pedig nem más, mint Alex Warren. Újdonságok között itt a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemez játszok meg, Juhász Geri. How did you know? És Lotfi Begi.
0: Tiszta Amerika, haver!

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek mixben. A lemezjátszóknál Lutfi Begi.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition szeptemberben is 2 órában Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és szép késő nyári idő lesz egész héten, a következő napokban folyamatosan alulról karcoljuk a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet, 6-kor bezártam a munkát, a rádió mona hangerő maxon, megy a meló ezerrel, a mix végéig tuti maradok, ma is brutális vagy Begi ölelés, Ruci mester.
2: Nagyon szépen köszönöm, és kösz, hogy itt vagy velünk.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet Begivel, aztán pedig jövünk vissza, és szűk fél órán át itt vagyunk még veletek élőben, jó? Igen, megiszunk mindent, amit a konyhában találunk, és ami nem alkohol. Jövünk mindjárt.
2: Így van, jövünk mindjárt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulinkban, de mi lesz veled télen?
5: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
6: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
7: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: ezen nem csak kérdeznek, hanem segítenek is. Három kérdés, három válasz, három segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
4: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
8: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
9: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
10: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
11: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
12: Van. Minden pillanat számít.
13: Van, van, van. Van.
0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Te színpadon vagy? Lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy a lenyomod? 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt mondja, élete estéje lesz. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam, és lejövök?
1: Állj, de belehaladsz, még a mikrofon még...
2: Előtte nem
1: vagyunk. Ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
2: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinálj egyet. Tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
1: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztól.
2: Oké, okay, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
1: Le, mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is úszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
2: De nem, hogy kimegyek a nagyszínpadon, és játsszuk ezt a Green Light, Red Light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
14: Na, mit csinálsz?
2: Szerintem lenyomom.
1: Lenyomod?
2: Hát anya, persze.
1: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
2: Egy fehér befaló.
1: Miért sáros a barátja?
14: És azt mondja, hogy oddani színváltós a cipője, fehérből barna.
2: Igen, igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri? Jó?
14: Az étteremben vagyok.
2: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
14: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
2: Új táblás ajánlatodat
1: ajánlom. Hol a konyhában?
14: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
2: Igen, igen.
15: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

0: zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hétig igazi mai slágerek mixben. A lemezjátszóknál Lotfi Begi. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Köszönöm, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt itt a Rádió 1, és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Két órában Lotfi Begé a lemezjátszói mögött, és ez a két dal együtt Duke Dumont, próbáljátok kimondani, néha nem könnyű, tehát Duke Dumont.
1: Egyébként magunknak szoktuk megnehezíteni a dolgunkat.
0: Igen, nem is értem. Tehát Duke Dumont, Ocean Drive, Eric Prydz Piano. Ez a két zene együtt olyan, mintha létrejött volna egy teljesen új dal.
1: És egyébként a pianóra nagyon sok más egyéb akapellát is rádobtak már, és mindegyik működik. Ez azt jelenti, hogy ez a dal, mármint az Eric Prydznek az alapdala, az nagyon-nagyon el lett találva, és nagyon működik.
0: Így van, igazi teli találat, és ha szeretnétek nyerni egy vadonatúj elektromos autót, tehát még egyszer egy vadonatúj elektromos autót, akkor mindenképpen hallgassatok minket tovább, mert hogy 7 óra után két kulcsot is nyerhettek a Rádió egy konténerhez. A konténerben egy vadonatúj Cupra Raval már biztosan van, és egy csomó más ajándékot teszünk még bele, tehát játékok jönnek 7 és 8 között a Rádió egy kívánság műsorban. Mi érkezik most, Begi?
1: A folytatásban érkezik a Switch Disco csapata és a Sleep Tonight című felvétel itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixel nektek az igazi mai slágereket.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez volt ma a 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition Lotfi Begivel a lemezjátszói mögött. Még 2 óra Lotfi Begivel a World is My Radio Show-ban péntek este.
1: Így van. Az már mindjárt itt van. Egyet kell aludni. Attól függ ki, mennyi dolgozik. Nagy bulizik.
0: Így van. Fellépések még a héten?
1: Nagyon sok van. Pénteken duplázok, és szombaton pedig Pécsre megyek, úgyhogy... De még beszélünk erről majd.
0: Mindenképpen pénteken. Így van. Begé, megérdemelt helyjár a taps. Zseni volt ez az elmúlt 2 óra. Látod, én még mindig gerjedek rád. Köszi szépen.
1: Igen, ez így van. De a kedves hallgatóknak el kell mondanom, hogy az történik, hogy az első órában még nem annyira hangos a fülhallgatóm, a második órában már egy hangosabb, és a második óra végére teljesen ordít a fülesem. És amikor közel hajolok a mikrofonhoz...
0: Jézusom! Azt tudod, hogy nekem fülbe dugosod.
1: Akkor kiesik a tömésetek.
0: Jézus Mária! Közbegi!
1: Találkozunk pénteken, nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság.
0: Így van, még az a szemfeltélés a Hotline Mine-nal, és kaptok kulcsokat a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
7: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-áig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió 1!
2: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Ha szeretnétek nyerni egy konténernyi ajándékot, hát akkor hallgassatok minket figyelmesen, két kulcsot is nyerhettek ebben az órában. Hello, hello!
1: Jóci vagyok, Londistól kérek egy jó számot.
0: Hello, Jóci, kinek menjen?
1: Az egész családomnak.
0: Kicsit ilyen nazális a hangod, jól vagy?
1: Egy kis megfázás, de nincs olyan nagy baj.
0: Jobbulást kívánok, Blondist kértél, úgyhogy az ő remixében jön most az Empire of the Sun nagynak slágere, a Walking on a Dream, és figyelem, indítom is az újabb játékot, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió egy konténerhez, most hívjatok tizedikként a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és Magyarországon egyetlen más rádió sem csinál olyat, mint mi. Telepakolunk egy hatalmas konténert fantasztikus ajándékokkal, és a játék legvégén egy valaki fog mindent megnyerni. Halló, halló!
1: Szia, szia, Sanyi vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Sanyi, na akkor kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm! Nem hiszem el. Hát ez hihetetlen.
0: Sanyi! Hát ez összejött. Mióta próbálkozol?
1: Nagyon-nagyon régóta minden játékon próbálkozunk.
0: De örülök, hogy most végre sikerül. Tizediként hívtál, úgyhogy van egy kulcsod a rádió egy konténerhez. És hogyha ez a kulcs lesz a nyerő, akkor minden a tiéd, ami csak a konténerben van.
1: Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük. Örülünk neki.
0: Egy vadi új elektromos autó, 4 fős családi pihenés 7 éjszakára és egy 1 millió forint értékű elektromos szerszámgép csomag. Egyelőre ezeket rejti a rádió egy konténer, de hát ez még csak a kezdet, a játék legeleje.
1: Az igen. Reméljük, mi nyerjük.
0: Az esélyetek megvan rá, konténernyitó parti Balázsékkal október 9-én, újabb játék pedig itt nálam a Rádió 1 kívánság műsorban néhány perc múlva. Lost Frequencies jön közben, és a Leave It All.

0: Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek, személyautó és motoros karambolozott a 24-es főúton Gyöngyös térségében a 11-es kilométernél teljes útzárban, és történt egy baleset a fővárosban is, a 15. kerületben, a Szent Mihály úton, a Sárfű utcánál. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A következő telefonáló Marcsi, parancsolj!
2: A Purple Disco-t szeretném küldeni a családomnak.
0: Oké, hazaért ilyenkorra már mindenki?
2: Nem, még a futásból tartok hazafelé, de a férjem már otthon van a kisfiammal.
0: Na, mennyit szoktál futni ilyenkor esténként?
2: 5 kilométer.
0: Ez meg volt ma is?
2: Meg volt, igen, már úton vagyok hazafelé.
0: Minden elismerésem, nagyon ügyes vagy. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, ez hamarosan nektek szól. Én pedig szeretnék egy újabb hallgatónknak kulcsot adni a Rádió 1 konténerhez, és lehet, hogy pont ez lesz az a kulcs, ami majd kinyitja a Rádió 1 konténert október 9-én, úgyhogy gyerünk, indul a játék, a 10. telefonáló viheti a kulcsot, a számunk 0620 3111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
5: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem és már kész is.
6: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
5: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
7: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
8: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
9: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
10: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
11: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
6: Állj!
11: Jó, most már jöhet a nap.
1: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
12: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és mindenki a kulcsokat akarja a Rádió 1 konténerhez. Halló, halló!
1: Szia, Barbara vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Barbie, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma este?
1: Itthon vagyok, a férjem ebbe a pillanatba lépett be az ajtón, most már nyugalmas igazából.
0: Tudod a Rádió 1 szlogent?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Barbara, te vagy a tizedik!
1: Nem hiszem el, nem hiszem el, igen, igen, igen!
0: Azt a kitörőröm!
1: Tavaly is tőle kaptam, Geri, behalok!
0: Nem mondod komolyan, tavaly is nyertél ugyanígy tőlem kulcsot?
1: Tőled több mint 20 000 hívás után vettél föl tizediknek.
0: Mármint tavaly vagy idén?
1: Tavaly. Idén? Hát idén olyan 10 000 körül járok.
0: Azért az sem rossz, 8 nap alatt.
1: Ott a mindenit. Geri, hihetetlen vagy.
0: Barbie, te vagy hihetetlen. Megszerezted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez, és ha ez a kulcs fogja nyitni a konténerünket, akkor mindent viszel, ami csak benne van.
1: Nagyon jó lenne.
0: Elektromos autó, 7 napos, 4 fős családi utazás, 1 000 000 elektromos szerszemgép csomag. Egyelőre ezek az ajándékok a Rádió 1 konténerben, de hát nagyon-nagyon messze még a játék vége.
1: Atya úristen, nagyon jó lenne megnyerni, épp ház felújítást előtt látok.
0: Hát akkor a szerszámgép csoma különösen jól jönne.
1: Igen, és amíg felújítják, elutaznék nagyon szívesen.
0: Az elektromos autóval.
1: Így van.
0: A nyaralásra, amit szintén tőlünk nyersz.
1: Igen.
0: Ez óriás. Barbie, nagyon drukkolok neked is, konténernyitás Balázsékkal október 9-én.
1: Atya úristen, igen, van kulcsunk!
0: És kulcsokat természetesen 10 szerezhettek itt a Rádió 1-en. Regál Lili jön közben. Ez a Hill.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, holnap pedig nagyon szép őszi időnk lesz, sok napsütéssel, eső nélkül és akár 29 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Rita, parancsolj!
2: A One Republic-tól kérek egy dalt, tesómnak, Péternek.
0: Na ez akkor most a tiétek itt a Rádió 1-en, One Republic, Counting Stars.

0: A Rádió Egyet halljátok, és lassan megint átállunk két lemezjátszóra, utánam diszkós, itt 9-től pedig World is Mine Radio Show élőben tele lesz a mai adás is extra, különleges, vadi új zenékkel, amiket ma este fogtok elsőként hallani. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
4: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó lesz új cipapocs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
7: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít. Innentől kezdve 3-asban, vagyis 3D-ben, a 3 Diszkósít DJ stúdióban DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
5: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenki. DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül itt vagyunk. És hát zenei hírek, minden lesz ma itt, kérem.
6: Ladies and gentlemen, madame, Herman, messző, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, ne érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
4: Robban az adrenalin bomba, úgyhogy innentől kezdve nincs pihenés, nincs alvás, és nincsen pislogás. A Swiss Disco lemezével köszöntjük a rádió hallgatóit, és kíván...

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Snow, diszkosít a rádió egyen, itt van Bárány Attila, aki mixel, Hanvai PJ, Shane DJ Junior, 3D-ben vagyunk, kérem szépen.
1: Jut eszembe, vasárnap már megköszöntük, de én még mindig visszakacsintanék a szombathelyi bulihoz. Jó hangulatú volt, bár nagyon-nagyon nehéz, ezúton is még egyszer köszi annak, aki ott volt. És hát, hogyha valakit érdekel, hogy mikor van soron következő diszkosít party, az csekkolja a diszkosít Facebookját.
2: Én pedig csak annyit mondanék, hogy jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között az Enikők, Meliták, Deborák, Hetények, Katók és Lolák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül elsőként a lányom, Hanna.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Nagyon kellett keresgélnem, de azért megtaláltam. Október 24-e egyébként a következő dátum, amikor diszkosít lesz, úgyhogy most lesz egy hosszabb szünet, egy erős egy hónap, de utána találkozhatunk. Ráadásul a szokásos nagy Békés Csabai fesztiválon, ahol általában ott szoktunk lenni valamilyen formában, amikor külön-külön játszunk, de most újra diszkosít lesz majd.
2: A héten egyébként három fellépésem lesz, pénteken a Nagy Szalonta fesztiválon lépek fel Romániában, szombaton egy privát bulin kezdek, és aztán Válcra megyek Personal Jesus-ezni. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon, most pedig megyünk tovább Kim Karzalával. Az 1981-es Bette Davis Eyes csináltuk meg a Biszenssel online stúdióban. A 2026-os vadi új mixet halljátok az igazi mai slágerek között itt a Rádió 1-en.

Would you get it too long? All that didn't bother me before.

0: Ákos itt minden este a rádió egyen több mint 20 éve, és már csak hármasban, de ezt már jó ideje húzzuk. Mennyi? 9 éve vagy 10? Hogy már hárman vagyunk? Nem. Biztos, hogy régebben, de mikor indult több újra? Mikor indult újra?
1: Újra 2016-ban indult itt a rádió egyen, de mi még attól visszafele is egy jó néhány évet.
2: Hát egy 6 év volt az, amikor nem volt alattunk mutatni rádió egy, hogyha jól emlékszem. Tehát 16 év az lehet?
1: 15?
0: Szerintem egy picivel kevesebb volt, talán 14, de még ne veszünk el a részletekbe. A lényeg az, hogy itt vagyunk azóta, ez azt jelenti, hogy 14 éve, nem? 14 éve?
2: Így van.
0: Csak hárman.
1: Így van.
0: És akkor ennek örömére egy olyan dalt játszom le, amit egyébként legelőször a keddi diszkos hitben játszottunk még a régi felállásban, Hanvai PG-vel, és ez pedig nem más, mint Fat LeGrand és Funkerman közöse a 3 Minutes to Explain, méghozzá a Shermanology vokájával a 2026-os Bissensele újraértelmezésben.

0: Ez a diszkos trédiósa itt a Rádió Egyen, egyébként Rádió Egyezünk, ha úgy felszük, akkor már több mint 20 éve, de igen, volt egy szünet. Először ugye folyamatosan a Rádió Egyen voltunk, aztán nem volt Rádió Egyes frekvencia, ott eltöltöttünk ugye már hármasba, onnantól kezdve jó néhány év, de így van.
1: Javítsd ki, tehát Budapesten.
0: Igen, nem volt, de vidéken mindenhol 20-valány frekvencián nyomtuk, aztán újra lett 2016-ban Rádió Egy, és akkor onnantól kezdve szintén maradtunk hárman.
1: Ezért beszélünk a folyamatosságról, mert egy pillanatra sem volt megállás, csak Budapesten nem lehetett minket hallgatni.
2: És egészen valószínűleg a jövőben is ugyanez lesz. Erről egyébként abszolút eszembe jut a hétvégén bobozni megyek, majd Balaton Fűszőre, mindenkit várok ott sok-sok szeretettel.
1: Figyelj, én tiltott szerekhez folyamodhatsz, mert nem mindig értem, amit mondasz. Na mindegy, a lényeg az, hogy magyarán lehet, hogy van értelmes, hogy nekem felfoghatatlan, hogy merültem a heroinnal. Billy Idol egykor is slágerével, itt a Rádió Egyen a diszkos, itt az igazi van slágerek között.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít, Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hambai Pici, búcsúzunk ma estére.
1: Én egyébként az abban köszönök el, hogy ezt a bizonyos számot, amit az előbb játszottunk, a Billy Idol számot, a Hambai, így vagy én játszottam, a Hambai meg hallhatta a Dexon Balsos.
2: Én is imádtam, csak hát az még a 90-es évek közepe volt.
1: Igen, egészen pontosan 93. Igen, szóval magyarán innen az ismertség, mehetünk.
3: Én búcsúzom mindenkit, a DJ Junior voltam, holnap este én mixelek itt 8-kor a Rádió Egyen, egyébként szombaton megjelenik az új DJ Junior.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézés tűri szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Reklámot hallottak.
7: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk! Are
1: you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
1: A rádió

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek totál élőben a következő 3 órában. Kedv van, tudjátok, ez az az este, amikor elmegyünk a falig. Techno is lesz éjfélig. Jauri segít nekünk ebben. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: A műsort nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok. Élőben megyünk az online felületeinken. 0-20-311-111. Ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek, kezdjük el!
1: Így igaz, és ahogy halljátok, már alattunk van Bambolé, úgyhogy szépen bele is megyünk így a kedd éjszakába. Mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk, és írjátok meg, hogy mit csináltatok a hétvégén, mit fogtok csinálni a hétvégén. Van még egy kis időm, úgyhogy elmondom azt is még egyszer, hogy jó szórakozást mindenkinek. Ez a Rádió 1. Let's go!

0: Medúza, I don't wanna go home a Rádió Egyen a Third Is Mine Radio Show-ban. Mi sem mentünk még haza, itt vagyunk élőben 3 órán át, mellettem 11-ig Jauri, 11-től pedig Christopher a lemezjátszóknál. Kedves Jauri, már egy ideje, én is átértem a techno műfajodra, és most rendesen furcsa, hogy ilyen zenéket nyomsz. Nagyon jó vagy, üdvözlet a vajdaságból, Levente.
1: Na, örülök azért, hogy ez is tetszik. Igen, ez egy kicsit lassabb, de azért itt is mutatok, igyekszem mutatni olyan újdonságokat, amiket mondjuk szeretek hallgatni a rádióban, hogyha én játszok. vagy de arra gondoltam, hogy a kocsiban hallgatva egyébként, vagy akár otthon meló közben azért van egy-kettő olyan lassabb zene, ami szerintem tök jó, és minőségi ugyanúgy.
0: SMS és Viber számunk 0-23-111-111, és van egy elképesztően nagy sztorid a következő dalról.
1: Hát igen, de én nem tudtam, hogy most fogunk beszélni, úgyhogy én nem azt húztam be ide.
0: Ja, akkor szólalj, mert akkor most menjen, bocsánat, azt hittem, hogy most... Akkor az ezutáni dalról van egy nagyon nagy sztorit.
1: Nem, majd a következő konfnál bemutatom a sztorit, mert tök jól lehet mutogatni is hozzá. De most jön Carlitától a Time, úgyhogy nem is szaporítjuk tovább a szót itt a Rádió Egyen. Megyünk szépen tovább a World is My Radio Show-ban.

0: dalukat You and I, Me and You, ez a címe. Mellettem tehát Jody a lemezjátszói mögött, és akkor most jön az a különleges dal, amiről van egy nem mindennapi, nagyon érdekes sztorid.
1: Na igen, ez ugye Bountnak a Clouds című dala, ami már legalább 2-3 éves, és én tök előszeretettel játszottam. Idén a Bount egyébként volt a Szigeten is, és megtöltötte a, hát nem is tudom milyen aréna, de nem ami ott a Delta Districtben volt, hanem a másik, a szerintem nem tudom, hogy sokkal nagyobb, de hogy óriási. Na mindegy, lényeg, hogy egész sokan szeretik így a világon mindenhol, és kirakott, talán egy TikTok videót láttam erről a daláról, hogy ez eredetileg csak 120 BPM-en szólt volna. Na most megmutatom, hogy hogy szól most teljesen eredeti tempóban. A dropja az nagyjából ez. És ezt ő eredetileg így írta meg, hogy ilyen 120 BPM környékén ment, teljesen más pitchben, tehát sokkal mélyebben, és aztán az Ableton-ba véletlen valamit átállított, és lett belőle egy sokkal gyorsabb 150 BPM-es dal, az pedig ugye nagyjából itt van. És így hirtelen nem tudta, hogy úristen mi történt, de nem szólt olyan rosszul, csak nagyon furcsa volt számára, és akkor így elkezdte lejjebb húzni a BPM-et, és megállt ezen a 130 BPM-es történeten, amire azt mondta, hogy jó, hát ez tök jó, viszont így hamis lett a dal, mert úgy lettek a szemitónok a kis hangnemek egyel kicsit féllel följebb, hogy pont ilyen kicsit ilyen nem harmonikus teljesen a dal saját magával, úgyhogy sokkal nehezebb átkeverni is, azt mondta fellépések közben, de van egy tök különleges dal, egy tök különleges sztorival.
0: Tehát ezért van az, hogy ebben a dalban néha úgy halljuk, mintha egy-egy hang félre lenne benne ütve.
1: Igen, olyan két hang között igen. Van, mert hogy ezek a programok nem tökéletesen, tehát nem mint a zongora billentyűt leütött, hát azt nem tudod félreütni, hát azt igen. Max egyszerre kettőt ütsz meg. A programokban meg ugye tudsz egy picit a hangnemen változtatni, és hát itt ebben a dalban ez történik többször is.
0: Óriási, egy nagy piros pont és egy nagy taps. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a különleges sztorikat az ilyen dalok mögött, de jó, hogy megtaláltam ezt a videót, és hogy elmondtuk ezt.
1: Én is abszolút örülök ennek, mert tényleg olyan jó belelátni producerként is, meglátni, hogy hogyan alakulnak ki dalok, és lehet, hogy tényleg 10 BPM mennyit számít, és ez volt talán az egyik első olyan dala, amivel nagyon nagyot tudott menni, és lehet, hogyha ez lassabb és mélyebb, akkor nem ennyire boldog, nem vált ki ilyen reakciókat az emberekből, és az is egy tök érdekes tanulság, hogy nem kell tökéletesnek lenni a hangnemeknek se.
0: Abszolút,
1: akár.
0: Abszolút, ettől szexi ez a dal, ettől különleges, ez a szexepéje talán ennek a dalnak, menjünk is akkor bele.
1: Így igaz, akkor ahogy mondtuk, az elején jön Bounce-tól a Clouds, és hát elég sokat beszéltünk róla, úgyhogy most már nem kell. Ez a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show. Let's go!

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show. Élőben tudjátok a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Mellettem Jauri a lemezjátszóknál, mindig ilyenkor keddenként két teljes órában. Szevasz Jauri még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Christopher is jön még ma Jauri után 11 és éjfél között. Egy üzenet, nagyon tetszik. Sziasztok, pont lecsót főzünk Cvak barátommal. Köszi Meli a szuper zenéket, üzeni Jolly. Cvak, ő nem mondjuk egy német fiatalember. Jolly bizony lecsót eszik és mellette italozik.
1: Jaj, nekem nem esett le elsőre, de óriási.
0: Először nekem sem, csak második olvasatra. Hát mondom, ő nem egy létező személy, egy élő személy, hanem egy ital. Hát kedves Jolly, érez nagyon jól magad, és örülünk, hogy mi vagyunk a vacsora mellé a társaid. Mi érkezik most, Jauri?
1: Így igaz, jó szórakozás neked is, meg mindenki másnak is egy kifejezetten boldog, szórakoztató dal. Jön a Rudimentáltól a Waiting All Night. Hát mondjuk az, hogy boldog zene, az nem biztos, hogy igaz, főleg aki látta a videóklipjét, de nekem mégis egy csomószor, aminek ilyen dallama van, hiába a szöveg, vagy hiába egy videóklip, nekem boldogság.
0: Abszolút, például, van egy boldogság érzet ebben a dalban, abszolút egyetértek.
1: Igen, és valahogy nekem ilyen tök érdekes, a Tom Odell-től az Another Love, és ugye az is egy nem boldog dal, de ilyen a Marshmallow Happier is, ami szintén egy szakításról szól, meg ilyenek. Na mindegy, ne szaporítsuk tovább a szót, hogyha minden igaz. Rudimental, Waiting All Night, itt a Rádió 1-en, let's go!

0: minden kedden este. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek. Mind a kettőt lehet. Ez a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben. Mellettem Jauri a lemezjátszóknál. Aloha, Jauri, ez egy SMS. Fáradt vagyok, sok a melón, de olyan jól esik a zenéd a kádban, fürdés közben hallgatlak. Puszi, jó munkát nektek. Ha nektek jó, akkor nekünk is az lesz. Ildi.
1: Ennyi, köszönjük szépen, jó fürdőskézés. Igen, egyébként egy jó forró kádat, azt most én is tolnék, de majd szerintem itt a rádiózás után.
0: Igen.
1: Amik a Geri itt a Krisztoferrel
0: még... Semmiképpen adás
1: közben. Hú, az baj lenne. Amúgy...
0: Ú, pedig egy jacuzziból milyen jó vördizmányt tudnánk csinálni valamikor.
1: Igen, igen.
0: Szólunk a kapcsinak. Hát ha megoldja. Mi lesz nálunk 10-től?
1: Nagyjából hasonló lesz a recept, mint egyébként hetek óta, hónapok óta. Mindig így egy picit ilyen lájtosabban kezdünk, aztán az óra második felére meg keményen belehúzunk. Úgyhogy gyertek vissza egy rövid szünet és jövünk.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. Radio show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen!

0: is Mine Radio Show starts now. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, itt vagyunk újra, továbbra is full élőben, mellettem még mindig Jauri a lemezjátszótnál, szevasz Jauri.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Tudjátok nézni is a műsort, élőben megyünk a YouTube-on és az applikációnkban, SMS és Viber számunk 0620-311-111, és hát ne felejtjétek, Jauri után 11 és éjfél között Christopherrel várom majd titeket, úgyhogy menjünk tovább.
1: Gordóval és tőle a Loco Locoval folytatjuk, így kedd estén a World is My Radio Show-t. Let's go!

0: The best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszóknál Gyauri!

0: David Guetta és Hugh Girl egyesítették az erőiket, ez volt a Shine a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban. Itt beletem Jaurie élőben a lemezjátszói mögött, és hát Hugh Girlnek most ezen a hétvégén lesz egy daytime buli a Budapesten.
1: Így igaz, ráadásul pénteken, és pont itt a Gerivel fejtegettük, hogy hogy kell ejteni a nevét, és több interjúban elmondta, hogy egyébként Hüzsel, mert hogy ugye ő francia, de sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy Hugh Girl, mert azt a világon, főleg ahol angolul beszélnek, az sokkal inkább megjegyzik az emberek, kicsit úgy, mint ahogy a Szoboszlai Dominik Szoboszlájként hivatkozik magára, mert a világon az sokkal egyszerűbb kimondani a Szoboszláj, mint az, hogy Szoboszlai.
0: Pontosan. Én több amerikai rádióban hallgattam, meg néztem meg vele direkt interjúkat, és ott is nagyjából ezen lamentáltak, hogy Hugh Girl, mert az sokkal egyszerűbb az amerikai piacon például. Sziasztok, most sem csalódtam bennetek, szép estét, puszi nektek, üzeni nekünk Viberen, Andi. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen! Ez egy velős üzenet volt, de a lényeg benne van, úgyhogy tényleg köszönjük.
0: Andi, nagyon szeretünk 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Ti pedig nagyon fogjátok szeretni a következő dalt.
1: Így igaz, és neki a neve az egyáltalán nem nehéz kimondani. Animáról van szó, és tőle jön a Bad Angel itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Yeah.

0: Itt a Rádió 1 és a 30 Radio Show élőben. Szóltunk már a műsor legelején, hogy tele lesz a mai adás olyan zenékkel, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol, egyetlen más rádióban, egyetlen más műsorban sem. Jauri a lemezjátszóknál. Mi volt ez az iménti dal?
1: Ez Eden Beyer és a Love Within volt. Hát és amúgy a egész prikantériája, hogy a következő dal is Eden Beyertől lesz, de az majd egy Armin van Buurennel közös szerzemény.
0: Rengeteg az üzenet. Most ültem be az autóba, de jó ez a tempó. Írja Móni.
1: Na igen, igen, igen. Remélem a kocsiban is megfelelő a sebesség. Nem túl sok, de azért ilyen haladós, mert a következő dalok is tényleg egyre csak gyorsabbak lesznek, és egy haladósabbak.
0: Sziasztok, Jauri, szuper vibe-od van, nagyon jó ilyen hangulatban kezdeni az éjszakás műszakot. Köszönjük, puszi, pacsi, a Rádió 1 csapatnak. Andrada az aláírás.
1: Na hát akkor kitartás nektek is, meg mindenkinek másnak is, aki velünk dolgozik. Nem cserélnék, mert én végzek egy 22 perc múlva.
0: Így van. Szép estét! Ne, szeretem, ha valaki őszinte, ez tök jó. Szép estét, Geri! Van még idő megkérdezni Jaurit, hogy otthon milyen zenéket hallgat, és hogy régi zenéi megvannak-e, és néha előveszi-e őket, hogy meghallgassa azokat, és Puszi Zsuzsa, az 52 éves Wordies már rádió sorajon.
1: De jó. Egyébként pont itt az adásban, csak adáson kívül beszéltünk a Gerivel arról, hogy én miket hallgatok otthon. Eléggé sok mindent. Nagyon szeretem, amit mondjuk az első órában többet játszottam, Adriaticot, de én szeretem az ilyen kicsit ilyen properrebb, tehát az ilyen igazi technósabb dolgokat, mondjuk ilyen most ilyen hard groove-nak hívja azt a fiatalság, de ez az ilyen 140 BPM környéki tényleg ilyen igazi techno feeling, de szeretem azt is hallgatni néha, amit játszok a bulikban, mert mondjuk inspirálódok, edzés alatt például csak és kizárólag olyan zenét szoktam hallgatni. A régi zenéket meg nem szoktam hallgatni, megmondom őszintén. Se a régieket. Igen, egyébként okay. Jó kérdés.
0: Nagyon szeretjük a kérdéseiteket. 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Igen, és ahogy mondtam, Eden Beyer és Armin van Buuren közösével, a No Mercy-vel itt a Birdies My Radio Show-ban.

0: Egy norvég trió volt ez, a Bausa és a Magnetic, a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban. Jauri, ezt tartogattam a legvégére. Hát egy nagy taps ezért az elmúlt két óráért. Zseni volt, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszett, meg azt is, hogy ennyien írtatok ma éjszaka, vagy ma este is. Úgyhogy további jó szórakozás mindenkinek, majd a Krisztoferékkel.
0: Így van, mi pedig találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.
1: Így igaz, addig is gyönyörű szép hetet, hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: És maradjatok, nem állunk le, nincs reklám, jön már is Krisztofer.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél.
2: Felkészültél.
3: Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Show starts now.
1: Mindenkinek így van, befutott az év producere Christopher, tehát a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Szevasz Christopher, induljunk el!
2: Hello, hello, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el a Lars Kenji-nek egy újdonságával, a Bamboléjó, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: Jó show, tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket, új előadókat, sőt, új zenei stílusokat is. Az év producere Christopher a lemezjátszói mögött. Egy vadi új megjelenés érkezik, egy feldolgozás, ismerni fogjátok.
1: Egy nagyon nagy kedvenc dalom érkezik, Florence and the Machine és a Sweet Nothing D.O.D. remixében hozom nektek. Zseniális feldolgozás lett, nagyon-nagyon tetszik, és igyekszem minél több helyen játszani. Rádió 1, World is my radio show, let's go!

0: Mekkora rádiós dancsláger gurítottak nekünk medúzái 2026-ban, és ez volt a Don't Wanna Go Home. A rádió egyen a World Is Mine rádió showban, itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, most pedig Green Velvet érkezik. Hogy tetszik ez a dal?
1: Imádom, nekem Green Velvet egyébként is egy nagy kedvencem. Zseniális volt már a 90-es években is, ugye, meg az a hang, azok a elvetemű dolgok, amiket csinál, ugye több projektbe is, zseniális. És az, hogy annak idején ugye volt egy ilyen kis zöld valami a feje tetején, hát zseniális. Úgyhogy én nekem nagyon nagy kedvencem évek óta, és ez a dal, ez egy abszolút szerintem égköve az elektronikus zenei iparnak. Méghozzá La La La Land és Medusa remixében hozom ezt most nektek itt. Hát, gyerekek, magáért beszél a dal. Rádió egy World Is My Radio Show. Let's go!

0: A gyermekkórus még mindig fantasztikusan működik a pop és a dance dalokban. Ez volt Rafael és a Gotta Be Cool a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Christopher a lemezjátszóknál, jelenleg ugye ő az év producere Magyarországon, és a legfrissebb saját zenéd jön.
1: Így van, méghozzá Bajanának az utóhatására jött rétre. Előszeretettel pörgetem most itt a rádióba, és egyébként klubokban is egyelőre még teszteljük, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Tehát Metszaszari, Christopher, Tukum, csak itt a Rádió 1-en, World Is Mine Radio Show.

Camel Fat egyik legfrissebb megjelenése So Good a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en keddeste. Hát remélem jó leső érzés volt meghallgatni ma is a műsort, tudtok belőle repetázni a weboldalunkon és az applikációnkban a Mixek fülben, úgyhogy köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszak mellé is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, és a világ egyik vezető, holland DJ-je után, Tiesto után, a világ másik vezető, holland DJ-je Martin Garrix érkezik. Hát a hollandok nagyon-nagyon benne vannak, nagyon ott vannak a sűrűjében, és támogatják is egymást egyébként így a szakmán belül. A DJ-k producerek, Martin Garrix jelenleg a DJ meg top 100 listán a második helyen áll. Már javában zajlik a 2026-os szavazás is, úgyhogy hát lehet, hogy nem sokára átformálódik a top 10. Butterflies, ezt azon most a Rádió 1-en.

0: és miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyik az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most Sam Feld barátunkkal bulizunk együtt, aki ugye ott volt a születésnapi fesztiválunkon, a 2026-os buliban. De többször járt már egyébként Magyarországon, több zenei fesztiválon, és amikor Kygo a világ körüli turnéján volt 2024-ben, és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Feld volt a warm-up DJ, meg Clanker Russell is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta Budapest Parkba. Ez a Heart Like Mine.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió, ez csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál ebben az órában is Kis Márti. Üdv mindenkinek, a nyár dalát pedig még nem engedjük el, annál is inkább, mert hogy tart a nyár, a csillagászati legalábbis. Mert annak a vége a szeptember 23-án, magyar idő szerint éjjel 2 óra 5 perckor lesz. Az a vége, akkor tudunk elköszönni tőle. Loi Golden Summer, az aktuális kedvenc szól most a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintez.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer, on Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. 2014. októbert írtunk, amikor a következő cikk jelen meg a DJ Mag magazinban. Fantasztikus, együtt dolgozott Ed Sheeran és Martin Garrix. Jön az új közös dal, és így nyilatkozott akkor Martin Garrix, hogy hát igen, két hete a stúdióban voltunk, befejeztük a dalt, úgyhogy olyan december-január környékén megjelenik. Hát csak azt nem mondták, hogy melyik év, decemberében vagy januárjában. 12 évet kellett várni a dalra konkrétan. Mert hogy 2026-os megjelenés lett végül a dal, korábban nem csinált Ed Sheeran dance slágert, illetve Martin Garrixnek sem volt vokálos dala, úgyhogy mindkettőjüknek ez egy ilyen óriás zenei utazás volt. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a dal, ami végre hivatalosan is megjelent.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rose.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: hiszed?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Alex Warren, aki a 2025-ös év nyár dalát megírta, jött, látott és győzött, és hát úgy volt vele, hogy ha már a korábbi slágerei is a párjáról szólnak és bejöttek, akkor marad ezen a vonalon, a feleségéről szól a Fever.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most például a latin pop királynője Shakira, aki szeptember 2. hetére egy elég komoly rekordot állított fel a YouTube-on, mert hogy a Die Die hivatalos videoklipje elérte az 1 milliárdos megtekintést. Én emlékszem, hogy az első klip, ami ezt a hihetetlen megtekintést magáinak tudhatta, az a Oppa Gangnam Style volt Psy-tól, hát az ott azért sok dalnak összejött ez már, de ilyen rövid idő alatt, hát ez nem semmi, 3 hónap alatt 1 milliárd, csink-csink! Utal a YouTube, hozom már is Shakirát,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Robin Schulz a folytatásban. Németországban ő az első olyan hazai előadó, akinek több mint 15 dala érte el a hivatalos slágerlisták legfelső fokát, úgyhogy ez a Németország legsikeresebb előadója elnevezés az ő esetében abszolút nem túlzás. Ez pedig a Better Times, a Barbzal közös igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, 75 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a Rádió Egyet.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.